0: vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Páncsázza a következő telefonszámot.
8: 031-5-04-04-04.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031-5-04-04-04-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
8: a már.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Néhány műsorral ezelőtt elkezdtem Anselm Grün Vágyaink, vagy Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését. Mai műsorban elérkeztünk a gazdaság utáni vágyunkról. Ezzel kapcsolatosan osztanák meg néhány gondolatot a könyvből. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben. A külső vágyat hogyan alakíthatjuk át belső szabadsággá? Korunkat az egyre nagyobb vagyon felhalmozása jellemzi. Sokan sóvárognak a pénz és a gazdagság után. Önértékelésük attól függ, milyen autót vezetnek, vagy vásárolnak, vagy éppenséggel milyen ruhát viselnek. Az iskolában az osztálytársai kigúnyolják a gyerekeket, ha olcsó tornacipőt hordanak, ha nincsenek márkás ruháik. A gyerekek önértékelése nyilvánvalóan olyan alacsony, hogy azt hiszik elfogadásuk a drága divatcikkektől függ. Sokan azt hiszik, hogy státuszszimbólumokra van szükségük ahhoz, hogy emberek közt mutatkozhassanak. Olyannyira kevésbé bíznak magukban, hogy szükségük van valamennyi dologra, amely mögé elbújhatnak. Néha az a benyomásunk támadhat, hogy egy-egy parti és rendezvény pusztán a gazdagok magamutogatására szolgál, vagy arra, hogy a médiasztárok ott felvonulhassanak. Ám ha kulissza mögé nézünk, tátongó belső ürességet látunk. Az ember média jelenlétre vágyik, érdekessé akarja tenni magát, felvág azzal, amije van. Az egyre nagyobb vagyon és gazdagság, illetve az egyre szélesebb nyilvánosság iránti vágyjal Jézus az első boldogságmondást állítja szembe. Nem azokat nevezi boldognak, akiknek nincsen pénzük. Neki nem a külső, hanem a belső szegénység fontos. És ez a belső szegénység egyben belső szabadságot is jelent. Csak az, aki belsőleg szabad, nyerheti el a mennyek országát. Csak abban tud Isten uralkodni, akit nem ural a gazdagság utáni vágy. A gazdagság utáni vágy a saját szívünktől vág el bennünket. Egy hölgy fogalmazta meg, hogy már nem tud értelmesen beszélni a gazdagsági téren nagyon sikeres férjével. Férje csupán a pénz és a hatalom foglalkoztatja. Bár intelligens ember, a nyelvhasználata mégis egyre banálisabbá és primitívebbé válik. A vagyonnal a belső ürességet pótolja ki. Jézusnak elsősorban a belső szabadsága fontos. Nem azt kéri, hogy adjuk oda minden pénzünket, hanem azt, hogy lelkünkben legyünk szabadok a pénz utáni vágyunktól. Háromfajta belső szegénységről is szót kell ejtenünk. Minden bizonnyal vannak gazdasági szempontból nézve szegény emberek, akiknek gondolatai állandóan a pénz körül forognak, kik egész nap azon gondolkodnak, milyen szükségleteiket akarják még kielégíteni. Tőlük ugyanazt a gondolkodásbeli változást követeli Jézus, mint a gazdagoktól. Nem szabad, hogy a pénz alapján határozzák meg magukat, hanem saját valós énjük révén. Az első boldogságmondás spirituális dimenzióját senki sem értette jobban, mint a német misztikus Eckhart mester. A lelki szabadság végeredményben a saját énünktől való szabadságot jelenti. Ki lelkében szegény, az nyitott valódi lényegére, az nyitott az Istenre, aki benne lakozik. Eckhart mester egyik az első boldogságmondásról szóló prédikációjában háromszoros szegénységről beszél,
Lelkileg szegény az, aki semmit sem akar, aki semmit sem tud, és akinek semmije sincs. Az ember számára ez azt jelenti, hogy spirituális útján semmit nem akar elérni. Nem akarja kihasználni Istent, hogy magának bármit gyűjtögessen, hogy megtapasztalja kívánságainak beteljesülését, vagy hogy Istennel élve jobban vagy biztosabban érezze magát. A lelki szegénység akarat nélküliséget jelent, és ez az akarat nélküliség lesz éppen a feltétele az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban egy sikeres találkozásnak. Ha valaki akar tőlem valamit, akkor csak egészen korlátozott módon tudok találkozni vele. Egy ilyen találkozásban nem tud létrejönni átalakulás és a másik megérintése. Üzletszerű viszony marad, ami nem felel meg a személyes találkozás titkának. Erik Fromm a Birtokolni vagy Létezni című könyvében Eckhart Mester prédikációját a létezés iránymutatásának példájaként magyarázza, aki a nem akarásról, illetve a szándék nélküliségről ír. Így fogalmaz. Mikor Eckhart arról beszél, hogy az embernek ne legyen akarata, nem azt gondolja ezzel, hogy váljon gyengévé. Az akaratnak arról a fajtájáról beszél, amely a sóvárgással azonos, amely hajtja az embert. Az az ember, aki semmit nem akar, semmire nem vágyakozik. Eckhart Mester szerint a szegénység második formája az, hogy semmit nem tudunk. Hasonló szavakat találunk minden népi bölcsesség irodalmában. Az igazi bölcs tudja, hogy semmit sem tud. Ám Eckhart Mester ezen a szón még mást is ért. Az igazi bölcs nem tud arról sem, hogy Isten hogyan működik benne. Egyszerűen átengedi magát neki. Nem tudja, mikor és hol működik benne Isten. Lemond arról, hogy értelmezze Isten tevékenységét, és átadja magát a kegyelem titkának. Arról is lemond, hogy minden pontosan megmagyarázzon. Erik Fromm Eckhart Mesterrel együtt így értelmezi ezt a boldogság mondást. Azt jelenti, hogy ne birtoknak tekintsük a tudásunkat, amely biztonság és identitás érzést kölcsönöz. Nem szabadna az embernek saját tudásától eltelnie. Nem szabadna ragaszkodnia hozzá, és sóvárognia utána. Aztán Eckhart Mester alapján, aki a szegénység harmadik jelentéséről is beszél, így fogalmaz, semmit sem birtoklok, semmi sem az enyém, sem egy ember, sem a házam, sem pedig az életem. Mindent élvezhetek, de tudom, hogy csak használatra kaptam. A testem ajándék, de nem birtokolhatom, és nem tudom egészséges életmóddal biztosítani a működését. Én vagyok a testem, de az mégsem a tulajdonom. Azok az emberek, akiket szeretek, nem az enyémek. Szabadok. És csak ha elengedem őket, tudom őket valóban szeretni. Mindenekelőtt azonban nem az enyém Isten. Nem birtoklom Istent. Átadom neki magam annélkül, hogy lenne valami a kezembe. Ezért Eckhart Mester szerint az Isten iránti meghatározó magatartás a lélekben való szegénység. Isten találkozik velünk, egy lesz velünk, de mi nem tudjuk őt megragadni. Nem áll rendelkezésre, nem tudjuk elérni. Amíg úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk magunkban olyan helyen, amelyben Isten működni tud, addig még különbséget tudunk tenni Isten és önmagunk között. Isten maga teremt meg a maga számára bennünket, és bennünk azt a helyet, amelyben működni tud. Eckhart Mester ebben az összefüggésben egy belső pillantásra érthetetlen kérést mond ki. Kérem Istent, fosszon meg Istentől. Egyszerűen meg kell engednem, hogy Isten működjön bennem, annélkül, hogy azt mondhatnám, Isten bennem van, vagy Isten élményem volt.
Isten működni hagyni annélkül, hogy reflektálnák rá. Ebben áll Eckhart mester szerint a lelki szegénység harmadik módja. Semmi nincs a kezembe, semmi nincs a fejembe. Hagyom, hogy Isten egyszerűen csak úgy működjön bennem, ahogy neki tetszik. A buddhizmusban ebben a vonatkozásban beszélnek a nem ragaszkodásról. Ez megfelel a keresztény és a jézusi lélekben szegény fogalmának. Nem ragaszkodom a dolgokhoz. Nem engedem, hogy meghatározzanak engem. Megérintem őket, de nem kapcsolódnak hozzám, hogy lefele húzzanak, vagy hogy birtokba vegyenek. Jézus a hegyi beszédben ad választ a keleti bölcsességre, amikor egyszerű utat mutat nekünk a sikeres, boldog élethez. Értelmezhetjük ezt Buddha 8 ösvényére adott válaszként. Még akkor is, ha történelmileg nem bizonyítható, hogy Jézus tudatosan akart volna választ adni Buddha bölcsességére. Máté evangéliuma már az elején beszél a napkeleti bölcsek Betlehem érkezéséről, kifejezve azt, miszerint kelet és nyugat, dél és észak bölcsessége a názáreti Jézusban egyesül. Meghajolnak a bölcsesség előtt, amely Mária ölében ülő gyermekben jött a világba. Máté még egyszer megemlíti ezt a témát, amikor Jézust Salamonhoz hasonlítja. Dél királynő eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Jézus maga mondja önmagáról, nagyobb van itt, mint Salamon. Jézus feleleveníti szavaiban a keleti és a déli bölcsek vágyakozását, és többet ígér. Minden bölcsessége mindig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan teljesedhet be az élet. Minden bölcsesség alapkérdése, hogyan lehet az ember boldog. Azok az útak is, amelyeket a bölcsesség kínál, hasonlítanak. Jézus a kelet bölcsességére emlékeztet, amikor a dologhoz való ragaszkodást elítéli, és a belső szabadságot helyezi előtérbe a dolgoktól és az emberektől való függéssel szemben. Sába királynőinek válaszolja meg, hogyan tudja az ember elélni az ő boldogságát. Nüzai Szent Gergely számára a lelki szegénységnek a feltétele annak, hogy szabadon felemelkedjünk Istenhez. Ő tehát nem moralizálva, minden vagyonról való lemondásként értelmezi ezt a boldogságmondást, hanem egy Istenhez, Isten felé vezető, misztikus útként. Tudni akarod, ki a lelkében szegény? Az, aki a lélek gazdagságáért elcseréli a testi jólétet, aki a lelkiért szükséget szenved, aki a földi gazdagságot teherként lerázza magáról, hogy felemelkedhessen, és a levegőn keresztül magasba lendülhessen. A belső szegénység tehát felemelje a lelket Istenhez, megszabadít bennünket minden ragaszkodástól. Az a lélek, amely szabaddá vált az anyagi javakhoz való ragaszkodástól, a szemlélődésben Istenhez tud emelkedni, és egyé tud válni Istennel. Máté evangéliumában Jézus mindig a második mert kötőszóval bevezette, tagmondatban konkretizálja, milyen az a boldogság, amelyet a 8 boldogságmondás ajánl. Az első boldogságmondást, lelki szegénységet, ez az állítás követi, mert ővék a mennyek országa. Hogy mit jelent a mennyek országa? Máténál az, amit Jézus Márk evangéliumába Isten országának nevez. Isten országa az a hely, ahol Isten uralkodik bennünk. Aki lélekben szegény, az lemond arról, hogy mindent kézben tartson, és magában minden kontrolláljon. Nyitott Isten országa. Ottal Isten uralkodik benne, egészen önmaga lesz. Ott megtalálja a valódi énjét. Egy ilyen emberbe megnyílik az ég, megjelenik benne Isten országa. Ott van benne a menny, a tágasság és a szabadság, a bőség és a szeretet helye.
Ha Isten uralkodik bennünk, már nem a vágy vagy saját szükségletünk fog uralni minket. Isten uralma bensőleg tesz szabaddá bennünket. Lukács evangéliumából megérthetjük, Isten országa nem egy külső világi uralmat jelent, hanem Isten belső uralmát. Jézus azt mondja, az Isten országa köztetek van. Van bennünk egy hely, ahol Isten uralkodik. A csendnek helyén szabadunk vagyunk a vágytól. Egészen szabadok, soha nem leszünk, de van bennünk egy belső hely, ahol mégis szabadok vagyunk. És jót tesz nekünk, ha újra meg újra visszahúzódunk a szabadság e belső helyére, akkor a vágy máshol sem fog uralkodni rajtunk, hanem egészséges késztetésként ösztönöz bennünket az életünkre, az életre. Tovább haladva a vágyaink között, Anselm Grün atya megemlíti a teljes biztonság utáni vágyunkat. Máté evangéliumában szerepel az evangéliumi rész, amely a következőket fogalmazza meg. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk. Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mező liliomait, hogyan nőnek. Nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége tejében úgy fölöltözve, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kis hitűek nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. A vágy egyik további formája a biztonság utáni vágyunk. Az ember minden kockázat ellen be akarja biztosítani önmagát. Biztosítani szeretné magát lopás ellen, árvíz ellen, betörés ellen, tűz ellen, és az életét is biztosítani szeretné. Ez a teljes biztonság utáni vágyat szólítja meg Jézus, amikor tanítványait arra figyelmezteti, hogy ne aggódjanak. Az aggódás annak a késztetésnek a kifejeződése, hogy mindent kézbe tartsunk, mindenről gondoskodjunk, hogy ellátásunk és biztonságunk teljes legyen. Számomra az aggódás a kontroll egyik kifejeződési formája. Mindez nagyon megterhelő. Sziszifuszban, a görög hősben egy gondolkodó látja annak az embernek az ősképét, aki minden kontroll alatt szeretne tartani. Sziszifusz tulajdonképpen halhatatlan szeretett volna lenni. Az Istenek ezt az egyetlen feltétellel adták meg neki, görgessen fel egy nagy követ egy hegyre, és a másik oldalon gurítsa le. Hát minden alkalommal röviddel ezelőtt, hogy Sziszifusz a követ a hegy csúcsáig fel tudta volna görgetni, elhagyta minden ereje, és a kő visszazuhant. Schellenbaum szerint ez annak az embernek a jelképe, ki mindent megtesz azért, hogy életét kézben tartsa és kontroll alá helyezze. Ők azonban másoknál radikálisabban hirtelen mégis elveszítenek minden kontrollt, és teljesen önmagukba zuhannak. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga jelen valóság a gond,
számára világban való lét az önmagáért és a létezésért való aggódást jelenti. Az aggódalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. S az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kurrát, ennek jelentése a gond, amely szemléletesen mutatja be nekünk a gond jelenségét. Amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg, elgondolkodva vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott magába, hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyagdarabra. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akarta adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkoztak, felbukkant a föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő még testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntő bírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig föld, aki a testét adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért mindig csak él, a gond lesz. Ameddig csak él, az gond lesz. Mivel pedig vita folytatódott a névről, homónak kell hívni, mert a humuszból, a földből lett. Az ember egész jelenvaló létét tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé, csak a halálból engedi el felette való uralmat. Akkor az ember Jupiterré és a földé lesz. A rómaiak ebben a mesében, fabulában nagyszerűen foglalták össze az alábbi gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond készített bennünket a munkára, létfenntartásra, ennek a megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggodásukkal szeretnék kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel minden kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összeomlik. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorban innen folytatjuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mára Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

Drága Istenem, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Ámen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

Kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Mennyei atyánk, köszönöm neked azt a lelki erőt, amit mindannyian magunkban hordozunk. Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

Drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon. Amen.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában, az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy, mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk, hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk, a földi élet minden megpróbáltatását úgy tudjuk megélni, hogy örök reményünk van, hogy te majd letörölsz a szemünkről minden könnyet, hogy megszűnik minden gyász és fájdalom, és találkozhatunk veled színről színre, és veled lehetünk egy örökké valóságon át. Hála és dicsőség neked ezért, Uram, mindörökké.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden végasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, hagyj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

ne csak nézz, és hallgass.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: dicséretes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban, tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leopápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leopápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imás gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdította a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvossága rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. Mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázunk, hanem abban, hogy növekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenekelőtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anya közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett a zarándokokhoz.
4: Sei contento poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította: tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást.
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte: az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a

Pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.

ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

mindnyájukat arra buzdította, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Az apostolok cselekedeteiben arról olvashatunk, hogy Barnabás Antiókiába érkezett. Egy fiatal keresztény közösséget talált ott. Olyan embereket, akik nem régiben találták meg Krisztust. Nyitottak voltak az evangélium befogadására. Égett bennük a lelkesedés. Barnabás, aki tapasztalt ember volt, pontosan tudta, hogy most az a legfontosabb, hogy megtanítsa őket megmaradni az Úrban. Az álhatatosság nem egy látványos erény, de rendkívül értékes. A mai világ viszont éppen az ellenkező irányba húz bennünket. Azonnali élményeket, gyors eredményeket kínál. Ha valami nehézzé válik, többnyire lecseréljük. Ha valami nem ad azonnali örömöt, továbbállunk. Csak hogy így könnyen hozzászokhatunk ahhoz, hogy semmiben sem maradunk álhatatosak. Van egy különös jelenség, ami sajnos egyre több ember életében megfigyelhető. Sok mindenbe belevágnak, nagy lelkesedéssel, de hosszú távon kevés dologban maradnak hűségesek. Ez igaz a munkavégzésre, az emberi kapcsolatokra, de sokszor az Istennel való kapcsolatra is. A szentek nem azért voltak szentek, mert mindig lelkesnek érezték magukat, hanem mert megmaradtak Krisztus közelében akkor is, amikor az nehéz volt. Nem csak addig kell lelkesednünk Krisztusért, amíg ez könnyű. Akkor is benne kell maradnunk, amikor ezt már nem támogatják a pozitív érzéseink. Be kell látnunk, hogy sokszor talán nem is Istent akarjuk igazából, hanem azokat a jó érzéseket, amelyeket ő adhat nekünk. Nem is az Urat keressük, hanem a vigasztalást, a békét, a lelki élményt. Te hogy vagy ezzel? Mennyire vagy álhatatos? Krisztusban maradsz akkor is, amikor ez komoly erőfeszítést igényel? Ha vannak körülötted olyan emberek, akik segítenek kitartani az Úr mellett, ezt ne vedd magától értetődőnek. Légy nagyon hálás értük. Gondolj arra, hogy nélkülük sokkal nehezebb dolgod lenne.

Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartottatok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint.

0: Mondjunk méltó dicséretet üdvözítőnknek, aki legyőzte a halált, evangéliumával felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Kérjük alázattal, erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben. Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcsvezetőket keresztény néped örömére.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelki pásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közben járásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hulladtad, el ne veszítsenek téged.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.

0: Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Uram, vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke. Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Senki sem alkalmazhatja valaki más gyengébb mértékét a saját élet szentségére. Mondta Boldog John Henry Newman.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne őj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a fő tanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Áldunk!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus mai tanítása mélyen belénk hatol. Nem elég csupán a külső törvényt megtartani, nem elég azt mondani, hogy én nem öltem meg senkit. Jézus a szívünkig megy. Azt mondja, a harag, a megvetés, a sértő szó is rombolja az életet. A szeretet hiánya már az emberi kapcsolatok halála felé vezet. Jézus így kezdi: ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókért és a farizeusokért, nem juttok be a mennyek országába. A farizeusok komolyan vették a törvényt, de sokszor megálltak a külső szabályoknál. Jézus viszont a szív megtérését kívánja. Az igazi igazságosság nem pusztán szabálykövetés, hanem szeretetből fakadó élet. Az ember lehet kifelé rendezett, mégis hordozhat magában keserűséget, neheztelést, meg nem bocsátott sebeket. Jézus arra hív, hogy a szívünk is tisztuljon meg. Jézus radikálisan fogalmaz, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Nem azt mondja, hogy minden érzelem bűn. A harag természetes emberi reakció lehet az igazságtalanságra. A probléma akkor kezdődik, amikor a harag megtelepszik bennünk, és gyűlöletté, megvetéssé válik. A sértő szavak, hogy bolond, semmire kellő, ezek nem csupán hangok, sebeket okoznak. Sok ember évekkel később is hordozza egy szülő, egy házastárs vagy barátnak a kemény szavait. Jézus meglepő dolgot mond, az Isten tiszteletnél is fontosabb a kiengesztelődés. Képzeljük el a jelenetet. Valaki az oltárhoz viszi áldozatát, és hirtelen eszébe jut egy megszakadt kapcsolat. Jézus nem azt mondja, hogy majd később rendezd, hanem azt mondja, hogy hagyd ott az ajándékot, és menj békülj ki. Miért ilyen sürgős ez? Mert Isten nem akarja elfogadni az áldozatot úgy, hogy közben a testvérünkkel fal áll köztünk. A szeretet nélküli vallásosság az üres. Jézus szavai nagyon gyakorlatiak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, a szívünket. Kire haragszom, kit kerülök, kinek a neve vált ki bennem keserűséget. Ne halogassuk a békülést. A meg nem oldott konfliktus idővel megkeményíti a szívet. Jézus ezért mondja, egyezz ki ellenfeleddel hamar. Nem mindig a másik fél hibája nagyobb. Jézus mégis arra hív, hogy kezdeményezzünk. Egy telefonhívás, egy üzenet, egy őszinte beszélgetés. Kérjük Isten kegyelmét. Vannak sebek, amelyeket emberileg nehéz megbocsátani. A kiengesztelődés nem pusztán akarat erő kérdése. Isten gyógyító kegyelmére is szükségünk van. Jézus nem egy tökéletes, konfliktusmentes életet ígér. Azt ígéri, hogy a szeretet erősebb lehet a haragnál, a megbocsátás erősebb lehet a sérelemnél. Minden szent mis előtt elhangzik, engesztelődjetek ki egymással. És ez nem puszta liturgikus formula, Krisztus arra hív, hogy nyitott szívvel álljunk Isten elé. Talán ma valakinek egyetlen mondatot kell kimondania, bocsáss meg, vagy szeretnék újra kezdeni. Lehet, hogy ez a legszebb ajándék, amelyet Isten oltárára viszünk. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.

0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Jézus, te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 11-én Tibor atya a stúdió mikrofonjánál. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Csíkszépvízi Örmény templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. A béke lesz a feltöltő témája. Boldogok, akik békét teremtelett mottóval tartják az idei feltöltőt, június 18 és 21-e között Gyergyó Szent Miklóson, a Keresztény Zene Fesztiválon az előadásokon, valamint az egyéb programpontokon is a békét, a megbékélést helyezik a középpontba. A nagy színpadon a Stefrem Csíszér László Hanna projekt Fundamentum Család Zséka, Faurus Five, az Egykor és a Sepsi Gaspel Band is fellép, de a fesztivál nem csak a koncertekről szól, tartalmas kísérő programok is várnak a közönségre. Az időseknek nótaestet szerveznek, a gyermekekre pedig külön figyelem irányul. Végig a főtér lesz a programok központi helye, de több előadásra a Bazilides Tibor sportcsarnokban kerül sor. Böjte Csaba, Uzsainé Pécsi Rita, Hölgyes Pár Zsolt, Bojki László, Gagyi Katinka, Pintér Béla és Kláris szerepel az előadók sorában. Ezekre az eseményekre már lehet bérletet váltani az In Time alkalmazásban. A fesztivál és az előadás sorozat részleteiről a feltöltő.ról honlapon lehet részletesen tájékozódni. Ügyvéd előadás a Székely udvarhelyen. Nem kell egyedül maradnod, távoltartás, feljelentés és jogi védelem. A gyakorlatban címmel tart előadás Bogárszky Dalma ügyvéd ma délután 6 órától a Székely udvarhelyi társalgó klubban. Az eseményen őszintén és gyakorlatilag lesz szó arról, hogy mit tehetünk, ha a félelem mindennapossá válik, milyen jogi lehetőségei vannak annak, aki bántalmazás, zaklatás vagy fenyegetés áldozata, és valóban védelmet jelenti a távoltartás. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a korlátlan fogyasztást is. Zarándoklat a Jézus szíve kilátóhoz. Szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a szombaton megrendezésre kerülő megemlékező zarándoklatra, amelynek helyszíne a Jézus szíve kilátó. A gyalogos zarándoklat délelőtt 9 órakor indul a Bogárfalvi eltérőtől, melyet fél 11-kor keresztúti ájtatosság követ. Az ünnepi búcsús szentmise déli 12 órakor kezdődik a kilátónál, melynek fő celebránsa és szónoka Balázs Barnabás segédlelkész lesz. Templombúcsuk a Nagyváradi Egyházmegyében. Szombaton déli 12 órakor tartják a Micskei Jézus szíve templom búcsúját, melynek fő celebránsa és szónoka Pálos István főesperes kanonok lesz. Vasárnap déli 12 órakor az alábbi településeken tartanak búcsú szentmisét: az Érmihály falvi Szent Antal plébánia templomban Tortoriánu Robert kisdengelengi plébános lesz a szentmise fő celebránsa és szónoka. Az Újpalotai Szent Antal plébánia templomban Pék Sándor általános helynök lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka. A Szalárdi Szent Antal plébánia templomban Berbuc Péter nagyváradi plébános lesz a szentmise főcelebránsa, és Magyaros Tibor állandó diakónus lesz az ünnepi szónok. A Tenkei Jézus szíve plébánia templomban Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános lesz a szentmise főcelebránsa, és Szilágyi László állandó diakónus lesz a szentmise szónoka. Délután 2 órakor az Értarcsai Jézus szíve templomban Sejmes József szalacsi plébános lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka. Szentmise és körmenet a Fatimai Szent Szűz tiszteletére. Ma boldosága Szűz Mária Fatimai jelenésének emlékére szombaton délután 5 órakor rózsafűzét, 6 órakor szentmisét tartanak a Nagyváradi Székesegyházban. Ezt követően pedig körmenetet a Szent Szűz szobrával a Püspöki Palota kertjében.
A Szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz. Az eseményre meghívást kaptak a plébániai kórusok, akik a rózsafűzé tizedei között, illetve a körmenet után az általuk előkészített énekekkel köszöntik a boldogságos szűzanyát. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a Székesegyházhoz a Fatimai Szent Szűz köszöntésére. Hétvégi kirándulás Bukarestbe és Brassóba. Két napos kirándulást szerveznek Bukarest Busteng Brassó meglátogatására június 27 és 28-a között. A résztvevők a felejthetetlen hétvégi utazáson az ország legszebb látnivalóit tekintik meg. Bukarestben az impozáns parlamenti palotát, szállás Bustenben egy kényelmes háromcsillagos hotelben, másnap a mesébe illő Peles kastély látogatása, valamint Brassóban a híres fekete templom megcsodálása lesz soron. Részvételi díj személyenként 730 lej. Az ár tartalmazza kényelmes utazást, szállást, belépőjegyeket, félpanziós ellátást. További információ és foglalás a 0744 118 436-os telefonszámon. Szeretettel várnak minden kirándulni és kikapcsolódni vágyót.

Kedves hallgatók, híreink végén egy picit beszéljünk az mai időjárásról. A szakemberek rámutattak, hogy szerdán a hőmérséklet még megközelítette a kánikula küszöbét. Ehhez képest a hétvégére péntektől kezdődően a nappali csúcsértékek drasztikusan visszaesnek, és mindössze 16-20-21 fok között alakulnak majd. A hűvös időjárás egészen a hétvégéig meghatározó lesz. A jövő hét elejétől azonban ismét enyhe melegedés kezdődik. Csütörtökön, vagyis ma a hideg légtömeg először a nyugati, központi és északi területeken érezteti hatását, ahol rövid idő alatt jelentős mennyiségű, akár 30-50 liter per négyzetmétert is meghaladó csapadék hullhat, míg ma a lehűlés még főként a nyugati, központi és északi részeket érinti, péntektől már az egész országra kiterjed. Nézzük meg, milyen hőmérsékleti fokokat mértek a mai hivatalos adatok szerint. A Partiumban Erdély szerte, Temesváron, Aradon 18, Nagyvára 19, Nagykároly Szatmár 17 fok, Nagybányán 16 fok, Kolozsváron 14, Gyulafehérvár, Déván 15, Nagyszeben 14, Brassó 13, Sepsiszentgyörgy és környékén Kovásznán 14 fok, Székelyudvarhely, Korond, Szobátán 13 fok, Csíkszereda 12, Gyergyószent Miklós 11, Marosvásárhely 14 fok. Fővárosunkban 18 fok, Budapesten pedig 13 fokot mértek mai hivatalos adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hét műsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.hu címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.hu e-mail címre.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, június 11-én, ezen a napon következő események történtek, előbb nézzük meg a névnapokat és az eredetüket, jelentésüket. Ma a Barnabásokat, Paulákat és a Roxánákat köszöntjük. A Barnabás az Arameus eredetű bibliai név, jelentése a vígasztalás fia. Más feltevések szerint a profétálás fia vagy Nebó fia. Paula, a latin Paulus Pál férfi név női párja, jelentése kicsi, kis termetű. Roxana, perzsa görög eredetű név, latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt, jelentése világos, ragyogó. Nézzük meg, mik történtek, milyen események a mai nap folyamán, milyen hírességek születtek vagy haltak meg. 116 éve megszületett Carmen Coppola, amerikai zeneszerző. 116 éve szintén megszületett Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, aki a könnyű búvárkodás elterjedését, akinek az ő nevéhez fűződik. 106 éve született Hazel Scott, trinidadi amerikai zongorista, énekesnő és dalszövegíró. . 87 éve született Jackie Stewart, háromszoros Formula 1-es világbajnok, tévékommentátor és Ford szaktanácsadó. 77 éve született Váncsa István, újságíró, kritikus. 67 éve született Hugh Laurie, angol színész. 62 éve született Jean Alesi, Forma 1-es pilóta. Szintén 46 éve született Super Levente jégkorongozó. 44 éve először mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet. 517 éve házasságot kötött 8. Henrik Anglia királya aragóniai Katalinnal, aki 8. Henrik első felesége volt. 228 éve Napóleon Bonaparte elfoglalta Málta szigetét. 162 éve született Richard Strauss, német zeneszerző, karmester és óperaház igazgató. . 98 éve született Hemző Károly fotóművész. 88 éve halt meg Tihanyi Lajos avantgárd festőművész. 47 éve halt meg John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. 138 éve született amerikai olasz anarchista Bartolomeo Leo Vanzetti. Továbbá 11 éve halt meg Ornette Coleman, Grammy életműdíjas amerikai jazzzenész, szaxofonos és zeneszerző. 3 éve halt meg Balogh László, Munkácsi Mihály díjas festő, grafikus, Szentendre díszpolgára. 2 éve halt meg François Hardy, francia énekesnő, és 1 éve Brian Wilson, amerikai dalszerző. Kedves hallgatók, ezek az események történtek a mai nap folyamán. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Barnabás apostol. Barnabás Ciprus szigetén született. Jézus mennybe menetele előtt megígérte apostolainak, hogy a Szentlélek fogja őket segíteni, hogy elvigyék az evangéliumot Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig. Mindez nem csak az ő tanítványaira vonatkozik, hanem mindenkire, akit Jézus lelke kiválaszt szolgálatára. Az apostolok cselekedetei szerint Barnabás ciprusi származású levita volt, akit a vigasztalás fia néven ismertek, és aki derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Barnabásnak fontos szerepe volt a pogányok körében végzett misszióban, és Pál apostollal együtt jelentős munkát végeztek a keresztény hit terjesztésében. A Biblia első említése Barnabásról egy szeretett cselekedetével kapcsolatos, amikor eladta szántóföldjét, és annak árát eljuttatta az apostolokhoz a szegények számára. Emellett ő vette magához Pált, aki egykor keresztényeket üldözött, és elvitte őt a jeruzsálemi apostolokhoz, hogy megismertesse velük. Ezáltal segítette Pál missziójának megkezdését. Barnabás hamarosan a szíriai Antiochiában is jelentős szerepet kapott, amikor a pogányok megtérését látta, és felismerte Isten kegyelmét a munkájában. Itt hozta magával Pált, hogy együtt munkálkodjanak, és sikerült elérniük, hogy a hívők először itt kapták a keresztény nevet. Barnabás és Pál első missziós útja Ciprusról kezdődött, majd Kis-Ázsiában folytatódott. Mindvégig pogány lakta területeken. Fontos döntést hoztak, hogy a pogányok is közvetlenül Krisztushoz térhetnek, anélkül, hogy körülmetélésre lenne szükségük. Missziójuk során sok helyen megpróbálták elérni a pogányokat, de voltak olyan városok is, ahol a zsidók ellenségesen reagáltak. Lisztrában például megkövezték Pált, de ők tovább folytatták munkájukat, és még a visszaúton is meglátogatták az új egyházakat. A Pál és Barnabás közötti viszály akkor kezdődött, amikor Pál második apostoli útjára nem hívta meg Barnabás unokaöccsét, Márkot. Ezért a két misszionárius elvált egymástól. Pál más kísérőkkel folytatta útját, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra ment. Barnabás sorsa ezután nem ismert pontosan, de élete és munkássága mély nyomot hagyott a keresztény közösségben. Ő volt az egyik legelső keresztény, aki készségesen válaszolt Isten hívására, és örömmel hirdette az evangéliumot. Barnabás 60 körül Ciprus szigetén halt meg. A hagyomány szerint Szent Barnabás sírja hosszú ideig ismeretlen volt, de később egy csodás jelenség segített megtalálni azt. Az egyik álmában maga Barnabás mondta el a szalamiszi püspöknek, hogy ott található a sírja. A sír megnyitása után egy pergamenre írt Máté evangéliumot találtak, melyet Barnabás saját kezűleg írt.

A mai nap gondolata viennei Szent Jánostól így szól: amikor az oltári szentség előtt vagyunk, ne tekingessünk körbe, hanem csukjuk be szemünket, nyissuk ki szívünket, akkor a jó Isten is ki fogja nyitni az övét.

Kedves Márai Rádió hallgatók, a ma délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztessük meg önöket. Szent misét közvetítünk 8 órától a Szent József templomból, Nagyváradról. Azt követi majd az imaszándék fogadása, amelyet Csepri Szent Györgyről fogadnak. Majd imádkozzuk a világosság rózsafűzérét szintén Nagyváradról, amelynek végén a Jézus szíve litániát is elimádkozzuk. Majd 10 órától Puskás Attila várja önöket a Szellő című műsorával. Azt követően Szilágyi László promociós kollégánk sepreget egy picit a házunk táján. 11 órától felvételről hallhatják az Életikét és az Asztal terítünk című műsorunkat Dávid Gyöngyi szerkesztésében. 12 órától imádkozzuk az Úrangyalát, majd a Zsolozsma napközi ima óráját, ami után megkezdődik a Déli magazin, és amelynek végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Áldott szép délelőttől imádkozzunk együtt egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, az József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgált pedig ellátja, Poé Jószif, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, nagy vétkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
2: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elől szétszélettek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek és az Úr hívei lettek. Ennek a híre eljutott jeruzsálemi egyházban is, ezért elküldték Barnabást Antiókiába, amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr

0: Úr kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy őszinte szívvel ragaszkodjék az Úrhoz, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás erre elutazott Tarzsuba, hogy fölkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte őt Antiókiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok ember tanítottak. A tanítványokat először Antiókiába nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. Az antiókiai egyházban több proféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a Cirenei Lucius, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szent Lélek: válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok. Amíg csak el nem távoztok. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszárátok. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnök bocsánatára. Kedves barátaim, szeretett Mária Rádió hallgatók! Hallottuk a mai evangéliumban, azt mondja Jézus, ha az igazságotok nem múlja fel az írástudókét és a farizeusokét, nem mentek be a mennyek országába. Tehát Jézus a hegyi beszédben nem azt mondja, hogy kevés a törvény, hanem azt, hogy a törvény külső megtartása önmagában nem elég. Ugye a farizeusok ismerték a parancsokat, de Jézus valami mélyebbre hív. Ő a szív megtérésére hív. És a mai evangéliumban, mai evangélium központi üzenete az, hogy Isten országa nem a kifelé mutatott vallásosságon, hanem a szeretetté formált szíven múlik. Tudjuk, egy idős falusi ember évtizedek óta nem beszélt a szomszédjával. Valamikor fiatal korukban összevesztek egy föld darab miatt, hogy ez ma is ugyanígy történik. A vita elmúlt, az ügyet rendezték, de a harag mégis megmaradt. És a két ház között ott volt egy keskeny ösvény. Minden nap ugyanabban az időben mentek ki az udvarra, és minden nap elfordították a fejüket. Egy téli reggelen az idős ember elesett a jeges úton, és nem tudott felállni. Szomszéd észrevette az ablakból, habozott egy pillanatig, majd átsietett, felsegítette és bevitte a házba. A kályha mellett csendben ültek egymás mellett, végül az egyikük megszólalt. 40 évig kerülgettük egymást, pedig csak két lépést lett volna átsétálni. Aznap nem csak egy ember állt fel a jégről, hanem a két szív is feloldódott. A harag önmagában lehet jogos felháborodás. De Jézus is így tanít, hogy megmondták a régieknek, hogy ne őj, én pedig azt mondom nektek, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. És meglepő ez, azt gondolnánk, hogy a gyilkosság és a harag között óriási a különbség, azonban Jézus tovább megy, lemegy a gyökérig, és felvilágosít bennünket arról, hogy a harag legtöbbször nem egy hirtelen robbanás, hanem a szívből jövő keserűségből nő ki. És amikor tápláljuk, dédelgetjük újra és újra felidézzük a sérelmet, akkor megkeményedik a szívünk. A másik ember már nem testvér lesz, hanem az, aki megbántott, vagyis ellenség. Azt mondja Jézus következő úgymond mondatában, hogy ha ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek panasza van ellened, hagyd ott, menj elő, békülj ki a testvéreddel, és utána tér vissza. Tehát a vallásos ember azt gondolná, hogy előbb Isten dolga, a fontos, aztán az emberi. Jézus viszont azt mondja, hogy menj elő, békülj ki a testvéreddel. Tehát az Ószövetségben fordítva volt. Jézus rendbe rakja az embereket és bennünket is, és azt mondja, hogy menj, békülj ki, mert a testvérrel való, a felebarátoddal való béke és szeretet nélkül a Szent Mise hiányos. Istennek a tisztelete így hiányos. Nem azért, mert Isten kevésbé fontos, hanem mert Isten szeretete és az ember iránti szeretet elválaszthatatlan. Nem lehet őszintén imádni azt az Istent, akit nem látunk, miközben gyűlöljük azt a felebarátot, akit látunk. És Jézus azt mondja, hogy egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, még amíg úton vagy vele. Tehát a harag nem marad ugyanakkora, vagy gyógyul, vagy mérgezni kezd. És minél tovább hordozzuk, annál nehezebb letenni. Sokan mondják, hát majd egyszer megbocsátok, még nem jött el az ideje. De az idő, ahogy szoktuk mondani, gyógyít, az igazából nem így van. Az idő önmagában nem gyógyít. Az alázat és a te döntésed gyógyít. Te kell eldöntsed, hogy én most akarok szeretni, én most akarok megbocsátani. Ne az időre hagyjuk. Az még jobban elmélyíti, még jobban táplálja, mert mindig rágondolsz az időben arra a dologra. Tehát a te döntéseden múlik. A te alázatodon múlik, a te hozzáállásodon múlik. És a kiengesztelődés nem mindig jelenti azt, hogy a kapcsolat olyan lesz, mint régen. Vannak sebek, amelyek után másképp folytatódik az élet, de a keresztény ember nem maradhat a gyűlöletnek a fogságába. Mit jelent ma felülmúlni a farizeus igazságát? Nem azt, hogy több szabályt tartunk be, hanem azt, hogy engedjük, hogy Isten átformáljon. A farizeusi igazság az egy külső megfelelés. A krisztusi igazság az egy belső átalakulás. És nagyon sokan vagyunk a hétköznapokban, olyan magatartás formában élünk, hogy csak is az igazsága fontos. De ez egy külső megfelelés. Mondjuk a magunkét, mondom az enyémet, nem érdekel senki másnak a véleménye, csak is az én igazságom. Ez egy külső megfelelés. Az igazi igazság az egy belső átalakulás. Ha igazságban néz, szeretetben néz és átalakul. És utána jöhet majd akkor a külső igazság. Ugye a farizeus igazság mi az? Nem öl meg, de megvet. Imádkozik, de nem békül ki. Ez a farizeus igazság. Vallásosnak látszik, de nem szeret. Ez a farizeus igazság. Mit jelent a krisztusi igazság? Hogy megőrzöm a felebarátomnak az emberi méltóságát. Keresem mindig a békét. Szívből szeretek, mert én magam is meg tudom tapasztalni Istennek az irgalmát, és meg tudok bocsátani. Ez az igazság. Ez a belső átalakulás. Jézus nem elviselhetetlen terhet rak ránk, amikor mai evangéliumban is elküldi a tanítványokat. Azt mondja, menjetek be mindenhova, de ahol nem fogadnak szívesen, menjetek el onnan. Nem azt mondja, hogy legyetek hibátlanok. Azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a harag uralja a szíveteket. Keressétek a békét. Mert a legnagyobb szeretet az Isten országa a kiengesztelődött, a megbékélt szívekben kezdődik, nem máshol, a te szívedben, a tiszta szívedben. Talán mindannyiunk életében van valaki, akivel csak két lépés választ bennünket el a békétől. Lehet egy telefonhívás, lehet egy üzenet, egy bocsánatkérés, egy őszinte beszélgetés talán hiányzik. Ma Jézus arra hív, hogy tegyük meg azt a két lépést. Amen. Kérjük testvéreim urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Barnabás és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, László főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Végül engedd, Urunk, hogy testvérünk, elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy a mi javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, szenteld meg áldásoddal felajánlott áldozati adományainkat, hogy szeretetet tüzével áthevítsenek minket, hiszen Szent Barnabás apostol is szereteted indítására vitte az evangélium világosságát a pogányok közé, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennynek országáról minden népnek. Ezért az angyalok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük és hálás szívvel énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: A rádat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk.

0: szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a báránynak a májára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Az örök élet zálogát magunkhoz véve, alázatosan kérünk, Urunk Istenünk, hogy amit Szent Barnabás apostol emlékezetére a szentségig színek alatt elnyertünk, annak örvendező részesei legyünk majd a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgált pedig ellátta, Puja József. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok ön Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Líviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: háborúknak a megszűnéséért, Anya Szentegyházunknak a lelki megújulásáért, Leó pápáért, püspökökért, papokért. Hálatelt szívvel imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, adományozónkért, azokért, akik önmagukból adnak, anyagiakkal támogatnak, imákkal támogatnak bennünket, hiszen mindenik nagyon fontos. Hívhatnak minket a szokott módon a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös számon. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre az ima szándék gombra kattintva. Várom hívásaikat, és úgy látom, hogy már is van egy kedves telefonáló.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A bácsiknak felajánlom, és háborúnak szűnését is, melyik meghalt itt a papbácsi, annak is felajánlom, és maguknak is, magamnak és a férjemnek is. Hát jön a születés napja van, és ezt felajánlom a férjemnek a haláláért.
0: Együtt fogunk imádkozni önnel, nagyon szépen köszönjük a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg önökkel. Ezt a rúzsafüzért felajánlom a három fiamért és családjaikért, férjemért, magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafüzért felajánlom jó magam egészségért, hogy minden rendben legyen a Jóisten segítségével, legyen lelki erőm mindent elviselni, Jézusom, bízom és remélek te benned. Köszönöm. Az elhangzó imákat kérem, fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten a szűzanya segítő kegyelmét kérem, hogy könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért, békességért és a gonosz távozásáért. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt. Kérem a kedves telefonálókat, hogy hagyják hosszabban csengeni a telefont, amíg tudom kapcsolni. Sokszor nem sikerül. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy nagyon fontos szándékra. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, betegekért, gyermekemért, testi-lelki gyógyulásért, békességért, írta egy édesanya. A vizsgázó diákokért is többen kérik az imát, hiszen nagyon sokan vizsgáznak, és nem sokára az érettségi is kezdődik. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
1: A mai imát fel szeretném ajánlani családom minden tagjának egészségért, békességéért, valamint a vizsgázókért, különösen unokáimért, akik öten állnak vizsgák előtt. Kérem a Jóistent, hogy segíje őket, vezérelje, hogy sikerülhessenek a vizsgáik. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Még jó, hogy ilyen imádságos nagymamájuk van. Hiszem, hogy sikerülni fog a vizsgájuk. Mi is imába foglaljuk őket. Hála és köszönet mindenért, és hogy a nagylányomnak rendeltél egy társat, vigyázz rájuk, szűzanyánk, írta egy édesanya. Felajánlom a Szent Rózsafüzért, és minden imád családomért, gyógyulásomért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, egy édesanya írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Ezt a mai rózsafüzért, a mai nap összes imáltenhisét fél szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmetét, a boldogságos szüzanyának és a mennyi eljának. Továbbá kérem a szüzanyi oltalmát az ő közben járása a gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, az ő munkájáért, az ő kollégáért, főnökeiért, rosszakaróiért, ellenségeikért, jó akaróikért, neki egy hozzáillő szerető társért. A Jóisten óvja és oltalmazza minden bajtól,

0: és a Jóisten áldását kérem az ő egész életére, na, szürke hétköznapjaira is továbbá. Több fontos szándékét és családom egészségét, a családomban beteg és gyógyulásait, a gonosz távozásait, sok-sok türelem és szereteti békét, és nem utolsó sor bőnökét. Isten tartsa meg magukat sokáig nekünk. Isten fizesse be, jutott mindenkinek a segítségmája. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni önnel.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a szeretett családomért, férjemért, két fiamért, testvéremért, két lányáért, szüleimért, akikre mindig számíthatok, barátnőimért is, akik felköszöntöttek születésnapomon. Köszönöm Istenem, hogy ilyen sokan szeretnek, írta egy mindennapos hallgató. Jó olvasni és hallani ezeket a sorokat. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsőt a Sika Jézus Krisztus, köszönöm.
0: Mindörökké.
1: A Mártáratatével.
0: Én is, kedves Gabriella.
1: Én szeretném olyan hallani a kapuk kegyelmát, ha itt egy megerősödésé, a családom teljes gyógyulásáé, a halottaimé, a gonosz távozásáé. Jézuson bízom benned, dicsőt a Sika Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten áldása kísérjen. Imád kérek egy édesanyáért, hogy térjen vissza a családjához, a férjéhez és a két kislány és a kislányaihoz. Imádkozunk, hogy bármilyen nehézségben vannak a családok, ki tudjanak tartani a szeretetben. Ezt a rózsafüzét felajánlom egy nagyon fontos szándékra. Jézusom, bízom benned, egészségért, a világ békéért és minden betegért imádkozom, írta Zsuzsi Csíkszeredából. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafűzért és szentmisét szeretném felajánlani két vizsgázó diákért. Elsősorban csomag közön Szátvári Istvánkáért kívánok nekik sok szerencsét a vizsgához és az érettségi is, hogy a szűzanya fogja kezét továbbra is, és ilyen ügyes legyen mindig, amilyen most. Valamint szeretném még köszönteni ugyancsak Szatmárné Bertiben Csepregi Angelót, aki ma végzi a 8 osztályt, őt köszönti csoma közül déd nagymamája Gizi és nagymamája Angela. Valamint szeretném felajánlani családom egészségét, békességét, a szűzanya oltalmáért, a halottaim lelke üdvért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, és a Mária Rádi összes dolgozójáért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Erika, a hívását. Együtt fogunk imádkozni önnel. Közben érkeztek ima szándékok e-mailben is, ezekből olvasok fel néhányat. Ezt a mai rózsafűzért felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, a vizsgám sikeréért, családom egészségéért, boldog legyen minden egyes ember, hogy békében éljen saját magával és másokkal. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Mindig én.
0: Igen,
3: nagy szeretettel köszöntelek, én te szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét a Kecseti Engi Mártusné édesanyámé, aki nyugszik a Kecseti temetőbe. Tegnap mellett, aki a volt Margi. A Jóisten adjon neki csendes nyugodalmat, nyugodjon békébe az Úr Jézus nevébe. És ezt szeretném még ajánlani. Hallod-e, tündik?
0: Igen, figyelek, azért nem akartam félbeszakítani.
3: De szeretném most állani még el. Egy Albert öcsémét, szerkezve, születésnapja volt a tegnap. Elégette a 70-ig a drága öcsém. Hagyjon a Jóisten erőt, egészséget, békességet nekik, szeretetet, mert nagyon sokat hívnak, szeretetet adnak, küldnek nekem. És mindenki, Anna néni, tűzében, minden jó terület, rosszáll elé, felajánlom ezt a rózsafűzét. Nagyon rossz az adásotok, kicsim, de hát valami lesz.
0: Igen,
3: benne
0: hiszük, kollégánk már többször jelezte, sajnos nem tőlünk függ, fenn a Hargitán történt egy kicsi meghibásodás, de dolgoznak rajta itt Sepsiszentgyörgyön is úgy.
3: A rózsafűzét a telefonomon mondtam, hogy órakor.
0: Igen, mert sajnos itt benne a Sepsiszentgyörgyi stúdióban sem működik a rádiókészülék. Tudjuk, jeleztük, imádkozunk. Köszönjük szépen. Hiszük.
3: A jó Istenbe.
0: Így van. Köszönjük szépen Margit néni a hívását. Melinda írja Tóriáról a mai imád, felajánlom a mai vizsga tanításomért, hogy Isten dicsőségére tudjak munkálkodni ott, ahova a Jóisten küldött a mai napon az Úr Jézus. Úr Jézus, légy velem! Mária írja Gyulafehérvárról Petrik Margit lelke üdvéért, hűséges adományozóért imádkozom, aki a rádiónknak támogatója volt, mi is imádkozunk vele, és nyilván Petrik Margit néni lelke üdvéért. Ezt a Szent Rózsa füzért felajánlom a bűneink bocsánatáért, világbékért, tisztított tűzben szenvedő lelkekért, gonosz távozásáért, szüleimért, gyermekeimért, és minden rászoruló emberért. Köszönöm, Rita írta. Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm,
2: szeretném.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szent olvasót szeretném felajánlani testvéremért, akinek 6 hetes miséje van máma Csíkszentmiklóson. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, fogadja el ezt a szent olvasót a lelki üdvőjért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Hallgassa meg az Úr az ön kérését. Ezt a szent olvasót és minden mai imát felajánlok férjem egészségért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse, egy édesanya írta. A mai rózsafüzét felajánlom teljes testi lelki gyógyulásomért, és az Úr Jézussal való kapcsolatom mélyüléséért, Istenem, hallgass meg. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos letette a kedves telefonáló. A lányom gyógyulásáért imádkozom, és ajánlom fel ezt a rózsafüzért unokáimért, lányom sikeres vizsgájáért és egy jó munkahelyért imádkozom, Katalin írta. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Sajnos nem sikerült, mert közben le is járt az ima szándékra szánt idő. Én hívom a kedves hallgatókat, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el együtt a rózsafüzért, a világosság rózsafüzérét és a Jézus szíve litániát, felajánlva mindazokért, akiknek nem sikerült beolvasni az üzenetét, sajnos mindenkit nem tudtam élőadásba kapcsolni, és imádkozzunk azért is, hogy minél hamarabb megoldódjon ez a technikai probléma is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádiót hallgatót a nagyváradi Szent József templomból az önkéntesek. Imádkozzunk együtt a világosság rózsafűzért, amit felajánlunk mindenki számára, Szófia, Ilona, Jonatán, Andrea, család tagjaikra, Isten áldását kérve. Imádkozzunk önkéntes társunk, Balog Marika férje, Barnabás névnapja alkalmára. Ezt a rózsafüzét felajánljuk még Kegyes Robertért névnapja alkalmából. Hálából a szűzanyának, Brigitáért, Marika néni, Péter és Dani gyógyulásukért, a székefalvi utok zarándokokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Szentlélekben hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békét megőrizze. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemeltel, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Édesanyánk Mária közbenjárására kérünk, add, hogy meg tudjuk tartani a keresztségben tett fogadalmunkat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket,

vétkezésnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Az

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: És Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Édesanyánk Mária közbenjárására kérünk téged. Add, hogy teljes szívből higgyünk szavaidnak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkesőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Asszony.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Édesanyám Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy az Atyával együtt vonz minden hitetlen embert országod megismerésére.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál éretünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélegnek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa fűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Édesanyánk Mária, közbenjárására kérünk ad, hogy dicsőséget hirdetői és részesei lehessünk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Az

0: csodáján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk korájának. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Megválta Jézus Krisztus, te azt mondtad, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Édesanyánk, Mária, közbenjárására kérünk add, hogy mindig szeretettel fogadjuk tested és véred, hogy elmondhassuk Szent Pállal, most már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szó.

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyet anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Úrunk, Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imánkat folytatjuk a Jézus Sziva litániával, amit felajánlunk családjainkért, a békéjét és a vizsgázókért.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Menj, déli Atya Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úr Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az Isten igével lényegileg egyesített szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten szent temploma!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, jósággal és szeretettel terjed szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden erény mélysége!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden dicsérete legméltóbb szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szív királya és központja!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincseink megvannak!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a mennyatyának kedvetelt!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, béketörő és nagy irgalmasságú szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az életi szentség forrása!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, benned remélők üdvössége!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, benned kimolók reménysége!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint! Könyörögünk, Mindenhat örök Isten, tekint szeretett fia szívére és arra dicsérte és elítétele, mert a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Amen.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária, ó érgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekédnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy. Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Imádkozzunk Isten szolgája, Márton Áron Erdély püspöke, mielőbbi szentté avatásáért. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre, családjainkra. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Istentől megáldott szép napot kívánok. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy nagy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ugye napjainkban Szűz Mária szeplőtelen szívének az emlékezetét ültük. Elmélkedjünk az ő szent szívéről. Csodálatos fény gyulladt Fátimában, a kis portugáliai falucskában. Megjelenik a nagyasszony 3 kis pásztorgyermeknek, és üzenetet ad a felnőtteknek. Engesztelésre szólítja fel az egész világot, mert túlontúl megbántották az Urat. Megdöbbentő csodával pecsételi meg jelenésének és üzenetének súlyát. Néptömegek térnek meg, és azóta folyton történő csodák új szentélyé avatják Fátimát. Lélekben én is oda zarándokolok, és megkérdezem a jóságos szűzanyámat, mit kívánsz tőlem, édes jó szűzanyám? A szűzanya elsősorban, az ő üzenete elsősorban nekem szól. Elsősorban szent fia szeretteihez, választottaihoz fordul. Lásd, íme az én anyai szívem. Értsd meg, szeretett fiam, hogy milyen nagy fájdalmat okoznak anyai szívemnek a hálátlan, a bűnös emberek. Értesd meg, hogy minden bűn és gonoszság, minden tövis érinti szeplőtelen szívemet. Megmutattam a 3 kis pásztorgyermeknek tövis koszorús szívemet. Most neked is megmutatom, hogy Istennek felajánlott szíved egyesüljön az én fájdalmammal, s ne tudj többé érzéketlenül elhaladni a bűn és a gonoszság mellett. Veled akarok egyesülni, és azt akarom, hogy a te szerető szíved sajogjon az enyémmel együtt a világ romlottsága és gonoszsága miatt. Vigasztald meg szívemet. Velem együttérző, engesztelő szíveket keresek. Téged is arra választottalak, hogy légy az én szeplőtelen szívemnek legbuzgóbb engesztelője. Engesztelj meg engem, és vigasztald meg anyai szívemet. Nincs semmi, ami annyira megvigasztalná Szűz Mária szívét, mint a választott szívek együttérző szeretete, részvéte és buzgó lángolása. A szűzanya szíve magához vonza az én szívemet is. Úgy érzem, hogy egészen oda kell simulnom égi anyám szívéhez, és nagyon-nagyon kell őt szeretnem, vigasztalnom és engesztelnem. Nos tehát, kedves rádióhallgatók, a szűzanya Fátimában az engesztelést sürgette. A Jóisten úgy határozott, hogy e nehéz idők súlyos szenvedése, mely a világ bűneinek büntetése, csakis Szűz Mária szívének engesztelése által szűnik meg. Rábízta arra a szívre az idők engesztelését, mely szív legjobban a szeretet, tanulja lett, és legtöbbet tett, hogy értünk és helyettünk engeszteljen. Azt kívánja a szeplőtelen szív tőlem is, hogy engeszteljem a sok-sok lelket, és sok-sok lelket tanítsak meg szeplőtelen szívének engesztelésére. Legyen Mária szíve az engesztelés urnája, melybe egybe gyűlik minden engesztelő áldozat, hogy ő mutassa be szent fiának, és általa a mennyei atyának. Milyen szép, hogy az egész világ meghívást kapott erre az engesztelésre. Fölteszem a kérdést. Mit tehetek én? Szűz Mária elsősorban tőlünk várja, hogy sokat tegyünk. Elsősorban gyermekeitől, választottaitól, lánglelkű apostolaitól várja, hogy felgyújtsuk a szíveket és engesztelés buzgóságával töltsük fel. Szűz Mária jóságos szíve először is a mi szívünk ajtaján kopogtat, hogy megnyerjen az engesztelés nagy művének, mert tudja, hogy ha a mi szívünk érte dobog, akkor másokat is megnyerünk neki. Azt kívánja tőlem, és tőlünk, hogy állítsuk

oda ránk bízottak lelke elé szeplőtelen szívét, és tanítsuk meg őket egyesülnie szívvel az engesztelés nagy művében. Tanítsunk meg minden lelket hódulni a világ királynője szeplőtelen szíve előtt. A boldogságos szűzanyához, az ő jóságos, szeplőtelen anyai szívéhez kell fordulnunk, és azt kérjük, könyörüljön rajtunk, segítsen bennünket, ne hagyjon el minket. Igen, amikor minden emberi segítség hiányzik, amikor kilátástalanul nézünk a jövőbe, jóleső tekintettel vesszük észre a boldogságos szűzanyának, a világ királynőjének jóságos arcát. Ő nem feledkezett meg rólunk. Jósággal, szeretettel fordul hozzánk, tud és akar segíteni rajtunk. Akármilyen sötét, borzasztó legyen is a helyzet, a jelen, a jövő, a ma és a holnap, mégsem esünk kétségbe, nem jaj veszékelünk. De nem is bízunk emberi bölcsességben, földi segítségben, hanem bízunk abban, akinek anyai szíve van, akinek jóságos, tisztaságos szíve szeret, és nem hagy el minket most sem. Kedves rádióhallgatók, Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapja körül a szűzanya arra hív meg bennünket, hogy tudatosítsuk, engesztelésre kaptunk meghívást. Ha kevesen is lennénk engesztelő lelkek, de a szűzanya velünk van. Vele egyesülve erősebbek leszünk, mint azok, akik velünk szemben állanak. Vállaljuk az engesztelést, a vezeklést a szűzanya szívével egyesülve. Hozzunk nagy áldozatokat az engesztelés oltárára. Legyen egész életünk egybeforrott áldozat a szűzanya szeplőtelen szívével, akkor az ő erényeivel, érdemeivel, szeretetével egyesülve ki tudjuk engesztelni a haragvó isteni felséget, ki tudjuk eszközölni a szenvedések, szörnyű csapások megszüntetését. Kérjük a szűzanyát, hogy velünk egyesülve esdje ki számunkra a mennyei atyától a boldog béke áldását. Kedves rádióhallgatók, ha kimegy az ember májusi estéken a mezőre és nézi azt a szép csillagsátort, amelyet a Jóisten fölénk terített, és elgondolja, hogy a millió csillagnak mindegyike a legkisebbnek látszó is, egy külön nap, akkor úgy érzi, hogy ennél szebbet, mélységesebbet, nagyszerűbbet a Jóisten talán nem is tudott volna teremteni. Pedig a tudósok azt mondják, hogy ha belenézünk a parányok világába, akkor azokban ugyanolyan csodálatos szépséget, mélységet és gazdagságot fedezhetünk fel. Egy-egy sejt, egy kis atom önmagában is olyan, mint egy nagy világrendszer, csak arányaiban parány. Amilyen messze esik a nap a földtől, olyan mélységeket lehet befelé az atom napjai és bolygói az ionok között felfedezni. Az anyai szív mélysége, Isten csodálatos az ő alkotásaiban. Akár nagy mindenséget nézzük, akár a parányokat. És mégis azt mondom, hogy mindezeken felül mélységesebb, nagyszerűbb, gyönyörűbb az, amit a Jóisten az anyai szívben teremtett. Ennél nagyobb, ennél szebb talán nincs is a földön. Az édesanya szíve sokkal szebb harmónia, mint a csillagok rendje, sokkal mélyebb, mint az atomok világa. Az édesanya szíve olyan kimondhatatlanul jóságos, szerető, együttérző, hogy azt csak is azt tudja teljesen megérteni, aki ilyen jóságos édesanyai szív melegénél nőtt fel. Diákkoromban olvastam egy megdöbbentő legendát, amit nem tudok feledni. Egy ifjú, akit az édesanyja nagyon szeretett, gondosan nevelt, mindentől féltve őrzött, felserdülve
roblót nő hálójába kerül, aki lassan lerombolja lelkében mindazt a szépet, nemeset, amit az anyja épített benne. Hiába figyelmezteti a jóságos édesanyja, hiába kérleli rimánkodva, fia lassanként elfordul tőle. Csak néha szólal meg benne a lelkismeret szava, de a romlót nő azt is elnémítja. Ördögi tervet eszel ki. Azt mondja a fiúnak, hogy ha igazán szereti őt, menjen haza. Ölje meg édesanyját. Tépje ki a szívét és hozza el neki. A fiút annyira elragadja a bűnös szenvedély, hogy megfeledkezve az anyai szív jóságáról hazarohan, megöli az édesanyját, kitépi a szívét, és kezébe szorongatva fut vissza a romlott nőhöz. Útközben nem veszi észre, hogy csak kő fekszik az úton. Hogy nagy kő fekszik az úton. Megbotlik, elesik, kicsúszik kezéből édesanyja szíve, és végiggurul a poros országúton. Amint összezúzott tagjaival nagy nehezen felkel, ismerős hang üti meg fülét, becézi szavakkal kérdezi tőle, nagyon megütötted magad, édes jó fiam? Megszólalt a jóságos anyai szív. Igen, ez az anyai szív. Akkor is szereti gyermekét, ha az megbántja őt. Még akkor is fáj neki, ha a gyermeke bajba kerül, mikor az ellene fordul. Ez az anyai szív jóságának mérhetetlen mélysége. Maga a jóisten is, mikor a földre akart jönni, úgy határozott, hogy az ő életét is egy ilyen anyai szív kísérje végig. Az Úr Jézus, amikor emberi testet vett fel, lemondott isteni hatalmának megnyilatkozásáról, de nem mondott le az anyai szív szeretetéről. Ezt a jóságos anyai szívet, melyet Isten önmagának alkotott, ezt tiszteljük mi a szűzanya tisztaságos szívében. Mert benne találjuk meg a legtisztaságosabb szívet. Amikor a mennyei atya kereste azt az anyai szívet, amely méltó legyen arra, hogy az ő egyszülött fiát, az örök igét, mint gyermekét szeresse, nem találta a földi asszonyok között csak is egyetlen egyre, a szeplőtelen szűz szívére. A szűzanyának olyan tisztaságos szívet adott, olyat, amely soha-soha a gonosz léleknek alá nem volt vetve, még a bűn árnyéka sem érte, hanem mindig tiszta, szép és érintetlen volt. Elhomályosodnak a csillagok fényei, és minden ragyogás fénytelenné válik, ha a szűzanya tisztaságos szívének szépségéhez, tisztaságához hasonlítjuk. Annyi drága jó szív között is ez a szív a legszebb, a legtisztább, a legdrágább, a legjóságosabb. Emberi szív ugyan, de mégis olyan, melyben soha nem volt sem bűnös érzés, sem bűnös vágy, csak egy érzés töltötte be mindig. A tiszta szeretet. Ez a szűzanyának tisztaságos, jóságos szíve, amit a Jóisten azért teremtett, hogy a második isteni személynek, az Úr Jézusnak életét itt a földön végig kísérje. Hogy őt szeresse, vezesse, mellette legyen. De nem csak itt a földön, hanem azon túl is nagy szerepet szánt a Jóisten a boldogságos szűzanya, az Isten anyja jóságos szívének. Kedves rádióhallgatók, a szűzanya azt kívánta, hogy az egész világ legyen felajánlva az ő szeplőtelen szívének, de ne csak imával, hanem teljes önátadással. Vessük alá magunkat az ő szívének, menjünk arra, amerre ő akarja. Tegyük azt, amit ő kíván tőlünk. Kövessük őt, és maradjunk mindig vele. És mit tesz, égi anyánk, ha jóságos szívének ajánljuk fel magunkat? Megmondom. Képzeljük el, hogy az édesanyja hosszabb időre távol volt a gyermekétől,
Hosszabb idő óta elszakítva voltak egymástól, és most hazajön. Tudják, mit csinál az édesanyja ilyenkor? Szívére öleli a gyermekét. Hát ezt csinálja a szűzanya is velünk. A szívére akar ölelni mindannyiunkat. Nyissuk meg tehát a szívünket előtte. Nyissuk meg és engeszteljük, hogy a szűzanya betöltse a mi szívünket, és szívére ölelhessen minket. A szűzanya előre tudott mindent, ami történt velünk, és ami történni fog még ezután, és hogy megmentsen, közbevetette az ő anyai tekintélyét, jóságos szívét értünk. De nem csak értünk, akik szeretjük őt, hanem azokért is, akik nem szeretik, akik bűnösök, még ha annyira bűnösök is, mint az az ifjú, aki édesanyja szívét kitépte. Azokat is szereti a szűzanya, akik gyűlölik őt, vagy az ő szent fiát. Még ezeket is a szívére akarja ölelni, hogy megtérjenek, vele legyenek, és neki engedelmeskedjenek. A Jóisten itt van a szívünkben. No, és akkor igazán a szívére ölel minket a szűzanya, mert hiszen ő is ott van, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az édesanyja semmiféle örömben nem tud igazán részt venni, ha meg nem osztja azt a gyermekével. A szűzanya is azt akarja, hogy eljussunk mi is abba a boldogságba, amit ő bír ott fenn az égben. Ezt a boldogságot akarja velünk is megosztani. Ugye milyen más így az engesztelés a szűzanya szívén keresztül nézve, mintha csak is azért engesztelnénk, hogy a bajokat elhárítsuk a fejünk fölött. A szűzanya jóságos anyai szíve azt szeretné, hogy a szívünk egybeforjon vele. Égi anyánk akarata szerint úgy engeszteljünk, hogy az ő szíve engeszteljen bennünk, az ő szíve dobogjon, az ő szíve éljen újra bennünk, és akkor egy szív, egy lélek vagyunk a szűzanya szívével, lelkével. És akkor engesztelésünk is olyan kedves lesz a Jóisten előtt, mint amilyen kedves az ővé. Nem csak a földi szenvedéseket hárítja el a fejünk fölül, hanem elvezet abba a végtelen boldogságba, amelyben ő él a Jóistennel egyesülve. Sokszor ránehezedik az emberre itt a földön az egyedül valóság, még azokra is, akik családi körben élnek. Sokszor olyan egyedül érezzük magunkat, senki úgy át nem tudja érezni a mi benső életünk baját, gondját, szomorúságát és vágyát, mint a szűzanya jóságos szíve. Ő jön hozzánk és kopogtat a szívünkben. Mi fáj? Ha fáj valami, akkor jöjjetek. Én itt vagyok mindig veletek, és elvezetlek benneteket Jézus szívéhez, a jóságnak, a szeretetnek örök forrásához, ahonnan én is merítem szívem jóságát, szeretetét. Menjünk a szűzanya szívéhez, és ajánljuk fel neki magunkat, úgy, ahogyan ő kívánja. Legyünk egy szív, egy lény, egy lélek a szűzanyával az engesztelésben is, és egész életünkben. Akkor majd meglátjuk, hogy egyszerre, mintha kicseréltek volna minket. Miért? Mert a szűzanya szíve dobog a mi szívünkben. Az egész lelkünket át és átjárja a szűzanya lelke és minden érzelme. Mindegyikünkben a szűzanya dolgozik. A szűzanya engesztel és szereti a Jóistent. Föltevődik a kérdés, kedves rádióhallgatók, miért engeszteljük Mária szívét? Az isteni üdvözítő közel 300 évvel ezelőtt egy titkot tárt fel Alakok Szent Margitnak. Megnyitotta isteni szívét, rámutatott a forrásra, ahonnan a legnagyobb szeretet árad. Rámutatott a jóságos, az a jóságos, irgalmas isteni szívére, és megnyitotta annak kapuját mindenki számára.
Most már minden ember bűnös és ártatlan, szegény és gazdag, ifjú és aggastyán járuljon az ő szívéhez és merítsen szeretetének forrásából. Azt mondotta az isteni üdvözítő, annyira szereti az embereket, hogy mindazt, amit elszenvedett, semmibe venni és újra szívesen elszenvedni, ha az emberek szeretetét és jóságát hálás szívvel fogadnánk és viszonoznánk. Ha az emberek megnyitnák szívüket az ő szentséges szívének, és ha felhasználnánk a megváltás gyümölcseit. Azt mondotta még, hogy szerető szívét, mint utolsó menedéket ajánlja föl. Ez az utolsó próbálkozása. Ez az utolsó és egyetlen eszköz, amellyel fel akarja tartóztatni bűnös útján a vesztélybe rohanó világot. És ha ez sem használ, akkor jön az isteni igazságosság, az isteni irgalmasság. Megesik rajtunk égi anyánk szíve. Mi sajnos abban a korban születtünk, amikor ütött ez az óra, amikor az isteni igazságosság elérkezettnek látja az időt, hogy beváltsa azt, amit Krisztus megígért. Háborúk vannak. Hogy teljesen el nem sodortak a háborúk, annak oka, hogy közbe jött egy jóságos anyai szív. Megesett rajtunk a szűzanyánk tisztaságos szíve. Ha minden édesanya szíve jóságos és szerető, mit mondjunk akkor arról a szívről, amely Jézus anyjának szíve? Mit mondjunk akkor a boldogságos szűzanya szívéről, aki mint anya is, mint közben járó is, mint a mennyország királynője is, ott van Istennél? Olyan jóságos ez a szív, hogy maga Jézus sem akarta, hogy alá legyen vetve a halál hatalmának. Magával vitte őt a mennybe, hogy ott szeressen minket, és ott járjon közbe értünk, Isten trónja előtt. Megdicsőülten, az isteni kegyelem fényében is megmaradt, mint szerető anyai szív. Igen, ez a jóságos Isten anyai szív fogadott szeretetébe minket. Krisztus akarta, hogy Szűz Mária szíve nyitva legyen a mi számunkra is. Olyan nagy a szűzanya szeretete, hogy mindnyájunk számára megnyitott a tisztaságos szívét, és azt akarja, hogy mindnyájan hozzátartozzunk. Úgy kitágul az a jóságos anyai szíve, hogy mindannyian elférünk benne. Milyen ez a szív? Amíg senki sem látta, úgy képzeltük el, hogy a tisztaságos szív rózsákkal van körülvéve, erényeinek rózsáival. De Fátimában a három kis pásztorgyermeknek tövis koszorúval övezve mutatta be. A szűzanya ezzel azt akarta jelképezni, hogy az jóságos szíve sokat szenved, de nem emberi módon, mint mi itt a földön, hiszen ő már megdicsőült. Csak a mi emberi érzékeinknek megfelelően akarta kifejezni, mennyire fáj neki, hogy az emberek oly vakon haladnak a bűn útján. Miért fáj Szűz Mária szíve? A szűzanya megmutatta Fátimában azt is, miért fáj neki az emberek bűnössége. Hiszen rettenetes lesz a bűn következményeként érkező szenvedés. A kárhozat pillanatai. Az a szörnyű dekadencia, ami a reneszánsz korban kezdődött, kimarta az emberek szívéből a keresztény felfogást. Az erkölcsiséget megrontotta, és azóta az emberiség szakadatlanul lejjebb csúszott egészen a mai napig. Ennek az útnak a vége csak a kárhozat lehet. Ezért szenved a boldogságos szűzanya szíve, mert látja, hova jutott a bűnös emberiség. Akármilyen bűnös valaki, Szűz Mária mégis gyermekének tekinti, és nem szűnik meg érte közben járni, amíg csak az örökké valóság küszöbét át nem lépi.
Az ő szívéből nem vet ki senkit sohasem, mert mindig jóságos, és mindig velünk együtt érez. Kedves rádióhallgatók, az egész nép tartson bűnbánatot, legyen álhatatos az engesztelés áldozatában, és egyesüljön a szűzanya szívével. Ajánljuk fel neki bűnbánatunkat, vezeklésünket, szívünket és egész életünket. Ezentúl ő uralkodjék felettünk szent fiával, és jöjjön el hozzánk, vegye birtokba szívünket, lelkünket. A szűzanya ki akar ragadni minket a sátán hatalmából, és azt kívánja, hogy bűnbánatot tartsunk, és vele együtt engeszteljük. Ezért akarja, hogy övéi legyünk. Engeszteljünk imádsággal. Hiszen az imádság az engesztelésnek első, legfontosabb és mindennapi eszköze.

magamnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket, igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket reggelenként innen tőlünk a rádió kápolnája helyett a mellettünk levő Szent József plébánia templomból közvetítjük. Tibor atya rádiónk műsorigazgatója tartja ezen a héten reggelenként a szentmiséket. A délutáni szentmiséket többnyire a Szatmárnémeti Kálvária templomból közvetítjük, folytatva a Jézus szíve kilencedet. Ez a mai napon is így lesz, este 6 órától folytatódik a Jézus szíve kilenced. Holnap reggel nem 8 órától, hanem 10 órától kezdődik a szentmise. Ugye a négy magyar nyelvű Mária Rádió közreműködésében úgy van beosztva a dolog, hogy minden hónapban legyen mind a négy helyszínről egy-egy szentmise, amit a másik három Mária Rádió is átvesz. Holnap rajtunk a sor, tehát 10 órától lesz az a szentmise, amit átvesznek a másik három magyar nyelvű Mária Rádió, ezért nem volt értelme most 8 órától és 10 órától is egy-egy külön szentmisét tartani, hanem akkor maradtunk a 10 óránál. Holnap is este 6 órától folytatódik a Jézus szíve kilenced Szatmárnémetiben a Kálvária templomban. Szombat reggel 8 órától ismét szentmise lesz innen Nagyváradról. Majd este 6 órától szombaton lesz a Szent Antal ünnepe a csíksomlyói kegytemplomból. Hát ezt az ünnepet is közvetítjük, hiszen ha már az egész nagy kilencedet is közvetítettük, bekapcsolódtunk, akkor úgy illik, hogy az ünnepet is közvetítsük, és akkor vasárnap Szatmárnémetiben tartják a Jézus szíve búcsút. Ez ilyen egész egyházmegyére kiterjedő nagy ünnep. A Szatmárnémeti Székesegyház előtti téren, a főtéren tartják ezt a szentmisét, nagyon sokan szoktak részt venni, és utána körmenet is van, az egész főteret meg szokták kerülni. Ez a búcsús szentmise vasárnap 11 órakor kezdődik, előtte, ha jól tudom, 10 óra 15 perctől rózsafűzért is imádkoznak a helyszínen. Délután pedig 6 órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük az ottani szentmisét. Ebben az esetben azt se tudom, hogy kinek köszönjem meg az eheti közvetítéseket. Hát igazából, mivel ezen a héten véget ér a Szent Antal nagy kilenced, és a Szent Antal ünnepe is meg lesz, hát elsősorban akkor a csíksomlyói kegytemplomban a ferences testvéreknek köszönöm meg, hogy ismét ebbe a nagy kilencedbe belekapcsolódtunk, és köszönöm természetesen annak a paptestvérnek is, aki ezeket a szentmiséket és a prédikációkat tartotta a nagy kilenced keretében. Nagyon, nagyon szép, nagyon értékes gondolatok voltak, szép prédikációk. Nagyon szépen köszönjük. Ugyanakkor a Jézus szíve kilenced keretében is minden nap egy másik paptestvér tartotta a szentmisét és a szentbeszédet. Ezeket a szentmiséket és a prédikációkat is nagyon szépen köszönjük mindenkinek a szolgálatát, Isten fizesse. Köszönjük azoknak is, akik a technikát kezelték ezeken a szentmiséken, és így a közvetítés lehetővé tették. Jövő héten a szentmiséket Máréfalváról és Szilágysomlyóról fogjuk közvetíteni. A hét első négy napján, tehát hétfőtől csütörtökig, reggel 7 órától lesznek a szentmisék Máréfalváról, és este 6 órától Szilágysomlyóról. Pénteken lesz egy kis csere, ott akkor, tehát jövő hét pénteken, 19-én reggel 8 órától lesz a szentmise Szilágysomlyóról, és este 6 órától Máréfalváról. Szombaton pedig reggel 7 órától ismét Máréfalváról lesz a szentmise, majd este 6 órától Kovásznára kapcsolunk, és ott a Mária áhítat szentmiséjében kapcsolódhatunk be. A jövő héten vasárnap
délelőtt 10 órától lesz Szilágysomlyóról, a Szentmise előtte 9 óra 25-től a Rózsafűzért is imádkozzák majd ott Szilágysomlyon, és rögtön utána 11 órától lesz még egy Szentmise Máré falváról, majd este 6 órától ismét a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét. Éppen beszélgettem valakivel erről, hogy hát nagyon is belecsöppentünk most már a búcsuk szezonjába. Ez tényleg olyan időszak, amikor olyan ünnepek vannak, amelyek búcsú ünnepnek számítanak sok templom esetében. Ugye például itt a Szent Antal ünnep, vagy a Jézus szíve, vagy a Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepekről beszélek, és a következőkben is jönnek még jeles ünnepek. Ugye a Keresztelő János, Szent János születése, vagy Szent László király, majd Szent Péter és Pál apostolok ünnepe közeledik, úgyhogy tényleg a búcsuk szezonjában benne vagyunk nyakig. Június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, ott Szent László király tiszteletére van szentelve a templom, tehát ott a Szent László búcsú lesz. A másik helyszínünk azon a héten a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Lébánia templom, ott Keresztelő Szent János születése lesz a búcsús ünnep, és annak a hétnek a végén, bár hétfőn van Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, de Kisbácsban vasárnapra került át az ünnep, tehát 28-án 11 órától közvetítjük majd a kisbácsi búcsút, aztán a következő héten lesz majd onnan közvetítés. Hát hétfőn délelőtt nem lehetett a búcsú, hiszen akkor van Gyulafehérváron a papszentelési szentmise, és ott két diakónust szentel az érsekatya pappá, és nekik majd aztán következő időszakban jön a primíciás szentmiséjük is. Igen, június 29-től július 5-ig tartó héten, ugye mondtam, a Gyulafehérváron lesz a papszentelés, hétfőn, 29-én, 4-én pedig Szatmárnémetiben is lesz egy papszentelés, annak a testvérünknek a primíciás szentmiséje július 5-én, vasárnap délután meg is lesz tartva. Az azt követő héten lesz a másik két majd új misé és paptestvérnek a szentmiséje, akiket Gyulafehérváron szentelnek, július 12-én, illetve 13-án. Azon a héten július 6-ától 12-éig érkörtvélyes lesz az egyik helyszín, és a másik pedig Lövéte. Igen, tehát a primíciák még egyszer 11-én és 12-én lesznek, de hát amikor közeledik az időpont, akkor természetesen részletesebben és pontosan is ismertetem ezeket az időpontokat, úgyhogy az következő időszakban sok különleges szentmisénk lesz, búcsuk, abszentelések és primíciák. Megjelent a Mária Rádió legfrissebb magazinja. Gondolom, hogy már jó néhány hallgatóhoz el is jutottak az újságjaink. Ugye megtartottuk ezúttal mind a 14 helyszínen az önkéntes találkozókat. Itt Erdély nyugati felében 7 helyszínen voltak önkéntes találkozók. Kolozsváron kezdtük múlt héten szerdán, majd csütörtökön Mihályfalván, pénteken Nagykárolyban, szombaton Szatmárnémetiben volt találkozó, hétfőn volt Nagyváradon, és kedden tartottunk találkozókat Temesváron és Aradon, de lezajlottak Erdély keleti részében is az önkéntes találkozók szintén 7 különböző helyszínen. Nagyon szépen köszönjük minden önkéntesnek, érdeklődőnek, hallgatónak, akik eljöttek, akik részt vettek ezeken a találkozókon. Itt Erdély nyugati részében nem állítom, hogy most megdöntöttük a részvételi rekordokat, most már nagyon meleg is volt, elkezdődött a nyár, de nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik eljöttek. Nagyon jó találkozók voltak, nagyon jó családias
hangulatban volt, ahol sikerült elmélyítsük az imádsággal, a lelki töltettel a találkozókat, más helyen nagyon jó beszélgetések voltak. Mindenütt azt tapasztalom, hogy szeretnek az önkéntesek ezekre a találkozókra járni, már csak azért is, mert egy jó kis társaság, egy baráti társaság, egyfajta család alakult ki közöttük, és örülnek, hogyha egymással találkozhatnak. Jóformán sokszor úgy érzem, hogy én nem is kellek oda, mert ők nagyon jól el vannak ott egymással, de ez nagyon jól van, így örülök, hogy testvérek, barátok lettek az önkénteseink. Igen, ezt mindig elcsodálkozom rajta, pedig mindig is tudtam, és beszéltem is erről, hogy a Mária Rádió bizony közösségteremtő erővel rendelkezik. Igen, ahol az Isten igét hirdetik, ott mindig közösség formálódik. Gondoljunk csak a pünkösdre, ugye Péter pünkösdi beszéde is. Egy közösség, amikor kiállt és tanúságot tett, az ige elhangzott, és közösség alakult, akkor az egyház születésnapját is tartjuk ugye pünköstkor, mert az ige megérkezett ugye az emberi szívekbe, és azok, akik ugyanazt tapasztalták, azok egymásra testvérként tekintettek, és úgy folytatták közösen Jézus Krisztus követésének az útját, és valahogy, igen, ez az egység, ez a testvériség, ez a Mária Rádió önkéntesei között is valahogy szépen kialakult, és ezért nagyon hálás vagyok. Ebben az évben továbbra is ünneplünk, ugye 20 éves az Erdélyi Mária Rádió, hálásak vagyunk a Jóistennek, és köszönjük mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy megérjük ezt a 20 éves évfordulót. Hálásak vagyunk a hallgatóknak, a támogatóknak, az önkénteseknek, mindenkinek a szolgálatáért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És bízunk benne, hogy Jóisten megfizet mindenkinek, és bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk mindenkire, aki eddig is mellettünk állt. Az ünnepség sorozat is majd folytatódik, igyekszünk minden stúdióban megünnepelni ebben az évben a 20. évfordulót, ahol ez lehetséges, ahol megoldható a stúdió születésnapjával egybekötve. Úgy volt, hogy ezen a szombaton fogjuk tartani Kolozsváron az ünnepséget, ezt a 20 éves születésnapot és a kolozsvári stúdió, ha jól tudom, 12 éves születésnapját. Viszont rájöttünk, hogy azon a napon, amire tettük, ott két búcsú is van Kolozsváron, a városban, és fontosnak tartjuk azt, hogy a paptestvérek is eljöjjenek, hiszen nekik is nagyon hálásak vagyunk, nekik is külön szeretném megköszönni, hogy mellettünk álltak az elmúlt 20 évben, és hát az a döntés született, hogy akkor nem ezen a napon fogjuk megtartani, hanem találunk majd remélhetőleg az ősz folyamán majd egy olyan napot, ami alkalmasabb lesz az ünneplésre. Úgyhogy egyelőre a kolozsvári születésnap el lett halasztva. És hát előttünk áll még ugye augusztusban az udvarhelyi stúdió, aztán mondom, amikor megtaláljuk a megfelelő időpontot, majd Kolozsváron, aztán Szatmárnémetiben is meg fogjuk tartani a születésnapot, a többi helyszínen pedig már megtörtént a dolog. Az elmúlt héten, még a hét első felében elvittem a postára az újságokat azok számára, akik postai úton kapják az újságokat. Bízom benne, hogy már megérkezett, ha nem, akkor keressék, érdeklődjenek, utána valószínűleg meg fognak érkezni hamarosan. Itt Nagyváradon érdekes dolgok vannak, már nem csak a stúdiónk van pillanatnyilag zárva a felújítás miatt, itt lassan már az egész várost lezárták, itt a postának még a környékére se lehet menni, el is költöztek, aztán sorba itt sok mindent lezárnak, nagyon sok az építkezés a városban, aminek egyrészt örülünk is, hogy fejlődik a város, másrészt amíg az építkezések folynak, a sok lezárás bizony megbonyolítja a város életét, de nem akarom ezzel terhelni, untatni a kedves hallgatókat.
de egy kicsit tényleg bonyolult az élet most itt Nagyváradon. Amit még meg szeretnék említeni, jövő héten lesz a szőkefalvi ünnepség, ugye a jelenések évfordulóját szokták megünnepelni június 17-én, ez alkalommal is ezt meg fogják tenni, és ebbe most is a Mária Rádió kis csapata, Tibor atya és néhány önkéntes el fog menni innen Nagyváradról, hogy részt vegyenek, és a közvetítést is megszervezzük, hogy a hallgatók is bekapcsolódhassanak ezekbe az imádságokba. Tehát ez jövő héten szerdán lesz. Ilyenkor itt a műsornak ebben a részében szoktam elmondani, hogy milyen promóciós akciókra készülök a közeljövőben. Hát most pillanatnyilag egy kicsit ki vagyok fáradva. 7 önkéntes találkozó és az ezekhez társuló utak és látogatások lezajlottak, ugye egy hét alatt megvolt minden. De az a fáradtság van bennem, ami kellemes, és öröm is van bennem, hiszen mindent sikerült megvalósítani, és hálás is vagyok ezért Istennek is, és minden önkéntesnek az együttműködésért. Most a következő hétvégén, majd a szilágysomlyói közvetítések végére tervezem, hogy elmegyek, hogy ott legyek az utolsó közvetített szentmisén, azért is, hogy utána leszereljem a mobil stúdiót és hazahozzam, de azért is, hogy találkozhassak az ottani hallgatóinkkal, mert amikor beszerelt kezdtem, akkor nem volt ott senki a templomban, csak aki várt engem, hogy kinyissa a templomot. Hát akkor Szilágycsehiből leszereltem a mobil stúdiót, és akkor, ha már azon a környéken jártam, akkor a beszerelést elvégeztem, és akkor így maradtunk, hogy akkor majd a leszereléset kötöm össze a látogatást és az ottani hallgatókkal való találkozást. A szentmise közvetítéseket, ahogy már említettem, július 12-ig már megszerveztem. Gyakorlatilag onnan kezdődik az egyik legnehezebb időszak az évben. Július közepétől augusztus közepéig az a legnehezebb időszak, mert a legtöbb paptestvér olyankor megy szabadságra. Jól is teszik, beszélgettem is jó néhányukkal, láttam, hogy első áldozások, bérmálások, búcsúk, úrnapja, mindenféle is volt, és láttam is néhány paptestvéren, hogy kicsit fáradtak, volt, aki meg is jegyezte, hogy egyszer lejárnak ezek a dolgok, akkor alig várja, hogy elmenjen szabadságra. Igen, ők is emberből vannak, nekik is szükségük van pihenésre, kikapcsolódásra. Imádkozzunk is. Értük, hogy ezt a nyáron valahogy meg tudják oldani, mert az nekünk is jó lesz, ha kicsit kipihenve, lelkileg feltöltekezve térnek vissza, hogy tovább folytassák a rájuk bízott szolgálatot. Tehát július 13-ától arrafelé még nincs meg a közvetítések helyszíne, egyik sem. Tehát ha van olyan paptestvér, aki július 13-ától arrafelé szeretné, hogy egy hetet az ő templomából közvetítsünk, és ezért nagyon hálás lennék egyébként, mert mondom, hogy ilyenkor mindenki vagy szabadságon van, vagy épp a szomszédját helyettesíti, tehát ez egy nehéz időszak. Ha van mégis olyan pap, aki ezt az időszakot tudja vállalni, egy hetet ebből, akkor kérem szépen jelezze, és így akkor meg tudjuk beszélni a részleteket. A következő napokban nekiállok majd ezzel is foglalkozni. Hát valószínű, hogy a Mária Rádió munkatársai is úgy szépen lassan kiveszik majd a szabadságukat. Valahogy a Jóisten úgy megoldja, de mi is természetesen odafigyelünk erre, hogy nem mindenki egyszerre menjen szabadságra, és akkor mindig legyen, aki tartsa a frontot azok helyett, akik a megérdemelt pihenésüket töltik. Úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatókat, nyáron sem lesz néhány hét csend a Mária Rádió frekvenciáján,
hanem természetesen, ha egy-két kolléga el is megy szabadságra, többiek tartják a frontot. Így akkor még egyszer lássuk a hét további részében, mire számíthatunk, tehát a mai este 6 órakor folytatódik a Jézus szíve 9-ed Szatmáron. Holnap reggel nem 8 órát, hanem 10 órától lesz a Szentmise Nagyváradról Tibor atya celebrálásában. Este 6-tól tovább folytatódik a Jézus szíve 9-ed Szombaton Szent Antal ünnepén. Reggel 8 órától ismét Nagyváradról lesz a Szentmise, majd este 6 órától Szent Antal tiszteletére ünnepi Szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból. Vasárnap pedig délelőtt 11 órától tartják Szatmár Németiben a Székesegyház előtti téren a Jézus szíve búcsút. Ez egy nagy-nagy ünnep az egész Szatmári Egyházmegye számára. Ajánlom szeretettel mindenkinek, hogy aki teheti, hallgassa, tehát vasárnap 11 órától Jézus szíve búcsú Szatmár főteréről. Előtte a rózsafűzért is imádkozzák majd a helyszínen, ugyanaznap este 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét. Jövő héten pedig hétfőtől csütörtökig reggel 7 órától lesznek a reggeli Szentmisék, a délutániak pedig a megszokott időpontban este 6 órától. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönöm, hogy továbbra is hallgatnak minket. Ha vakációra mennek, akkor is, akár még olyan területre mennek is, akár a román tengerpartra, akár külföldre, ahol nincs lefedettségünk, az applikációval, az okostelefonra telepíthető applikációval továbbra is hallgathatják a Mária Rádiót, akár a Szentmiséket, vagy bármilyen más műsort is, bárhol, ahol wifi van, vagy van térerő, meg kicsi internetet használ, tehát mivel csak hangról van szó, nem videóról, kevés internetet használ, ha valaki hallgatja akár külföldön is a Mária Rádiót, úgyhogy ajánljuk szeretettel, hogy a vakációra is vigyék magukkal az erdélyi Mária Rádiót. Köszönöm, hogy vakációban is imádkoznak értünk. Igen, tudom, hogy vannak, akik imádkoznak értünk, ezt a jó szokásukat a Jóisten tartsa meg, nagyon hálásak vagyunk érte, hiszen ez a Mária Rádió minnyájunké, az ima hátteret is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon hálásak vagyunk érte. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Életige. A Fokoláré Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokoláré Lelkiség Életige műsor júniusi adásában. Amint a májusi műsorunkban említettük, a következő hónapok műsorainak bevezetőjeként Chiara Lubichnak, a Fokoláré Lelkiség alapítójának lelki gondolataiból válogatunk, melyeket 1987-88-89-ben intézett az egyház e művének legelkötelezettebb tagjaihoz, hogy ezzel is segítse őket az egység lelkiségének megélésében, s így együtt törekedjenek az életszentség, az Istennel való egység megvalósítására. Ezek a gondolatok az úgynevezett kollegamentókon hangzottak el, mely egy telefonos konferencia beszélgetés a mozgalom különböző csoportjai között az egész világon, melynek során híreket is közöltek a mű életéről. Ez a gyakorlat ma is folytatódik, természetesen

Mal az utóbbi napok egyik kis tapasztalatát szeretném megosztani veletek. Pihenésképpen megnéztem egy dokumentumfilmet a természetről. Ellentétben más tévi adásokkal, melyek a világgal töltik meg a lelket, és üresen hagyják az ember szívét, ezért kell nagy okosság a kommunikációs eszközök használatához. Ez a film nagy hatást gyakorolt a lelkemre. Szemlélve a világegyetem végtelenségét, a természet rendkívüli szépségét, hatalmasságát, önkéntelenül is mindennek a teremtőjéhez fordultam. Olyan erős volt ez az élmény, annyira új, hogy szerettem volna azonnal térdre borulni, s imádni, és dicsőíteni Istent. Szükségét éreztem annak, hogy ezt tegyem, mintha most ez lenne az egyetlen hivatásom. Mintha most nyílna ki a szemem, megértettem, mint még soha, ki az, aki ideálunknak választottunk, jobban mondva, ki az, aki választott minket. Olyan nagynak láttam, annyira hatalmasnak, hogy szinte lehetetlennek tűnt, hogy ő gondol ránk. Néhány napig bennem maradt ez az élmény az ő végtelenségéről. Most ezek az imádságok, szenteltessék meg a te nevet, és dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek egészen mást jelentenek számomra, a szív szükségét fejezik ki. Kedveseim! Ottarino alig 3 hónappal Lionello távozása után hagyott itt bennünket. Mindketten befejezték szent utazásukat. Ugyanúgy művünk sok más kedves tagja is. Mi most a feladatuk az égben, ahová reményünk szerint mindannyiunk segítsége miatt is jutottak? Legfontosabb feladatuk, mint a mennyország minden lakójáé, hogy áldják Istent, dicsőítsék és imádják. Most, amikor látják őt, nem lehet, hogy ne dicsőítsék minden lehetséges módon. Mi még úton vagyunk. Amikor az ember utazik, már előre gondol arra a környezetre, ami várja, a tájra, a városra, és felkészül. Így kell tennünk nekünk is. A mennyben áldani fogjuk Istent. Akkor dicsőítsük őt már ettől a pillanattól kezdve. Hagyjuk, hogy a szívünk egész szeretetünket kiáltsunk neki. Hagyjuk, hogy a szívünk az angyalokkal, a szentekkel és minden mennyben lévővel együtt hirdesse. Szent, szent, szent. Dicsőítsük őt az ajkunkkal és a szívünkkel. Élesszük újra bizonyos napi imádságokat, melyeknek éppen ez a célja. Dicsőítsük őt egész létünkkel is. Tudjuk azt, hogy minél inkább megtagadjuk magunkat keresztre feszített és elhagyott Jézus példájára, aki teljesen semmivé lett, annál inkább kiáltjuk az életünkkel, hogy Isten a minden, és így áldjuk, dicsőítsük és imádjuk őt. Ha így teszünk, a régi ember is meghal bennünk, és az ő halálán az új ember él, az új teremtmény. Íme egy másik mód, hogy gyakorlattá váltsuk a hónap igéjét, mely pontosan az új teremtményről beszél, Krisztusról bennünk. Mint általában most is előttünk áll 2 hét, ha Isten megadja, hogy megéljük ezt. Keressünk sok pillanatot a nap folyamán arra, hogy imádjuk Istent, hogy dicsőítsük őt. Tegyük ezt elmérkedés közben, szentséglátogatáskor, vagy a szentmisében. Dicsőítsük őt a természetben gyönyörködve, vagy a szívünk mélyén. Mindenek előtt azonban halljunk meg saját magunknak, és éljünk Isten akaratának, a felebaráti szeretetnek.

0: Most hallgassuk nyitott szívvel a júniusi életigét, melyet Máté evangéliumából választottak, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell. Közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtt haladásuknak is ige hirdetésé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja: arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: A mennyek országa Jézus üzenetének szíve. A rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézust Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa, a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsátás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a mustármagról, vagy az egész tésztát megkelesztő kovászról szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van. Amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak: nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezdted megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
2: Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége, és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Chiara Lubich ezt írja: Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés, aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs, ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálják neked, idézet bezárva. Ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret.
1: Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: Ez az életige arra indít, ahogy a magyarázatban is hallottuk, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. A következő tapasztalatban szereplő barátunk nem csak szavaival, hanem viselkedésével, tetteivel is Isten végtelen szeretetére irányítja a körülötte lévők figyelmét.
1: Több mint 100 alkalmazottal dolgozó vállalat igazgatójaként, ha erős egyéniség is volt, mégis gyermekként fogadta el Isten országát. Bizonyos, hogy azon a reggelen, amikor hirtelen, zihálva ébredt, nem gondolt arra, hogy szívinfarktus éri. Úgy rémlett, hogy már csak néhány perce van hátra. Az erős fájdalmak ellenére nyugodt, békés maradt. Kevés erejét összeszedve feleségéhez fordult. Minden az Isten szeretete. Csak arról van szó, hogy teljesíteni kell az ő akaratát, alávetni magunkat az ő felséges hatalmának. Hálás vagyok Istennek, hogy gyarlóságom ellenére e földön élhettem. Majd a lányával is beszélt, s lelkire kötötte, hogy mindig, mindenek fölött Isten országát keresse ebben az életben. 4 óra hosszat tartó kezelés és különböző kísérletezések után végül kórházba szállították az intenzív osztályra. Időnként fájdalomtól eltorzult arcán szelíd mosoly jelent meg, elárulva azt a mennyei örömöt, mely a beteget elárasztotta. A mentőautó ápolói is észrevették ezt. Egyikük meg is jegyezte, hogy soha nem látott még hozzá hasonló haldoklót. Néhány nap múlva a súlyos veszély elmúlt, de Alfred doktor továbbra is új kapcsolatot igyekezett teremteni 8 szobatársával, akikkel együtt feküdt. Oda is bevitte azt a légkört, amelyben élt. Otthonába visszatérve azután rájött, hogy ő már búcsút mondott ennek a világnak, amely most mint újdonság hatott rá. Olyan hely ez, ahol elég egyszerűen az isteni akarat szerint cselekedni, és lelkében érezte Isten közelségének eltörölhetetlen békéjét, amelyet Isten országa magával hoz.

0: Júniusi életigénk életünk legnagyobb ajándékára mutat, kedves Mária Rádió hallgatók, és pedig a végső beteljesülés miben létére. Ez nem más, mint a mennyek országa, vagyis Isten országa. Életünk végső célja az Isten országába való eljutás. Isten minden embert az üdvösségre teremtett. Mindenkinek szól ez a mérhetetlen nagy ajándék. Magunktól képtelenek lennénk oda eljutni, ezért történt a kinyilatkoztatás. Jézus tanítása alapján azonban jól megközelíthetjük és megérthetjük, mit kell tennünk, hogy oda eljussunk. Azt is megérthetjük, hogy nem valami távoli és felfoghatatlan dologról van szó, hiszen amennyiben evangéliumi módon élünk, már itt a földön megízleljük és megtapasztalhatjuk ennek lényegét, melynek jellemzői a szeretet, az igazságosság, megbocsátás, megbékélés. Amiután erről tudomást szereztünk, vagyis részesültünk az apostoli tanításban, megkereszteltek az egyházban, és részesültünk a Szentlélek ajándékaiban, már csak rajtunk múlik, hogy az életet választjuk-e, mely lelkünk örök életét jelenti, vagy sem. Pál apostol e lényeges kérdésben a korintusiaknak írt első levelében így fogalmaz. Mi bölcsességet hirdetünk, nem ennek a világnak a bölcsességét, Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőlésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk, idézetbe zárva. Ha tehát e bölcsesség birtokába jutottunk, nekünk is hirdetnünk kell Isten országát szóval és tettel, de nem csak, hanem ahogyan élünk, már annak ige hirdetésé kell válnia. Ha életünk minden napján tudatosan akarunk élni, mindig szem előtt tartva a végső célunkat, az üdvösséget, akkor egyre természetesebbé válik ez a törekvésünk, és készek leszünk mindent ehhez igazítani életvitelünkben. Járjon közbe értünk a Szentlélek, hogy a mi életünkben is valósággá váljon e jézusi tanítás, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az életige műsort hallották benne,
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, technikus társammal, Józsa Ferenccel együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered. Ezzel a Hippokratészi mondattal kezdem a mai műsorunkat, mert mikor máskor, ha nem most, nyár elején határozzuk el, illesztjük be életünkbe, ételünkbe. Azt, hogy érdemes odafigyelni az imént elhangzott aforizmára, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Hippokratész 83 évet élt, és a Krisztus előttről származó mondás ma is él és nagyon aktuális ebben az igencsak feldolgozott világban. Néhány olyan élelmiszert említek, ami így nyár elején már is gyógyszerünk is lehet amellett, hogy finom is. Ilyen a káposzta. Már egy adag káposzta fedezi a napi ACK vitamint, rostot is tartalmaz bőven. Sárgarépa javítja a látást, lassítja az öregedést okozó sejtek növekedését. Spenót tele van tápanyagokkal. Tök alacsony kalóriatartam, sok rost és vitamin. Gomba. Főképp az erdőben szedett gombára gondolok. Egészségesebbek leszünk, hogyha fogyasztjuk. Fokhagyma a szív és az immunrendszer jó működéséhez segít hozzá. Főzzük levesnek, tegyük sültek mellé kisütve, és persze fogyasszunk nyersen is belőle, főleg amikor megtehetjük. Az alma áfonya sárga barack, rozsban gazdag vitaminbombák, fogyasztva rendszeresen el is hagyhatjuk néhány hónapra az egyéb vitamin szedését. Mindezek mellett megihatjuk a napi kávénkat, hiszen annak is van jótékony hatása, néhány betegség kockázatát csökkenti, itt említhetem a szívbetegségeket is, persze, hogy mértékkel igyük a kávét, és enyhíti a Parkinson kórtünetét. Ha édesíteni szeretnénk, akkor mézet csurgassunk bele, mert hiszen ő antibakteriális tulajdonsággal bír, segíti szervezetünk védekezését a vírusok és baktériumokkal szemben. Ha szuper élelmiszerekről beszélünk, akkor mindig megemlítjük a diót is. Omega-3 zsírsav forrás nagyban segíti a szív egészséges működését. Ha azt mondom dió, szerintem legtöbbünknek a diós beigli zserbó, nekem még egy zöldségsaláta is eszembe jut dióval és szőlővel megszórva, de nagyon kevés embernek a zöld még éretlen formája. Hát ezért is lesz a mai műsor fő témája a zöld dió. Ugyanaz a dió, amiről nem is olyan régen egy egész műsoridőt kitöltő adás készült, csak éretlen formában, mivel a diófa igencsak ki van használva. A gyógyításban nagy segítség volt, szép nagy levele, termése, csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérrögképződést, érfalak rugalmasságát javítja, gyulladást gátló tulajdonsága mellett a C-vitamin ereje is magas. És még valami, a fiatal dió nem allergizál. Lássuk, meddig is számít fiatalnak, és lehet felhasználni zöld dióként. Akkor a legjobb a zöld dió, hogyha át tudunk szúrni egy fogpiszkálót rajta. Köretként, desszertként egyaránt igazi ínyenség. Kiváló különböző húsokhoz, libához és vadakhoz. A sajtok, főleg a füstölt sajtok ízét egészíti ki, ezért sajtálak díszítője is lehet. Desszertként gyümölcssalátákhoz, kejhekhez, fagylalt féleségekhez is kiválóan illeszkedik. Sajnos a kereskedelemben csak ritkán és kevés helyen kapható, ezért mi magunk kell elkészítsük, ha ízét érezni akarjuk, jótékony hatását pedig élvezni. Nem a legegyszerűbb munka, ezt már állíthatom, mert kuktaként részt vettem abban a munkában, amikor a férjem zöld dió befőttet készített. Így készíthetik el önök is. A zöld dió befőttet. Hozzávalók 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szem szegfűszeg, fél-fél narancs és citromhéja.
A zöldió hozzávalói, a zöldió befőtt hozzávalói, 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szegfűszeg, fél-fél narancs és citrom héja. A diót jól megmossuk, majd vastag tűvel átszurkáljuk és lábasba szórjuk. Annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, és jó egy hétig ebben áztatjuk. Fontos, hogy naponta kétszer is cseréljük rajta a vizet. Utána a diót ecetes vízben puhára főzzük, ehhez a mennyiséghez körülbelül 1 liter szükséges. 1 liter víz, és beletesszük a 4 kanál ecetet, vagy a 3 kanál ecetet. Ha cukorból és 4 deci vízből sűrű szirupot főzünk, majd utána, miután megfőztük a zöldiónkat, habját eltávolítjuk, majd hozzáadjuk a szegfűszeget meg a citrusok reszelt héját. A diót leszűrjük, a szirupba szórjuk, kevergetve 5 percig főzzük együtt, majd egy napon át állni hagyjuk. Ezt a műveletet, vagyis hogy főzzük, majd állni hagyjuk, még kétszer megismételjük. De alig, hogy felfőztük a szirupba a diót, azonnal ki is kapcsolhatjuk már másod-harmadik alkalommal, és először se főzzük tovább, mint 5 perc. A 3. napon a diót a szirupból kiszedjük, és széles szájú üvegbe rakosgatjuk. Az átszűrt szirupot melegen öntjük rá, végül jól lezárjuk. A folyamatot még egyszer hamar elmondom, hogy amiután kiáztattuk jól a diónkat, úgyhogy a vizet folyton cserélgettük rajta a cukorból, és 4 deci vízből sűrű szirupot főzünk, habját eltávolítjuk, majd hozzáadjuk a szegfüvet meg a citrusok reszelt héját. A diót leszűrjük az ecetes vízből, az 1 liter vízhez hozzáteszünk 3-4 kanál ecetet, és abba ugye megfőztük, és abból, amikor kiszedtük a diónkat, akkor ezt a cukros szirupot öntjük rá leszűrve. Majd üvegekbe tesszük, és készen is van a zöldió befőttünk. Az említett fűszereken kívül a szegfűszeg, citrushéj, míg a vaníliát és a csillagánist is nagyon kedveli a zöldió. Valóban kiváló csemege sült húsok mellé, de önmagában is, ha valami különlegeset kívánunk csemegézni, és egészségeset. Főleg azoknak ajánlom, akiknek adott diófa áll az udvaron. Cukor helyett mézet is használhatunk, akkor a megfőtt diókra csak úgy csurgassunk rá. Addig mézet, amíg elfödi, és akkor annak aztán már minden részét lehet enni, mert a zöldiós méz is nagyon finom. Igazi természetes gyógyszer. A hippokráteszi aforizma, hogy gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered, az italra is igaz, főleg ha diópálinkáról, likőrről van szó. Ezt az italt főleg azoknak ajánlom, akik a kesernyés ízeket kedvelik, és egy jó ebéd után jeles napokon elkortyolgatnának egy kis finomságot. Ám ezzel bizony várni kell, mert június végén készítjük, de karácsonykor kortyolgatunk csak belőle, akkorra érnek össze igazán az ízek. Mivel nem költséges, főleg azoknak, akiknek a dió megterem és gyümölcspálinkát is főznek, akár ajándékba is adhatjuk majd a végeredményt. És álljon itt a zöld dió likőrnek a receptje. 1 liter pálinka vagy vodka kell, kinek mi van vagy mihez tud könnyebben hozzáférni. 15 darab zöld dió, 50 dek a cukor, 8-10 szem szegfűszeg, 1-2 darab fahéj, ánis, és persze a citrusfélék héját is beletehetjük, hogyha úgy kívánjuk. Az 1 liter pálinkához kell 15 darab zöld dió, 1/2 kiló cukor, 8-10 szem szegfűszeg, fahéj, ánis, és még amit kívánunk, vaníliát is tehetünk bele, és citrusféléket is. A diókat megmossuk és felszeleteljük. Elég vékonyra kell szeletelni, és bánjunk kesztyűs kézzel vele. Tegyük egy jól zárható üvegbe,
Szórjuk rá a cukrot, és egy pár napig érleljük napon, közben rázogassuk meg. A 15 zöld diót, az 50-dek a cukorral. Ha összeértek, akkor tegyük bele a fűszereket, öntsük fel a pálinkával, és tegyük hűvös helyre, teljesen ne feledkezzünk meg róla, néha rázogassuk meg. Majd, ha eljön az ideje, szűrjük le és fogyasszuk egészséggel, de mértékkel. Több éve rendszeresen készítem. Tapasztalatom, hogy a mennyiségeket be kell tartani. A több diótól és fűszertől nem finomabb lesz, inkább élvezhetetlen lesz az íze. Tehát ne essünk túlzásokba. Kedves hallgatók, a felhangzó dal után a műsort folytatjuk, persze már olyasmikkel, amik elfogyasztásáig nem kell karácsonyig várni.

Néhány napja egy kis zacskó friss karalábét kaptam ajándékba. Mivel több volt a kelleténél, el szerettem volna ajándékozni, higgyék el, nem könnyű feladat volt. Nyersen még fogyasztatták volna, de elkészítve, sütve, főzve már nem annyira. Engem nagyon meglepett, mert ha friss nyár elejei ételre gondolok, akkor a karalábé biztosan, hogy közötte van. Főleg a karalábé leves, a rakottas, ezek tényleg a gondolataimban vannak mindig. Most ezért is szeretném megkívántatni önökkel, kevés pénzből igen finom ételek készíthetők belőle. A karalábé jó vitaminforrás, ezért valóban a nyers fogyasztása ajánlott. Kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, meszet és foszfort is tartalmaz. Ám nem savanyítható és nem konzerválható. Éppen ezért, amikor terem, akkor használjuk ki. Jó hír viszont, hogy egész évben termeszthető, hát majdnem egész évben, és már pici korától, tyúk tojás méretűtől szedhető. Jól társítható más zöldségekkel is. A karalábé levesbe nyugodtan tehetünk egyéb leves zöldségeket is, mint a sárgarépa, petrezselyem gyökér. Fűszernek a zöld petrezselyem illik hozzá a legjobban, de én mindig a zsenge leveleket is meghagyom, és azt is nagyon apróra összevágom, és hozzáteszem az ételhez. A nagy leveleket azokat nem, de a zsengéket mindig felhasználom. Ha óckodunk a karalábé megtöltésétől, akkor egyszerűen húsgombócokat tegyünk a levesbe. Kevés olajon dinszteljük meg a zöldségeket, a karalábé domináljon benne, szórjuk meg kevés liszttel, majd töltsük fel vízzel, de előtte sózzuk, borsozzuk, fűszerpaprikával megszórjuk. Ha felfő, tegyük bele a húsgombócokat, rizset egy keveset, és főzzük készre. Tejföllel sűríthetjük, gazdagon szórjuk meg petrezselyem zöldjével. Majdnem egyszerre jelenik meg a karalábé és az új burgonya. Nyugodtan társíthatjuk is őket, így lesz egy ízletes karalábé burgonya felfújt a végeredmény. Ennek a hozzávalói 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt. Ez a 3 karalábé úgy majdnem 1 kiló lehet. 50 dek a krumpli, új krumplit válasszunk, és olyat, ami nem fő könnyen szét, 4-5 deciliter tejszínkkel, 2 csapott kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, 1 evőkanál vaj, és még egy annyi vaj, amivel a tűzálló formánkat kikenjük. A hozzávalók 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt, 1 kilónyi lehet úgy együtt, 50 dek a krumpli, 4-5 deciliter tejszín, tejföl, 2 kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, a szerecsendióval is mindig bánjunk. Kesztyűs kézzel már úgy értem ezt, hogy ne essünk túlzásokba, mert hogyha túl sokat reszelünk bele, akkor az ellenkező érzést fogjuk érezni, nem kellemes lesz a szánkba, hanem inkább kesernyés ízt fogunk érezni. Egy evőkanál vaj is kell hozzá, és még annyi pluszba, amivel kikenünk egy tűzálló tálat. A megmosott, tisztított karalábékat hosszában félbevágjuk, és vékony szeletekre gyalójuk. A zsenge zöld szárát félretesszük, a burgonyával ugyanúgy járunk el, a karalábé leveleket pedig végül vékony csíkokra vágjuk. Nem aprítjuk nagyon össze, hanem szépen felcsíkozzuk. Egy tűzálló tálat jól kivajazunk, a karalábét és a burgonyát, úgy legyező alakba egymásra rétegezzük, és a csíkokra vágott karalábé levelekkel megszórjuk. A tejszínt a liszttel, sóval, borssal és a szerecsendióval felverjük, és a zöldségekre öntjük. Vajdarabkákat szórunk rá, és a sütőben megsütjük. Tálalás előtt megszórhatjuk apróra vágott karalábé levéllel, ha félreteszünk belőle egy keveset, és persze zöld fűszerekkel. Egymagában fogyasztható, már így is egy nagyon remek étel, de rántott húsok és fasírozott is illik hozzá.
Így már sokkal jobban hangzik, sohajtanak fel a hús szerető hallgatók is, ugye? A töltött karalábé sem egy ördöngös dolog. Ha nincs karalábé vájunk, akkor éles kiskanállal belezzük ki őket, mindenképpen óvatosan, mert nagyon könnyen elfut még a karalábé vájó is a kezünkbe, és akkor megsértjük a karalábét. Hagyjunk annyi keretet neki, amiben jól bele tudjuk tenni majd a húsokat. A karalábé belsejének egy részét a töltelékbe visszatesszük, tehát ott fel tudjuk használni, a hagymával együtt megpirítjuk, aztán a húshoz adjuk, amivel majd megtöltjük a karalábét. A hús töltelék ugyanúgy készül, mint bármilyen töltelékbe kell hagymát ugye dinsztelni, és finoman megfűszerezni. A hús pedig ki mit szeret, ha igazán a műsorhoz akarok illeszkedni, akkor el tudom képzelni pulykahússal is, őrölt pulykahúsból készíteni a tölteléket, na az aztán igazán egészséges lenne. De bármilyen őrölt hússal készíthetjük. Akkor szépen visszatesszük a karalábéba a húsokat, fóliával lefedve sütjük, alája kevés vizet teszünk, tehát ahogy beletesszük a sütőnkbe, egy kevés vizet teszünk, és lefóliázzuk a karalábékat. Végén levesszük majd a fóliát, és néhány percig, legalábbis addig, amíg a tetejük meg nem pirosodik, addig fólia nélkül sütjük. Tálaláskor egy jó kanál tejföllel díszítjük, tegyük melléje, vagy locsoljuk meg, és nem is kell egyéb hozzá, hát kettőbe is vághatjuk, akkor látszik benne a szép hús, és úgy tálalhatjuk. Zöldséglevesekből sem hiányozhat a karalábé, de főzeléknek budjantott tojással is nagyon finom. Készítsenek el néhányat az elhangzott receptekből. Az éhes has nem válogat alapon tegyük az asztalra. Meggyőződésem, hogy sok helyen a kedvencek listájára kerül legalább egy belőlük az imént elhangzott receptekből. Kedves hallgatók, ha szeretettel készítik, szívük, lelkük benne van, úgy is fogják majd a szeretteik fogadni. Mi a mai műsort is így készítettük József Ferenc technikus társammal együtt. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Illés Izabella.
0: És Tibor atya. A harangok imára hívnak bennünket, meghívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzuk közösen az Urangyala imádságát, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet felajánlunk a Mária Rádióért, fennmaradásáért, fejlődéséért, munkatársakért, önkéntesekért, hallgatóinkért, adakozóinkért és betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ég.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire,
0: életszentségére
1: és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oldsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Istenem, nekem a Te ajkad törvénye drágább, sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted.
1: Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
0: Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom ígédet.
1: Igazán jó vagy, és csak jót teszel, rendelkezéseidre oktass engem.
0: Igaztalan, csalárd terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat.
1: Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem.
0: Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam.
1: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenem, nekem a Te ajkad törvénye, drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.
1: Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem? Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvás szorongatnak, s el akarnak nyomni.
0: Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek.
1: De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom.
0: Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem?
1: Nem hagynak nyugton egész nap, minden gondolatukkal vesztemet tervezik.
0: Belém kötnek, rám

0: leselkednek, szemmel tartják minden léptemet.
1: Bujdosásaimat számon tartod, fog fel tömlődbe könnyeimet, te följegyzed szenvedésem útját.
0: Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem.
1: Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom.
0: Istenben remélek, nem félek. Ember mit áthat nekem?
1: Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked.
0: Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem?
0: Szerető jóságot felér az égig, Uram. Könyörű rajtam, Uram, könyörű rajtam, hozzád menekül a lelkem.
1: Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul.
0: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat.
1: Elküld az égből, és megszabadít engem. Csúfá teszi elnyomóimat, szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten.
0: Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfalják az embert.
1: Foguk éles lándzsa és nyél, nyelvük kifent acélpenge.
0: Emelkedj Istenem az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
1: Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet.
0: Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele.
1: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd újjongjak.
0: Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám, hadd ébresszem így a hajnalt.
1: Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem.
0: Szerető jóságot felér az égig, és hűséget a fellegekig.
1: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szerető jóságod felér az égig, Uram.
1: Bízva Istenünkben vállalni mertük, hogy hirdetjük nektek az Isten evangéliumát, a sok nehézség ellenére is. Ige hirdetésünk nem megtévesztésből, hamis szándékból vagy álnokságból fakad, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek.
0: Megőrizték Isten végzéseit
1: és minden parancsát.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és Szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Maradjanak továbbra is velünk, egy rövid dal után folytatódik a Déli Magazinnal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 11-én a stúdió mikrofonjainál
1: Illés Izabella
0: és Tibor atya köszönti önöket. A pontos idő 12 óra és 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Ünnepkidében.
1: Holnap délelőtt 11 órától tartják a kidei templom Jézus Szent Szíve búcsúját, melyet 260 évvel ezelőtt a ferencesek építettek. Az ünnepi alkalom során Urbán Erik ferences tartományfőnök búcsús szónok megáldja a 8 állomásos naphimnosz imaösvényt. Szeretettel várnak mindenkit! Beszélő könyvek.
0: Holnap délután 5 órától a Beszélő könyvek beszélgetés sorozat keretében a reformkor városi zenéjéről beszélget a Marosvásárhelyi Teleki Téka emeleti dísztermében Sófalvi Emese Egyetemi adjunktus, muzikológus és Lázok Klára. A jelenlévők a zenélés alkalmairól és tereiről, népszerű műfajokról és zeneszerzőkről hallgathatnak zenés példákkal illusztrált előadást. Fellép Geréd Jolán fuvolával és Sófalvi Emese hegedűvel. Szülők iskolája.
1: A Szülők iskolája program keretén belül holnap este 7 órától a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián Függőség a családban címmel tart előadást Kozma Ferenc és Emese. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Néptánc találkozó Perkőn.
0: 20. alkalommal gyűlnek össze a gyermek és ifjúsági néptánc együttesek Kézdi Szentlélek búcsújáról hegyén. A 20. Perkő gyermek és ifjúsági néptánc együttesek találkozóján szombaton. A jubileumi eseményen ismét több száz fiatal lép színpadra, hogy megmutassa a néphagyomány gazdagságát, a közösség erejét és azt az örökséget, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább. A rendezvény délelőtt 10 órakor hivatalos megnyitóval kezdődik, ezt követően a meghívott együttesek első csoportja lép színpadra. Délben a résztvevők népviseletben közös fotót készítenek a Szent István kápolnánál, majd közös éneklésre és táncra várják a fiatalokat Deák Anett és a Finom Zenekar közreműködésével. A délutáni program részeként népi vetélkedők színesítik a találkozót. Jézus szentséges szívének ünnepére készül a Szatmári Egyházmegye.
1: Szeretettel hívják és várják a kedves híveket az egyházmegyei Jézus szíve búcsú ünnepi szentmiséjére, melyet vasárnap délelőtt 11 órától mutatnak be a Székesegyház előtti téren. Az ünnep szónoka főtisztelendő dr. Kis Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet spirituálisa. A szentmisére való felkészülés jegyében délelőtt 10 órától közös rózsafűzér imádságra kerül sor a Mária Légió és a Nőszövetség vezetésével. Ugyancsak 10 órától a szentmise végéig gyónási lehetőséget biztosítanak a Székesegyházban mindazoknak, akik a kiengesztelődés szentségében szeretnének részesülni. Pénteken a Kálvária templomban a 9 órás búcsús szentmise után délután 5 óráig szentségimádást tartanak, amelyre várják Jézus szentséges szívének tisztelőit. Kérik a híveket, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjanak be az imádságos előkészületbe és a búcsú ünneplésébe. Előadás Nagy Károlyban.
0: Június 18-án délután 6 órától a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templomban tart előadást Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató a képernyő és internet hatásairól. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak. Katona történet a Borsocska előadásában.
1: A csíkszeredai máltai szeretett szolgálat Borsócska gyermek előadás csoportja vissza művészetek háza színpadára június 18-án este 7 órától egy műzikelle jellegű katona történetet, amely a Bagosi Brothers Company Csillag az égen albumának dalaira épül. A történet a háború árnyékában születő szerelemről, veszteségről és a hazatalálás reményéről szól. Az előadás különlegessége, hogy a gyermekek csíki és gyergyói népdalok, valamint bagosi dalai által mesélik el azt a történetet, így kötve össze hagyományt és jelent. A felkészítő tanár Szász Zsuzsanna, szociálpedagógus. A belépés ingyenes.

0: kerékpáros zarándoklat Nagyváradról Szentjobbra.
1: Leó pápa júniusi ima szándékához csatlakozva a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség június 20-án kerékpáros zarándoklatot szervez Nagyváradról Szentjobbra. A Szent Atya júniusban mindenkit arra hív, hogy a sport értékeiért imádkozzon, hogy minden sport a békét, a testvériséget és a szeretett közösséget mozdítsa elő. Bővebb információ a 0757 061 859-es, még egyszer megismétlem, 0757 061 859-es telefonszámon kapható. Kedves hallgatók, híreink végén néhány szóban az időjárásról.
2: Hírek a Mária Rádióban.

0: Csütörtök délelőtt másodfokú narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a fokozott légköri instabilitás és a jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére. A szakemberek tájékoztatása szerint a narancssárga riasztás Kolozs, Fehér, Hunyad, Völcsa, Argyes, Dömbovica, Prahova, Buzov, Vrancsa, Bákó, Nyámc és Szucsává megyékre, valamint Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben és Gorzs megyei hegyvidéki területekre terjed ki. Ezekben a térségekben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt, vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60 liter per négyzetmétert, sőt elszórtan a 70 liter per négyzetmétert is meghaladhatja. A hevesebb viharzóna mellett egy szélesebb körű, elsőfokú sárga riasztást is életbe léptettek csütörtök 10 és péntek 10 óra között. Ez a figyelmeztetés Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre vonatkozik.
1: Nézzük meg a hivatalos adatok szerint, milyen hőfokokat jeleztek a Bánságban, Partiumban és Erdélyben. Krassószörényben 31 fok van, Resicán 21 fok van, Temesváron 17, Lugoson 26, Aradon 17, Nagyszent Miklóson pedig szintén 17 fok. Körös Kisjenőn 17 fok, Nagyváradon 14 fok, Székelyhídon 17, Szatmáron 23, Nagybányán 22, Aknasugatagon szintén 22 fok. Zilaron 23 fokot mértek a hivatalos adatok szerint, Dézsen szintén 23 fok, Kolozsváron 22, Gyulafehérváron 28, Szebesen 26 fok, Déván 22 fok. Petrozsényben 20 fok, a Parinc-hegységben 15 fok, Dicsőszentmártonban 22 fok, Marosvásárhelyen 28 fok, Sármáson 24, Besztercén 26. Fogarason 30 fok, a Fogarasi hegységben a Bülejátónál 11 fok van, Brassóban már 31 fokot mértek, Sepsiszentgyörgyön 31 fok, Kézdivásárhelyen 30 fok, a világ közepén szintén 30 fok, Baróton 31 fokot mértek. Kézdivásárhely mellett Bélafalván is 30 fok van, Csíkszeredában 30 fok, Gyergyóalfaluban 28 fok, a Bucsintetőn pedig 21 fok, és Toplicán, vagyis Maros-Hévízen 26 fokot mértek, viszont a Kelemen-Havasokban már 13 fok, és a Jézer-tónál 10 fok.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne őj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a fő tanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! Áldunk!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus mai tanítása mélyen belénk hatol. Nem elég csupán a külső törvényt megtartani, nem elég azt mondani, hogy én nem öltem meg senkit. Jézus a szívünkig megy. Azt mondja, a harag, a megvetés, a sértő szó is rombolja az életet. A szeretet hiánya már az emberi kapcsolatok halála felé vezet. Jézus így kezdi: ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókért és a farizeusokért, nem juttok be a mennyek országába. A farizeusok komolyan vették a törvényt, de sokszor megálltak a külső szabályoknál. Jézus viszont a szív megtérését kívánja. Az igazi igazságosság nem pusztán szabálykövetés, hanem szeretetből fakadó élet. Az ember lehet kifelé rendezett, mégis hordozhat magában keserűséget, neheztelést, meg nem bocsátott sebeket. Jézus arra hív, hogy a szívünk is tisztuljon meg. Jézus radikálisan fogalmaz, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Nem azt mondja, hogy minden érzelem bűn. A harag természetes emberi reakció lehet az igazságtalanságra. A probléma akkor kezdődik, amikor a harag megtelepszik bennünk, és gyűlöletté, megvetéssé válik. A sértő szavak, hogy bolond, semmire kellő, ezek nem csupán hangok, sebeket okoznak. Sok ember évekkel később is hordozza egy szülő, egy házastárs vagy barátnak a kemény szavait. Jézus meglepő dolgot mond, az Isten tiszteletnél is fontosabb a kiengesztelődés. Képzeljük el a jelenetet. Valaki az oltárhoz viszi áldozatát, és hirtelen eszébe jut egy megszakadt kapcsolat. Jézus nem azt mondja, hogy majd később rendezd, hanem azt mondja, hogy hagyd ott az ajándékot, és menj békülj ki. Miért ilyen sürgős ez? Mert Isten nem akarja elfogadni az áldozatot úgy, hogy közben a testvérünkkel fal áll köztünk. A szeretet nélküli vallásosság az üres. Jézus szavai nagyon gyakorlatiak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, a szívünket. Kire haragszom, kit kerülök, kinek a neve vált ki bennem keserűséget. Ne halogassuk a békülést. A meg nem oldott konfliktus idővel megkeményíti a szívet. Jézus ezért mondja, egyezz ki ellenfeleddel hamar. Nem mindig a másik fél hibája nagyobb. Jézus mégis arra hív, hogy kezdeményezzünk. Egy telefonhívás, egy üzenet, egy őszinte beszélgetés. Kérjük Isten kegyelmét. Vannak sebek, amelyeket emberileg nehéz megbocsátani. A kiengesztelődés nem pusztán akaraterő kérdése. Isten gyógyító kegyelmére is szükségünk van. Jézus nem egy tökéletes, konfliktusmentes életet ígér. Azt ígéri, hogy a szeretet erősebb lehet a haragnál, a megbocsátás erősebb lehet a sérelemnél. Minden szent mise előtt elhangzik, engesztelődjetek ki egymással. És ez nem puszta liturgikus formula, Krisztus arra hív, hogy nyitott szívvel álljunk Isten elé. Talán ma valakinek egyetlen mondatot kell kimondania, bocsáss meg, vagy szeretnék újra kezdeni. Lehet, hogy ez a legszebb ajándék, amelyet Isten oltárára viszünk. Amen.

Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdély János New Yorkból. Hallgassanak meg most pár eseményt, ami a közelmúltban történt, az Óperenciás tenger túlsó oldalán. Magyar örökség, népzene, gasztronómia, közösségi élmény. Ötödik alkalommal rendezték meg a Washington környéki magyar közösség egyik legfontosabb eseményét, a Magyar Örökség Fesztivált, Hungarian Heritage Day, a Virginia állambeli McLean-ben. A Kossuth Alapítvány által szervezett egésznapos rendezvény célja a magyar kultúra, hagyományok és közösségi élet bemutatása volt a diaszpóra és az amerikai érdeklődők számára egyaránt. A több száz látogatót vonzó fesztivál a gasztronómiától a népművészetig kínált programokat, miközben a közösségi identitás erősítésének fontos találkozópontjává vált. Az esemény az USA 250. jubileumi programsorozatához is kapcsolódott, többek között Kovács Mihály, az amerikai függetlenségi háborúban is szolgáló magyar huszár emlékének szentelt kiállításon keresztül. A fesztivál egész nap változatos programokkal várja látogatókat. Hagyományos magyar ételek, többek között gulyás, lángos és palacsinta is, emellett kézműves vásár, családi foglalkozások és a magyar termékeket bemutató standok is helyet kaptak. A színpadon folyamatosan váltották egymást a zenei és néptánc produkciók, amelyek a nap során többször is megtöltötték a rendezvényteret. A szervezők célja az volt, hogy a látogatók bármelyik időpontban érkezve is teljes élményt kapjanak a magyar kulturális kínálatból. A fesztivál egyik fontos üzenete a generációk közötti kapcsolat erősítése volt. A szervezők szerint különösen fontos, hogy a fiatalabb, már Amerikában született magyar származású generációk is kapcsolódni tudjanak a hagyományokhoz. A rendezvény ennek érdekében nem csak színpadi programokat, hanem interaktív kézműves és családi élményeket, cserkész játékokat is kínált, amelyek könnyen befogadható formában hozták közelebb a magyar kultúrát a látogatókhoz. A Hungarian Heritage Day egyben a helyi magyar szervezetek közösségi találkozóhelye is. A fesztiválon több civil és kulturális szervezet is bemutatkozott, így a látogatók közvetlenül ismerkedhettek meg a diaszpóra intézményeinek munkájával is. A szervezők szerint ez az együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a washingtoni magyar közösség hosszú távon is aktív és összetartó maradjon, miközben erősödik a kulturális nyitás az amerikai közönség felé is. A tapasztalatok alapján a látogatók jelentős része nem magyar származású volt, ami jól mutatja az esemény iránti széles körű amerikai érdeklődést. A szervezők szerint a fesztivál egyik legfontosabb eredménye, hogy hidat épít a generációk és kultúrák között. Hozzájárul a magyar hagyományok tovább éléséhez az Egyesült Államokban. A McLean-ben megrendezett Magyar Örökség Fesztivál így nem pusztán egy éves közösségi élmény csak, hanem egy élő emlékeztető arra, hogy az identitás nem földrajzi kérdés, olvashatjuk a tájékoztatóban. Magyar szó, barátság, digitális detox, azaz digitális méregtelenítés. Indul a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség nyári magyar iskolatábora a New York állambeli hegyekben. A diaszpórában élő magyar gyerekek számára különleges lehetőség a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség nyári magyar iskolatábora, amely idén is várja a 8, illetve 14 éves, magyarul már alapszinten értő és beszélő gyermekeket. Szilágyi Noémi, a tábor parancsnoka elmondta, a kéthetes program nem csak tanulásról szól, hanem közösségről, barátságokról, magyar élményekről és arról, hogy gyerekek bátrabban, természetesebben használják a magyar nyelvet. A nyári magyar iskola tábor
a Sik Sándor Cserkészparkban, Fillmore városában, New York államban rendezik meg. Ez egy kéthetes bentlakásos tábor, amelyet Szilágyi Noémi így mutatott be. Ez lesz az 58. éve a külföldi magyar cserkész nyári tábor iskolatáborának, amelyet a Sik Sándor Cserkészparkban tartunk meg. Ez egy kéthetes, ott alvásos, fantasztikus környezetben történő tábor, 8 és 14 éves korú gyerekek számára, akik alapszinten beszélnek magyarul. A tábor egyik legfontosabb célja, hogy gyerekek két héten át teljes magyar nyelvi környezetben legyenek. Ez különösen nagy segítség azoknak, akik otthon vagy a mindennapokban kevesebbet használják a magyar nyelvet, esetleg félnek is megszólalni. Noémi szerint éppen ez a tábor egyik legfontosabb csodája, és legnagyobb is egyúttal. Két héten keresztül a gyerekek csak magyar szót hallanak. Egy abszolút magyar környezetben vannak, 24 órában. Mint mondta, a tábor végére sok gyermek nem csak bátrabban beszél majd magyarul, hanem büszke is arra, hogy magyar és hogy magyar nyelvet beszél. A délelőtti foglalkozások során a résztvevők magyar nyelvet, történelmet, földrajzot, irodalmat, kultúrát és hagyományokat tanulnak a tudásszintjüknek megfelelő csoportokban. A cél nem pusztán az ismeretek átadása a gyerekeknek, hanem az, hogy a gyerekek élményszerűen kapcsolódjanak magyar gyökereikhez, és természetesebb legyen számukra a magyar nyelv használata. Délutánonként a tanulást közösségi programok váltják fel. Kézműves foglalkozások, sport, népi játékok, énektanulás, kirándulások és különféle közös tevékenységek várják a gyerekeket. Az estéket tábortűz, táncház vagy vetítés, filmvetítés zárja. A napok hosszúak és tartalmasak, de éppen ettől válik a tábor olyan élményé, amelyre a gyerekek sokáig fognak majd emlékezni. A tábor különleges része a digitális detox. A gyerekeknél nincs telefon, nincs internet, tablet vagy más elektronikus kütyű. Ez elsőre sokak számára szokatlan lehet, de Noémi szerint a gyerekek már hamar megszokják, sőt, élvezik is. Lehet, hogy ez sokkoló az első két napban, de amikor a gyerekek már tényleg beilleszkedtek a táborba és beindulnak a folyamatos élménydús programok, valójában nem is hiányolják ezeket az eszközöket, hozzátette. Ez nem csak kikapcsolódás a mindennapokból, hanem vissza a természethez, vissza a barátokhoz, vissza a személyes beszélgetésekhez. Fontos tudni, hogy a tábor nem kizárólag cserkészeknek szól, bár a programot a Sik Sándor Cserkészparkban tartják, és a tábor cserkészies szellemiségű, minden olyan gyerek előtt nyitva áll, aki alapszinten ért és beszél magyarul. A szervezők arra törekszenek, hogy minden résztvevő biztonságos, támogató és szeretetben közegben legyen. Az idei tábor keretmeséje a honfoglalástól Szent István koráig vezeti el a gyerekeket. A történelmi háttér játékos formában jelenik meg, így a résztvevők nem csak tanulnak a magyar múltból, hanem át is élhetik annak hangulatát. A résztvevők minden évben olyan közös célt adnak a gyerekeknek, amelyért a tábor során együtt dolgoznak, és amely még jobban összekovácsolja a közösséget. A szülők számára megnyugtató lehet, hogy a táborban tapasztalt tanárok, lelkes vezetők, egészségügyi felügyelet és felkészült konyhai stáb gondoskodik a gyerekekről. Az ételallergiákat, gyógyszerszedést és egyéb különleges igényeket is előre egyeztetik a családokkal. Noémi külön hangsúlyozta, a gyerekek nagyon jó kézben vannak, fantasztikus tanárok, szuper jó vagány törzs állt össze. A külföldi magyar cserkész nyári magyar iskolatábora azoknak a családoknak különösen ajánlott, akik szeretnék, hogy gyermekük megerősödjön magyar identitásban, bátrabban beszéljen magyarul, új barátokat szerezzen, és életre szóló élményekkel térjen haza a táborból. Ahogy Szilágyi Noémi fogalmazott, valahol el kell kezdeni. A táborban mi egy nagy család vagyunk, segítjük egymást, bíztatjuk egymást, és ott vagyunk egymásnak mindvégig.
A Tábor július 4 és 18 között zajlik Fillmore-ban, a New York állami hegyekben, a Sík Sándor Cserkészparkban. A szervezők szeretettel várnak minden 8 és 14 évre gyereket, akik alapszinten beszélnek vagy értenek magyarul. A bizonytalan szülőket is arra bátorítják, hogy kérdezzenek bátran, tájékozódjanak, és adják meg gyermeküknek ezt a különleges lehetőséget. 2 hét magyar nyelvű közösséget, természetet, barátságot és életre szóló élményt kapnak. Két haza, egy örökség. Évzáró a Clevelandi Magyar Iskolában. A magyar nyelv és kultúra továbbadásának ünnepe volt a Clevelandi Magyar Iskola idei évzárója Ohio államban, amely egyszerre tekintett vissza a múlt tanév eredményeire és a clevelandi magyarság több generációs örökségére. Az ez során a diákok mesékkel, történelmi jelenetekkel és zenés produkciókkal mutatták be, miként járultak hozzá a magyarok Amerika fejlődéséhez, valamint azt is, hogyan gazdagítja életüket a magyar és az amerikai identitás együttes megélése. Nyári szünetre vonult hát a Clevelandi Magyar Iskola, de az évzáró ünnepség ismét bebizonyította, hogy az intézmény jóval több egyszerű nyelvoktatási helyszínnél közösségi tér, találkozási pont és identitás őrző műhely egyszerre. Dr. Szentkirályi Endre igazgató a tanévzáron kiemelte, a Clevelandi Magyar Iskola 3 legfőbb célkitűzést követ. Az első, hogy a gyermekek képesek legyenek kapcsolatot tartani magyarul szüleikkel és Kárpát-medencei rokonaikkal. A második cél az a két nyelviség hosszabb távú előnyeire épül. A magyar nyelv ismerete megkönnyítheti más idegen nyelvek elsajátítását az amerikai iskolarendszerben. A harmadik, talán legfontosabb cél a magyar kultúra mélyebb megértése. Mint fogalmazott, a kultúrát nyelv nélkül is meg lehet ismerni, de a nyelv birtokában sokkal mélyebben lehet kapcsolódni hozzá. Az igazgató szerint az iskola ebben az évben is közelebb került a célok megvalósításához, még akkor is, ha a diákok nyelvtudása nagyon eltérő szinten mozog. Vannak anyanyelvi magyar gyermekek, és vannak olyanok is, akiknek minden magyar mondat komoly erőfeszítést jelent. Erdei Jánost hallottál New Yorkból.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nem maradt más hátra, hogy hallják a háttér zenében is. A műsor ismertető, hogy mivel szórakoztatjuk a kedves hallgatóinkat a ma délután folyamán 13 órától. A Csíksomlyói stúdió veszi át a szerepet a szeretetnánk rózsafűzérével, majd azt követően 13 óra 20 perctől ima a békéjét, majd Pál Gellér fogadja a gyönyörű hangjával, a zenés köszöntővel önöket, nyugodtan lehet kérni tőle zenét.
1: 14 órai kezdettel Férfiak a Bibliában. Karácsony Tibor atya műsora lesz, majd 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást, szintén Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Medjugorjei üzenetet hallhatnak.
0: 14 óra 40 perctől szintén a Csíksomlyói stúdióban fogadják az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat, azt követően pedig 3 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét, majd 15 óra 15 perctől a koncerto műsorával jelentkezünk.
1: 16 órától az igéző műsorunk veszi kezdetét, majd 16 óra 5 perctől a nap katekézisében Timár Sándor Asztrik atya várja önöket.
0: Azt követi majd a Vatikáni Rádió műsora, az imaszándékok és a világosság rózsafűzére, 6 órától pedig szentmisét közvetítünk Szatmárnémetiből, és azt követi a hét plébániája, majd annak a végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk, akik önökkel voltak.
1: Illés Izabella
0: és Tibor atya. Jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Csíksomlyói Mária Rádió stúdiójából, ahonnan a szeretetlánk rózsafűzérét és litániáját végezzük,

0: Szentlélek, hívő ima, jöjj Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmet, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: pályán, amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyám, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: bánnám mém, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, így hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángyor által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,

0: Amen. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög életünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözd légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekben.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szuzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállás kerestél a szuzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállás keresni Szent szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál éreptünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
3: Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt jár.

0: együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Ima a szeretetlen kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadott Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretett angyával, gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkot. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak. S így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme, legyen a szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szepőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat, saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek el, de erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Most, Uram, segíts Te, adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére, vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk, soha többé háború, a háborúval minden elpusztul. Önj szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében. Uram, Ábrahám Istene, a proféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé. Félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsájtássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés melletti döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig testvér legyen, és életmódunk pedig békévé váljon. Amen.

0: arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Imádkozzunk azokért az emberekért, akik félelemben élnek, mert bizonytalannak látják a jövőt. Add nekik, Urunk, kegyelmedet, hogy meg tudják oldani gondjaikat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj lelki erősítést azoknak, akik a háborúban veszítették el szeretteiket, és emiatt beletemetkeztek a gyászba. Szomorúságukba adjon nekik vigaszt az a tudat, hogy újra találkozhatnak majd Istennél szeretteikkel.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, adj kitartást, bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Erősítsd meg kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából zenés köszöntő műsorral jelentkezünk. Hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Köszöntsék szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, akik ma Önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Mai napon Barnabás nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük nagy-nagy szeretettel, névnapjuk alkalmából, és szeretném megragadni az alkalmat és köszönteni Bala Barnabás pálos atyát Hargita fürdőn névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni a tegnapi napon ünnepelte születésnapját Dímás Sándor Asztrik ferences atyait Csíksomlyon. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig a ferences atyát. Köszönjük a sok szép adást, amit a katekézisben elhangzik, a mai napon is itt lesz a Csíksomlyó stúdióban 4 óra 5 perctől. A Jóisten áldja és védje Asztrik atyát, és köszönjük szépen mindent, amit tesz az Erdélyi Mári Rádiót, a sok imát elsősorban. De nagy szeretettel szeretném köszönteni Hidegségen Tankó Szabó Csabát, szintén születésnapi alkalmából. Isten éltessen sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánunk neked is!

0: Hallóan nem. Telefonálunk, igen.
1: Halló? Halló?
2: Halló, dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Évikét és Gellértet családjaikkal együtt, és a mai elhangzó 500 dollal szeretném köszönteni a mai nap ünnepeltjeit, évnaposokat, születésnaposokat. Szeretném köszönteni a Mária Rádió nagy családját, az én kicsi családomat, a nevérem, az ő családját, és szeretném köszönteni a mai napon a Csíkszentdomokos Egyházközség minden egyes lakóját, kívánva mindenkinek jó egészséget, és külön szeretném köszönteni unokatestvéremet, Alszeg utcában László Barnát névnapja alkalmával. Kívánok neki jó egészséget, hosszú boldog életet a drága szép családja körébe, és neki jó gyógyulást, mert jelenleg kezelésem van. A Jóisten segélye meg, hogy hazatérhessen a családjához. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen.
0: Érkeztek üzeneteink. Korodi Margitnak, Újtusnátra nagyon boldog névnapot kíván férje, gyermekei, Kincső és Kristóf, menye Orsika, veje István, unokái, Boglárka, Dominik és Blanka, drága feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, a Jóisten étessen nagyon sokáig erőben, egészségben, hogy még nagyon sokáig örvendezhessünk egymásnak, szintén jó kívánságukat küldik, nevelt gyermekei Zoltán, Roland és Szabrina, tehát Korodi Margitnak szólt a jó kívánság. Újtusnádra csatlakozunk mi is a jó kívánságokhoz. Egy másik üzenet, Csíkszentkirályon Lestján Erzsébetnek boldog 93. születésnapot kívánnak 5 dédunokája, szeretettel és a család apraja, nagyja.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm először is Önöket, kedves Csatlós Éva, továbbá köszöntöm Szentegyházán a kisebbik fiamat, Balázs Barnabást, névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben a kedves családja körében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Adjon a jó Isten és éltesse a Barnabást jó egészségbe, szerettei körébe.
0: Ismét egy üzenettel folytatom. A hit remény szeretet jegyében köszöntöm Csíkszent Simon Bavrencsán Margit nénit és lányát Szabó Margitot Jenőfalvára, valamint drága unokatestvéremet Csíkvacsárcsiba Péter Margitkát, minden névnapost beteget, a Jóisten áldása kísérje Önöket is. Ilonka Simonból köszönt mindenkit, szeretettel, köszönjük szépen! Egy másik üzenet, sok szeretettel köszöntjük lányunkat, Gróza Bianca Tímeát, Ér Mihály falván születésnapja alkalmából, a Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben, boldogságban, a szűzanya védelmezze és Isten áldását kérem egész életére, ezt kívánja neki édesanyja és édesapja, köszönöm szépen!
1: Újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Szeretném köszönteni Csíkszeredában Veres Margitka komasszonyomat, és egy testvérkét, Kulcsár Margitát, a Jóisten éltesse őket nagyon sokáig, még sokszor megérhessék nevük napját jó egészségben. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, én is csatlakozok a Margitok köszöntéséhez, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Csíkszentmihályon Kósa Kálmánné Margit nénit, Szakáli Dominé Mancikát, és Moldován Margitkát, ha valakit kifelejtettem, de köszöntök mindenkit, aki a Margit nevet viseli, a Jóisten áldása kísérje mindannyiuk életét.
0: Én is nagy szeretettel szeretném köszönteni Bece Margitot, itt Csíkszeredában, Isten éltesse nagyon sokáig, de ugyanakkor nagy szeretettel köszöntöm Baló Margitot, szintén önkéntesünk, aki Csíkszeredában névnapi alkalmából Adórján Margit nénit itt a szomszédba Csíksomjon. Köszöntöm Gergely Margitot, szintén Csíksomjon köszöntöm, nagy-nagy szeretettel, és minden Margit nevet viselő kedves hallgatót önkéntes köszöntünk. De van egy újabb hallgató.
1: Halló! Halló, halló! Mindörökké, amen!
2: Nagy megtisztelettel köszöntöm Önöket, hogy jó mágya tartja meg áldásos munkájukat, és köszöntöm Kicsen Mártonon özvegy Vitus Ferencné Margitot kórtársunkat. A jó Istentől kívánunk egészséget, sok még napot érjen meg kedves családjával együtt, és köszöntöm a többi kórtársainkat, sok betegnek adjon a jó Isten segítség, egy álmát, türelmát, gyógyulást. Köszöntök mindenki gyermekeimet, szomszédjaimat, mindenkinek kívánok jó egészséget, további szerencsés napot. Isten fizessek, hogy meghallgattak. Ügyetessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon-nagyon szívesen, mindig olyan ügyesen, összeszedetten tetszik köszönteni mindenkit. Mi is ilyen nagy szeretettel köszöntjük Önt és szeretteit. A jó Isten éltesse.
0: Szeretettel köszöntjük itt Csíksomjon a Szakás nénit, Margit nénit nagy-nagy szeretettel, a Jóisten éltesse sokáig, de szeretettel köszöntöm László Margit nénit is, szomszédot, ha már így fogalmazhatok, Margit néni, a Jóisten éltesse sokáig, nagyon boldog névnapot kívánok.
1: Köszönjük mi is a köszöntését, aranyos mindig békesség Istentől aranyosan beköszön nekünk.
0: A továbbiakban több erőt a Győri Szentlélek zenekar előadásában fog felcsendülni, a Mária Rádió hullámhosszán. Fogadják nagy szeretettel!

0: Több erőt Győri Szentlélek zenekar előadásában hallhattuk, Tamári Rádió hullámhosszán. Megyünk tovább zenés köszöntő műsorunkban, még maradt néhány percünk, de van is velünk telefonáló.
1: Halló! Halló, halló!
2: Vigyétessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Én is nagy szeretettel köszönöm őket a stúdióba,
1: önöket,
2: és szeretettel gondolok a gomaamra, gomaszonyomra, Antal a névnapja, és hogy mindenki Antalt köszöntök, és igaz a köszöntés ideje van most, hát el van hunyva szegény, és hogy hívják, nem baj, szeretettel gondolok a családjára, szerető szívvel ölelek, csókolok mindenkit, és békét, szeretetet kívánok mindenki szívében, és továbbra is legyen az embernek egy nyugodt perce, és tudjon imádkozni, és hogy imádkozzon azokért, akik nem imádkoznak, és szeressen mindenkit. Ez a legfontosabb.
1: Bizony.
2: A kicsengetésekre, az vizsgázókért, és a békért kívánok minden legjobbat, legszebbet. Adjon a Jóisten békét, Csíkszered a minden lakosságnak, és további szép működését a Mária Rádiónak. Köszönöm szépen, Isten fizeste, egy szép Mária éneket kérnék szépen.
1: Köszönjük szépen a jó kívánságokat, aranyos, tetszik lenni, milyen szépen összefoglalta.
0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Halló?
1: Halló, halló. Kérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én a hitremény szeretett tegyébe szeretném köszönteni az Asztrik atyát, akinek a tegnap hallottam, hogy ma születésenapját, ma a Sándor Asztrik atyát, és önöket is köszöntöm, és minden ágyhoz és házhoz kötött betegeket, úton lévőket, és a leányomnak egy komoly problémája van. Ilonka voltam Simonból, úgyhogy tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a köszöntéseket, és a jó Isten adjon kellő bölcsességet a lányának, a családnak, hogy tudjon túllépni a nehézségeken, bízva jó Isten segítő kegyelmében.
2: És most elbúcsúzunk, kedves mindannyiunktól, itt lezárjuk a zenés köszöntő műsorunkat, a Csíksomely Két Templom kórusa előadásában a Mária dicsérne, ezzel a nagyon szép énekkel búcsúzunk, és kívánunk egy áldott szép délutánt, kedves mindannyiuknak. A mikrofonoknál hallhatták
0: Csatlós Évát
2: és Pál Gelértet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Történetét a Teremtés könyvének a negyedik fejezetében olvashatjuk. Ez a rövid, de rendkívül gazdag elbeszélés nem csak az első gyilkosságról szól, hanem az emberi szív drámájáról, a bűn természetéről, az irigységről, a szabadságról, a felelősségről és Isten irgalmáról. Kedves hallgatók, a bűnbeesés után Ádám és Éva új életet kezdenek az Édenen kívül, megszületik ugye az első gyermekük Káin, és Éva örömmel mondja, fiút kaptam az Úrtól. A név jelentése valószínűleg szerzett, nyert, megszerzett. Éva talán úgy érzi, hogy Isten ígérete már kezd beteljesedni, és fia különleges küldetést hordoz. Később megszületik öccse Ábel. A két testvér különböző életutat választ. Káin földműves lesz, Ábel pedig pásztor. És elérkezik az idő, amikor mindketten áldozatot mutatnak be Istennek. Káin a föld terméséből visszajándékot, Ábel pedig nyája elsőszülöttjeiből és azok kövérjéből áldoz. A Biblia azt mondja, hogy Isten Ábel áldozatára tekintett, Káinéra azonban nem. A Szentírás nem magyarázza meg részletesen ennek okát. Az egyház atyák és a teológusok szerint nem az ajándék fajtája volt a döntő, hanem a szív lelkülete. Ábel hittel és teljes odaadással ajánlotta fel áldozatát, mi Káin szívében talán már jelen volt a közöny, vagy az önzés. Káin haragra lobban, arcára kiül a keserűség, a csalódottság és az irigység, és ekkor hangzik el a Biblia egyik legmélyebb mondata. Isten figyelmezteti őt, a bűn az ajtó előtt leselkedik rád, vágyódik utánad, de te uralkodjál rajta. És ez a mondat minden embernek szól. Isten nem taszítja el Káint, nem ítéli el azonnal, előbb figyelmezteti, tanácsot ad neki, és lehetőséget kínál a változásra. Milyen sokszor történik ez velünk is. Egy rossz gondolat, egy sértettség, egy féltékenység megjelenik a szívünkben. Eleinte még kicsi, de ha tápláljuk, növekedni kezd. A bűn nem egyik pillanatról a másikra válik hatalmassá. Először csak kopogtat az ajtón. Káin azonban nem hallgat Isten szavára, kiviszi testvérét a mezőre, és ott rátámad. Így történik meg az emberiség történetének első gyilkossága. Megdöbbentő, hogy a bűnbeesés után milyen gyorsan jelenik meg az erőszak. A paradicsomban az ember Istennel szakította meg a kapcsolatot, itt már ember támad emberre. A gyilkosság gyökere nem a fegyver, nem a tett maga, hanem az irigység. Káin nem tud örülni testvére sikerének. Nem önmagán akar javítani, hanem a másikat akarja eltávolítani. Isten ismét megszólítja Káint, hol van a te testvéred? A kérdés ugyanígy hangzik, mint korábban Ádámnak, hol vagy? Tehát Isten nem azért kérdez, mert nem tudja a választ, lehetőséget ad a beismerésre. Káin azonban így felel, nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? Tehát ez a mondat a Biblia egyik legszomorúbb válasza. Pedig a keresztény hit szerint valóban őrzői vagyunk egymásnak. Felelősek vagyunk testvéreinkért, családunkért, közösségünkért. Isten kimondja az ítéletet. Káin földön futó lesz. A föld, amelyet művelt, többé nem adja könnyen termését. Mégis itt jelenik meg az isteni irgalom csodálatos jele. Káin fél, hogy őt is megölik. Isten ezért jelet tesz rá, az úgynevezett Káin jelét, hogy senki ne ülhesse meg, és ez rendkívül fontos üzenet. Isten elítéli a bűnt, de nem akarja a bűnös pusztulását. Az első gyilkos sem kerül ki Isten gondviseléséből. Aztán a Biblia később beszél Káin leszármazottjairól is. Várost épít, fia után nevezi el azt, utódai között találunk pásztorokat, zenészeket, kovácsokat. Ez azt mutatja, hogy a bűn ellenére az emberiség története folytatódik. Tehát Isten nem mond le teremtményeiről.
Tehát Káin nem csupán egy történelmi vagy bibliai

szereplő, minden emberben él egy kicsit Káin, amikor irigykedünk, amikor a haragot hordozunk, amikor nem tudunk megbocsátani, amikor mások öröme fáj nekünk. És a történet arra tanít, hogy a bűnnel nem akkor kell harcolnunk, amikor már eluralkodott rajtunk, hanem akkor, amikor még csak kopogtat a szívünk ajtaján. Kedves Mária Rádió hallgatók, az egyházatyák gyakran összehasonlították Káin és Ábel történetét Jézus történetével. Ábel az ártatlan testvér, kinek vére a földről kiállt, Jézus Krisztus pedig az ártatlan bárány, akinek vére nem bosszúért, hanem irgalomért kiállt. Ahol Káin gyűlölete halált hozott, ott Krisztus szeretete életet ad. Tehát Káin története figyelmeztetés és remény egyszerre. Figyelmeztetés arra, hogy az irigység, a harag, a sértettség milyen pusztító erővé válhat. De remény is, mert Isten még a bukott emberhez is lehajol, megszólítja figyelmeztetés, keresi a megtérés útját. Kérjük a jó Istent, hogy segítsen bennünket felismerni szívünkben a Káin pillanatokat, és adjon erőt ahhoz, hogy a szeretetet válasszuk a gyűlölet helyett, a megbocsátást a bosszú helyett, és a testvéri közösséget a megosztottság helyett. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk tovább Káin elmélkedését, tulajdonképpen Káinról szóló elmélkedését. Nézzük meg egy picit a teológia fényében a Szentírás egyik legmegrendítőbb alakjáról. Története a Teremtés könyvének, ahogy mondottam, a negyedik fejezetében található közvetlenül a bűnbeesés után, és nem véletlen, hogy a Biblia első családjának története rögtön egy testvérgyilkosság elbeszélésével folytatódik. És a Szentírás ezzel azt akarja megmutatni, hogy a bűn nem marad meg az ember és Isten kapcsolatának a szintjén, hanem megmérgezi az emberi kapcsolatokat is. A teológia szerint Káin története nem egy elszigetelt esemény. Szorosan kapcsolódik Ádám és Éva bűnéhez. A paradicsomban az ember bizalmatlanná vált Istennel szemben. Ennek következménye most már az ember és az ember közötti kapcsolatban jelenik meg. Ugye a bűn először Istentől választotta el az embert, majd a testvérétől is. Ezért Káin története az eredeti bűn következményeinek első drámai megnyilvánulása. Szent Ágoston szerint az ember szívében a rendetlenné vált szeretet okozza a tragédiát. Káin önmagát szereti jobban, mint Istent és testvérét, és ez a rendezetlen önszeretet vezet a gyilkossághoz. Sokan felteszik a kérdést, miért fogadta el Isten Hábel áldozatát, és miért nem Káinét? A Biblia nem azt mondja, hogy a föld termése kevésbé értékes lett volna, mint az állat áldozat. A hangsúly nem az ajándékon van, hanem az ajándékozó szívén. A zsidókhoz írt levél szerint Ábel hittel mutatta be áldozatát, és a hit itt nem pusztán egy vallásos érzületet jelent, hanem teljes ráhagyatkozást Istenre. Tehát Káin külsőleg vallásos ember. Áldozatot mutat be, imádja Istent, mégis valami hiányzik a szívéből, és ez a történet figyelmeztet arra, hogy a vallási cselekedetek önmagukban nem elegendőek. Isten nem csupán az áldozatot nézi, hanem a szívet. És különösen fontos Istennek a figyelmeztetése, hogy a bűn az ajtód előtt leserkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És ez a mondat a katolikus teológia egyik alapvető igazságát fejezi ki, vagyis, hogy az ember szabad. A bűn valóságos erő, de nem kényszerít. Az ember mindig felelős döntéseiért. Isten még a gyilkosság előtt megszólítja Káint, figyelmezteti, lehetőséget ad a megtérésre. Ez azt mutatja, hogy az isteni kegyelem mindig megelőzi az embert. Isten nem a bukásunkat akarja, hanem a megtérésünket. És amikor Káin megüli Ábelt, nem csupán egy embertől meg, a testvérét öli meg. És a Biblia hangsúlyozza ezt a szót, testvér. Az egész Szentírás egyik központi üzenete, hogy minden ember testvér. Az emberiség egyetlen családot alkot. Ezért a gyilkosság nem csupán egyéni bűn, hanem a közösség elleni bűn is. Szent II. János Pál pápa gyakran beszélt a halál kultúrájáról, amely akkor jelenik meg, amikor az ember már nem testvért lát a másikban, hanem a riválist, akadályt vagy ellenséget. És Káin ennek az első bibliai példája. Isten kérdése a Biblia egyik legfontosabb erkölcsi kérdése. Ábel, hol van a te testvéred? Illetve hol van a te testvéred, Ábel? És ez a kérdés ma is elhangzik. Hol van az éhező testvéred? Hol van a beteg testvéred? Hol van a magányos testvéred? Hol van az üldözött testvéred? A keresztény ember nem mondhatja Káinnal, talán őrzője vagyok testvéremnek. Az evangélium válasza egyértelmű, igen, felelősek vagyunk egymásért. És a történet egyik legmeglepőbb része, hogy Isten nem engedi Káin meggyilkolását. Jellel látja előtt. A hagyomány ezt gyakran Káin jelének nevezi. Teológiailag ez rendkívül fontos. Isten igazságos, ezért a bűnnek következménye van. De Isten irgalmas is, ezért nem akarja a bűnös halálát. Már az Ószövetség első lapjain megjelenik az isteni irgalom, amely később teljesen feltárul Krisztusban.
az új szövetség különleges kapcsolatot lát Ábel és Krisztus között. Ábel az első igaz ember, akit megölnek, az ő vére igazságért kiált a földről. Jézus azonban az ártatlan bárány, akinek vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiált. A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Ábel vére igazságot követel, Krisztus vére irgalmat ajándékoz. Tehát a szentatyák gyakran hangsúlyozták, hogy Káin nem csupán egy múltbéli személy, ő minden ember szívében jelen van, akárhányszor irigyek vagyunk, valahányszor mások sikerét nehezen viseljük, valahányszor a haragot tápláljuk, ugyanakkor Isten szava is jelen van bennünk, uralkodjál rajta. Hát a keresztény élet nem más, mint a kegyelem segítségével győzelmet aratni a bennünk lévő Káin fölött. Kedves hallgató, Káin története nem elsősorban a gyilkosságról szól, hanem az emberi szív drámájáról. Arról, hogy a bűn miként születik meg a gondolatban, hogyan növekszik az irigységből gyűlöletté, és hogyan rombolja le a testvéri kapcsolatokat. De ugyanakkor Isten irgalmáról is szól, aki még a bűnös embert sem hagyja magára. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk Ábel tiszta szívéből, óvjon meg bennünket Káin irigységétől, és tanítson bennünket arra, hogy minden emberben testvért lássunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorban egy újabb szentírási fejezettel, Nehemiás könyvében, a harmadik fejezet első 3 és 6-os vers sorai, amelyben a juhok kapuja, a halak kapuja és az óváros kapujáról van szó. Nézzük meg, hogy mit is akar nekünk mondani ez a szentírási rész. Az elmúlt alkalommal, mikor ebből a részből olvastunk, akkor láttuk, hogy mi a kőfal, Jeruzsálem kőfalának a szellemi jelentése. Ugye a kőfal elválasztást, elkülönítést és védelmet jelent. Aztán szó volt a kőfalon, a kapuk fölött való toronyról. A torony is védelmet, biztonságot, megőrzést jelent. Érintettük, hogy a kapuk mit jelentenek, a kapukon lehet be is kijárni. És most ezen alkalommal részletesebben szólnék a kapukról, és elsősorban most erről a 3 kapuról, amit elolvastam, vagy idéztem, hogy juhok kapuja, halak kapuja és az óvárosnak a kapuja. A kapuknak a jelentéséről ebben a részben összesen 10 kapu van megjelenítve, de a 10 közül csak az első 6-ról jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor építették fel Nehemiás idejében. Mindegyikről szinte szó szerint ezt írja le, ezek és ezek építették fel, héjazták fel, gerendázták be, állították fel az ajtait, kapcsait és a zárait. De mi a kapunak a jelentősége? Arról volt szó, hogy a kapuk a bírói ítélet, a bírói döntések és a hatalom jelképei is, de most egy más oldalról szeretnék szólni. A kapu az, ahol ki lehet járni, be lehet jutni a városba, mert a kőfal olyan erős, hogy azon keresztül nem lehet bejutni, és ott vannak az őrtornyok is. De a kapukon is vannak ajtószárnyak, zárok, reteszek, zár, de ha nyitva van, akkor ki is be lehet járni. Hogy a kapunak a jelentőségét szellemileg megértsük, mondok egy történetet, már biztos olvasta mindenki, vagy sokan legalábbis a Bújúfa alatt című könyvet, az egész egy tanító mese. A legelső fejezet, ami abban a könyvben fel van jegyezve, a nagy falról szól. Elmondom ezt a mesét, mert nagyon tanúságos. Az őserdőben az állatok egy nap azt vették észre, hogy a dzsungel közepén egy nagy fal emelkedik. Minden állat a falnak azon a részén volt, ahol nem sok élelem volt, kevés víz, száraz volt a föld, a fű és a fák is. Úgy ítélték meg, hogy a kőfalnak a másik oldalán van a dzsungelnek minden jó része, bővízű források, zöldelő fák, mindenféleképpen át akartak jutni a másik oldalra, de a fal megakadályozta őket. Az orszarva azt mondta, hogy ő üt egy lyukat a falon. Neki rugaszkodott kétszer is, neki ment a falnak, de a fal meg sem rezdült. Nemhogy át tudta volna ütni, csak az orszarvú lett beteg. Azt mondta az elefánt, hogy nem így kell azt csinálni, majd ő neki dől a falnak és kidönti az egészet. Megpróbálta, de a fal állt szilárdan. Azt mondta a hiéna, nem erővel kell, azt hanem ravassággal, majd ő elszalad, és megkerüli, valahol vége van ennek a falnak. Elszaladt, az állatok vártak, egyik nap a másik után telt el. Egyszer visszajött a hiéna, és azt mondta, hogy se vége, se hozza, ezt a falat megkerülni nem lehet. Azt mondta a kígyó, nem, még ravaszabbul kell, majd én leások. Majd valahol alatta találok egy átjárót. Eltűnt a kígyó, vártak. Nagyon hosszú idő múlva egyszer csak felbukkant, és azt mondta, na végre, átjutottam a másik oldalra. Azt mondták az állatok, nem, te még mindig a falnak ugyanazon oldalán vagy. Lehetetlen, nem lehet eligazodni, itt nincs átjárat a fal alatt sem. Azt mondja a majom, hogy majd én átmászok a falon. Próbálkozott így is, úgy is, a zsiráf nyakából is, de a fal nagyon magas volt, és mindig visszapottyant. Azt mondták az állatok, akárhogy próbálkozunk is, a fal áttörhetetlen, megkerülhetetlen, ezen a falon nem tudunk átjutni. Míg végül aztán felfedeztek a falon egy ajtót, és annak az ajtónak kereszt alakja volt. Akkor megértették, hogy a falon egy átjárás van. Aztán észrevették, hogy erre a falra az van ráírva, hogy bűn. És akkor megértették, hogy a bűn választja el az embert Istentől. Tehát a bűn egy olyan áthághatatlan akadály, ami nem engedi az embert Istenhez. De a bűnön Jézus Krisztus Golgotai áldozata győzött, ő engesztelő áldozata mi bűneinkért,
és csak ezen az egyetlen egy ajtón keresztül, ezen a kapon keresztül lehet átjutni ezen a falon. Jeruzsálem kőfalai hasonlítanak ehhez, csak hogy én erre a kőfalra nem azt írnám rá, hogy bűn, bár igaz, hogy az embert a bűn választja el Istentől, hanem azt írnám rá, hogy Isten szentsége. Isten olyan szent, hogy a közelében nem férkőzhetik bűn. A Jelenések könyvében az Új Jeruzsálemről azt olvasok, hogy ott lakik az Úr, és a régi Jeruzsálemben is ott lakott a templomban, a szentek szentjében. Ez az Isten olyan szent, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan, sem aki a hazugságot cselekszi. A tisztátalanság a bűnisten közelébe nem juthat be, ezt biztosítja Isten szentsége, Isten védelme, az az erős kőfal és a tornyok, hogy mégis van bejárás, ez a kapunak köszönhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk Tibor atyát, hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon tiszteletére szeretettel köszöntjük kedves már a rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyről, Csíksomlyóról. 14 óra 43 perckor köszöntjük Önöket az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkban, akik ma Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva,
2: Bogos Balázs
0: és Oltán Szabó Hunor. Várjuk az Önök hívásaikat a 0259-420-555, vagy esetleg a 0359-420-555-ös telefonszámuk valamelyikén, illetve SMS-t is van lehetőségük küldeni a 0758-420-555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezeti makéréseket igyekszem olvasni. Ezt a rózsafüzért felajánlom unokám sikeres vizsgájáért, egészségért, békességért, édesapám Póra Péter lelki üdvér és férjem Béla lelki üdvér. Felajánlom az irgalmasság rózsafüzérét családom minden egyes tagjáért, hit, remény, szeretet jegyében jó egészséget és békességet adjon a Jóisten mindannyiunknak. Ezt a rózsafüzért felajánljuk Bezsán Erzsébet gyógyulásáért, Jóisten hallgassa meg. Ezt az imát felajánlom Ulá Erzsébet, lánya Beatrix, Ildikó Emőke barátnom Bezsi és a szomszédasszonyom Erzsikéért, Ülkebe Anna néniért, Szárhelyre Szabó Erzsébet és férje gyógyulásukért, hallgassa meg a jó Isten. Ezt a rózsafüzért felajánlom férjem lelki és szellemi gyógyulásáért, Isten fizesse, Jézuson bízom benned. Ajánlom férjem gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért, Isten fizesse meg mindenki imáját. Felajánlom Büte Margit lelki üdvét és a család összes halottainak lelki üdvér. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeimért és a családom minden tagjáért. Mennyei atyám, tölts be szereteteddel egyenként, a legjobb, szükséges kegyelmekkel adja meg a jó Isten. Ezt a rózsafüzért felajánlom kicsi unoka húgomért, Szűzanyám, kért szent fiadat, érette és add meg a gyógyulás kegyelmét, Isten fizesse, békével adja meg az egész családnak békességet. Felajánlom édesanyám gyógyulásáért, családom egészségért, szeretetért, békességért, és a hozzám tartozó halottak lelki üdvér. A mai rózsafüzért felajánljuk Hedrik család élő és elhunyt tagjaiért, Isten fizesse. Darvas Sárikáért imádkozzunk, és az ő gyógyulásáért kérjük a csíksomlyói segítő szűzanya közbejárását érte, Isten fizesse mindenkinek a segítő imáját. Én is fel szeretném ajánlani Margit névnap alkalmából, szeretettel gondolok a drága jó keresztmámim Rácz Ferinére. Az ő lelke üdvért imádkozom, pihenése legyen csendes, emléke áldott, és édesanyám is csatlakozik ezen imához. Isten nyugtassa békében. Az irgalmasság rózsafüzérét és minden szentmisét szeretném felajánlani saját magamért, férjemért, a környezetemben élő emberekért, idősekért, betegekért, Erzsikért, Matildért, Gabikáért, a világbékéért. Hála és köszönet mindenért, és továbbra is kérem az égiek segítségét, a csíksomlyói szűzanya segítségünkre legyen mindannyiunknak, Tankó Rözván Jánosért, Rencsán Gabikáért, Tankó családért, Lacika lelke üdvéért, Szabó Damokos, a Dimén Rácz családokért, Isten fizesse.
0: Érkeztek ima kérések a leveles ládánkba is, ezeket igyekszem felolvasni. Ezt a rózsafőzért és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos voltam Svájcból. Fiam sikeres fülműtétéért, egészségért és gyógyulásért, valamint hogy forduljon jóra az élete, ezekért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Jézuson bízom benned, egy édesanyja tart velünk. Imád szeretnék kérni kislányom gyógyulásáért, valamint családi békéért, idegségről egy mindennapos hallgató tart velünk.
2: Egy kedves hallgatót köszöntünk nagyon szeretettel. Halló!
3: Kérkezzék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindörökké amen.
3: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekét. Családom minden egyes tagjáé, szeretett békesség, egészség legyen a családba, hitünk erősödéséért, minden beteg bajba jutott embertársamé, Mária Rádió nagy családjáért, lelki testvéreimé, világbékéért, és minden ember szándékára, aki a Mária Rádiót hallgatja, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott szép napot, jó egészséget kívánok.
2: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, hogy Isten hallgassa meg.
3: Köszönjük a lehetőséget, dicsétessék az Úr Jézus Szent neve.
2: Mindörökké amen.

0: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és ő rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért imádkozik egy édesanyja. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Margit nagynénim lelke üdvéért. Köszönöm szépen! Ezt a rózsafűzért és minden imát felszeretném ajánlani szüleimért. Jézusom, bízom benned! Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, ezekért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Jézusom, bízom benned!
1: Kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
2: Tiszteletesség a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a Jóistennek, hogy csendes esővel öntözgette meg a földjeinket. Valamint családom minden egyes tagjáért adjon erőt, egészséget, szeretetet a családba. A fiatalságért, a vizsgázókért, az öregekért, a magányosokért. Minden embertársomért a földön, hogy a Jóistenben eljük meg boldogságunkat az Úr Jézus Krisztus által és a boldogságos szűzanyja által. Önöknek kívánok egy kegyelmekben gazdag, nagyon szép délután. Sok szeretettel, Babi voltam Tasnádról, dicsértesik az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen hívását, tartson velünk az imádságban.
0: További üzeneteket olvasok. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről tart velünk.
1: És egy kedves hallgatót köszöntünk nagyon szeretettel. Haló!
3: Tessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: A rózsafűzést felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, amit beteszettek mondani. A gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész testvéreimért, a halottaikért, és a család békességért, minden jó akaratú emberekért, és a két unokámért, a drága gyermekem nyugalmáért. Évi ténygemet nem tetszik beolvasni, sose tetszik mondani Évi ténynek. Sose vagyok beolvasva, ha mondom. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
4: Elnézést kérek, én nekem a füzetbe, amik fel vannak jegyezve, ima szándékozott először szoktuk mindig beolvasom, és amikor a telefonhívásba, a telefonba bekerül műsorba, akkor mindig beengedjük. Mi sose tudjuk, hogy ki van a drót végén, úgyhogy én, ami fel van jegyezve, imakérés, azt mindig beolvasom, kérem szépen. Köszönöm tisztelettel a megértését.

0: tessék, kedves hallgatót köszöntünk. Halló!
1: Halló, dicsért, tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A Szent Olvasatja és a Szent Miséket felajánlom Antal Margit, Jenő Károlyné lelke üdvéért. Tegnap Margit névnap volt, és máma van a 6-7-es gyászmiséje. Jó Isten nyugtassa békességben az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: De mindörökké, amen, Jó Isten nyugtassa, tartson velünk az imádságban!

0: És egy újabb kedves hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
1: Jaj, hála, drága jó Jézuskának, s Mária, Jézusom, Jézus anyának, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Kiváltságos szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon nehéz, de nagyon nehéz bejutni. Kedves Gellért, Éviken nem mennek a rádiók, tudom, hogy baj van, de Mária rádió nélkül azért kérném szépen az imát, hogy valahogy a sok technikusunk hozzák helyes már, csinálják.
2: Igen, meg. Azon vannak.
1: Jól vannak.
2: Azon és vannak, azt, és azzal dolgoznak.
1: Köszönteni, a jó Isten értesse, adjon erőt, egészségét neki, és hosszú boldog életet. Ezt kívánja szeretettel Olgi néni, a Mária Rádió dolgozóinak, munkaközösségének, munkatársaiért az ajánlónk és családunk.
2: Köszönjük szépen!
1: A jó Istenke értese, és nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
2: Jó Isten áldja! Áldott
1: szép további napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké ámen Olgi néninek is egy nagyon szép délutánt kívánunk, és át fogjuk adni Asztik atya élőben. Lesz nagyon reménykedünk, hogy meg lesz javítva, a Hargitán van gond a leadónál, úgyhogy reménykedünk, hogy meg lesz, ezért is ajánljuk most az irgalmasság rózsafüzéri. Tudjuk, nagyon-nagyon soknak, nagyon sokat számít ágyhoz, házhoz kötötteknek, időseknek, betegeknek a rádió, tudjuk, mit jelent, nagyon sok a visszajelzés, hívtak irodába, úgyhogy mindenkinek csak ezt tudtuk mondani, hogy dolgoznak, a javítás alatt van most. Reménykedünk, hisszük a jó Isten után, hogy meg lesz. Egy újabb hallgató van velünk. Halló, halló!
3: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindörökké,
3: amen! A rózsafüzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy tudjanak meggyógyulni, megerősödni, hogy tudjak járni, ne toruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében az Úr Jézus Szent nevében, valamint felajánlom Önökért és a világ békéért, és a hozzám tartozó halottokért ismételten. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm a meghallgatást.
2: Mindörökké, ámen, köszönjük a hívását, arra kérjük Önt is, hogy imádkozzon hittel, bizalommal az elhangzott szándékokra. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Van még két SMS-ünk, amit Hunor beolvas.
4: Így van, ezeket igyekszem beolvasni. Lesz a rózsafőzért, fel szeretném ajánlani, hálából a szüzanyának minden kegyelemért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért, hallgatóiért, a betegekért. Szüzanya betegek gyógyítója, kérünk, segíts meg, köszönöm szépen. És még egy utolsó üzenet, ez pedig így hangzik, felajánlom a rózsafőzért unokáimért, drága jó szüzanyám, áld meg őket, oltalmazd, takar be védő palástoddal őket, köszönöm szépen, valamint az úton lévőkért is felajánlom ezt a rózsafőzért, Jézuson bízom benned, hát kérjük Szent Kristófnak a közbenjárását is, hogy az utazók védőszentje imádkozzon érettünk.
2: Kedves hallgatóink, ahogy említettük, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és imádkozunk minden elhangzott szándékra, külön imádkozunk a betegeinkért, elhunyt szeretteink lelki üdvükért, és ne feledkezzünk meg, hogy valahogy tudják megjavítani mindannyiunk örömére, hogy ismét szóljon a Mária Rádió az Önök otthonába. A csíkbánkfalvi imacsoportot köszöntjük a stúdióba, akiket köszönjük az egyórás imaszolgálatot, és az ők vezetésével fogunk most imádkozni 3 órakor. Műsorba voltunk.
4: Oltán Szabó Hunor,
0: Bogos Balázs
2: és Csatlós Éva. Nagyon szép délután, kedves mindannyiuknak. Dicsértessék Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet, fogad irgalmas szívet hajlékában azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadot. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéletet, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Jön, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakot.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus

0: Tedd, amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma

0: Adnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: írgalmaz

0: világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedését
0: írgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedését
0: írgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedését
0: írgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedését.

0: Jézus fájdalma szenvedését
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedését
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd.

Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságot üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt. Fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért tolj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Ott, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Amen.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A zene történet az 1750-es évekkel zárja a barokkort. Monteverdi, Vivaldi, Handel, Bach művészetét továbbfejleszteni lehetetlen. A következő 50 év zenei ízlése inkább egyszerűségre törekedett. Ebben az időben olyan tökéletes csiszoltságú zeneművek láttak napvilágot, amelyekben a tartalom és a forma egysége hiánytalanul megvalósul. Ez a törekvés az antik kultúrára emlékeztet, ezért nevezték ezt az időszakot klasszikus kornak. Fő képviselői Haydn, Mozart és Beethoven. Mindhármuk működése Bécshez kötődik, ezért hívják ezt a zenei időszakot bécsi klasszicizmusnak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Koncerto klasszikus zenei műsorunk elején Böjte László köszönti Önöket. Franz Joseph Haydn élettörténetéről szóló 7 részesre tervezett sorozat első részében a klasszicizmus nagymesterének alkotásai közül a 25. szimfóniáját, valamint az 52-es zongora szonátáját lehet ma itt meghallgatni.

amikor Haydn 1732-ben egy kis burgenlandi falu bognármesterének házában meglátta a napvilágot, még élt és alkotott a barokk muzsika két zsenie, Bach és Handel. Amikor az agmester örökre lehunyta a szemét 1809-ben, már lezajlott Beethoven 5. és 6. szimfóniájának bemutatója. Abban az évben született Mendelssohn, a következőben Chopin, Schumann, majd még egy évre rá Liszt, Ferenc. Ez a hosszú életút, mely Mozart egész pályafutását magába zárja, nem csak a zenetörténet nagy korszakai mivel át, a barokk muzsikától a bécsi klasszicizmuson keresztül a korai romantikáig, hanem a világ történelem mozgalmas eseményeinek egy döntő szakaszát is felöleli, a felvilágosodás korától a francia polgári forradalmon át a napóleoni háborúkig.

Zeneszerzőnk gyerekkorának ismertetése előtt hallgassuk meg 25. szimfóniáját. Ez C-durban íródott valószínűleg 1763-ban, és érdekessége, hogy nem tartalmaz lassú tételt.

Doráti Antal vezetése alatt a Philharmonia Ungarica játszotta Joseph Haydn C-dur 25. szimfóniáját. Joseph Haydn a Rórau nevű faluban született, közel a mai osztrák-magyar határhoz, 1732. március 31-én. Atyai felmenői közt bognár mestereket találunk. Apja Matthias Haydn vásárbíróként is tevékenykedett. Haydn szülei egyszerű emberek voltak, akik szerették a zenét. Apja, bár nem volt képzett muzsikus, de zenekedvelő ember lévén tudott hárfán játszani és szeretett énekelni. Anyja, Anna Maria Kollert, férjhez menetele előtt Rórau földesurának, Harrach grófnak kastjában dolgozott szakácsnőként. Az említett gróf unokája később Haydn emlékművet állítatott a kastély parkjában.

Biden családban 12 gyermek született, ebből 6 érte meg a felnőtt kort. Köztük Johann Evangelist tenorénekes lett, Johann Michael zeneszerző, aki maradandó műveket komponált az egyház zene terén. Időrendi sorrendben második volt Franz Joseph Haydn, aki a legtöbbre vitte a muzikális testvérek közt. Az ő zenei tehetségére apjának sógora Johann Matthias Frank, a Hainburgi plébániai iskola rektora és karvezetője figyelt fel egy látogatás alkalmával. József szülei tudták, hogy a faluban nincs lehetőség fiúkat tovább tanítatni, így az alig 5,5 éves gyereket elengedték Hainburgba. Itt a rokonok gyerekeivel együtt nevelkedett, nagyon szűkös körülmények közt. Szegényes ruhákba járt, és elmondása szerint több verést kapott, mint ételt. De közben zenét tanult. Már 6 esztendős koromban egészen ügyesen énekeltem végig néhány misét a kórusban, és már a zongorán és a hegedűn is tudtam játszani, írta később. Oktatója nem a művészetet, hanem a pénzkeresési lehetőséget látta a zenélésben. Szerinte jó zenész minél több hangszeren kell játszon, és eszerint nevelte a gyereket. Továbbá tekintélyes kotta gyűjteménye volt, ami által a gyerek Haydn is megismerkedett a kortárs alkotók műveivel.

Most tekintsünk egy kicsi előre, és hallgassuk meg a leendő elismert zeneszerző Hobokán jegyzék szerinti 52. zongora szonátáját. Az Ezdurban írt szonátát Pandi Marián koncertkalauza nyomán ismertetem. Haydn három utolsó zongoraszonátája, melyek közül eredeti kéziratban csak az Ezdur mű maradt ránk, s így ezt tekintik utolsó zongoraszonátájának, 1794-95-ben Londonban keletkezett. A három szonátát a zeneszerző Teresa Jansen zongoraművésznőnek ajánlotta, akinek Bartolozzi ötvös művésszel kötött házassági ceremóniáján tanúként volt jelen. Haydn e művébe belesűrített újszólván mindent, amit elődeitől eltanulhatott, és amit utódaira örökül hagyhatott. Az első tételbe mesterien megkomponált tematikát, a zongora technikai és ritmikai lelemény meg annyi fortéját, a nagyvilági társalkodás szellemes fordulatait, az adagioba a zongora hang beszédes deklamációját, meghökkentően személyes közléseit, a fináléba a tematika egyszerűségének páratlan kifejező erejét, motivikus potenciáját. A dinamikai jelek gondos megválasztása és változatos alkalmazása egyfelől utal a kalapács zongorára való előadásra, másfelől arra utal, hogy a művet a hangversenyterem nagy nyilvánosságának szánta a zeneszerző. John McCabe előadásában következik tehát most Haydn 52. Ezdur zongora szonátája.

Franz Josef Haydn grandiózus Ez-dur 52. zongoraszonátáját John McCabe játszotta. 1740-ben Johann Georg von Reuter látogatott Hainburgba. Ő udvari zeneszerző és a bécsi Stephansdom karnagya volt, aki azt a megbízást kapta, hogy egészítse ki a dom kórusának állományát. Hainburgban a plébános felhívta a figyelmét a szépen éneklő Haydn gyerekre, aki akkor 8 éves volt. Néhány próba után szülői beleegyezéssel Bécsben, Európa egyik legjelentősebb egyházzenei központjában, a Stephansdom kórusiskolájában élhette ezután József 10 éven át a kórista fiúk mindennapjait. Szép szoprán hangja révén a kórus legkiválóbb szólistái közé tartozott. Mária Terézia egy ízben ezért pénzjutalomban is részesítette. Itt tanult továbbá zongorát, hegedűt, zeneelméletet és komponálást.

Bővebben mindenről a Haydn sorozat következő, második részében Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Koncertó klasszikus zenei műsorunkat hallották, melynek szerkesztője Bőjte László búcsúzik mára önöktől. Viszont hallásra!

0: Zakeus, jelen a fánról, ma nálad kell megszállnom. Zakeus történetének ez a kulcs mondata egy nagyon korai, és azt gondolom, hogy életet egy meghatározó tapasztalata. Ez az ige helyei a toroszkói református gyülekezethez kapcsolódik Cseri Kálmánhoz. Harmadikos gimnazista voltam, amikor egy református osztálytársam elvitt oda egy konferenciasorozatra, és egy adventi időszakban évek keresztül erről beszélt a lelkész. És azt gondolom, hogy ez volt életemnek első olyan meghatározó ige helye, ahol megdöbbentem azon, hogy mennyire sokszínű egy igének a felülete, milyen sok színen tud ez megszólítani. Nem csak az, hogy mennyit lehet pakolni róla ott akkor hét estén keresztül, hanem hogy ez egy mennyi mélységi fogad lehetséges. Amikor ezt a történetet hallottam, akkor egy magától értetődő vasárnapi keresztényként mentem el, és egy olyan vasárnapi katolikusként, akinél abszolút hiányzott a Biblia olvasás. És én azóta is hálás vagyok így protestáns hagyománynak, ami úgy és újra egyszerűen megmutatja nekünk, hogy mennyire ez a hitünknek egy ilyen kiaknázatlan forrása.
1: Orrai Tamás, jezsuita atya gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

A beszédünk a címe, szavak töltés nélkül, teszi fel Gyökösi Endre a kérdést. Ebben a fejezetben egy olyan jelenségről szólok, amelytől mindnyájan szenvedünk, és ez a szó infláció. Hogy az inflálódó pénznek egyre csökken a vásárló értéke, úgy minél hosszabb és asztaldöngetőbb egy beszéd, annál kevesebb a meggyőző ereje. Egy neves írónk mondta, manapság egyesek azért beszélnek olyan sokat, hogy eltakarják valódi gondolataikat. Valaki hosszú évek után elment a templomba. Utána azt mondta, azt hiszem, ismét sokáig nem megyek, mert alig bírtam követni azt a sablonos, szent csobogást, amelynek már jóval az ámen előtt vége volt. Egyébként egész beszéd alatt az volt az érzésem, hogy maga a pap várja leginkább az áment. És mert a világban, a templomokban egyaránt egyre több a fedezetlen szó, az egészséges emberi lélek ösztönszerűen és szinte automatikusan védekezik a szóáradat ellen. Reteszel. Magyarán csak azt hallja meg, ami valamiképpen vele kapcsolatos, ami érdekli, vagy egyszerűen kikapcsol és nyitott szemmel alszik, mint a nyúl, s a beszéd, legyen a szent beszéd, már csak tenger mormolása, patak csobogása. Inkább altatja, mint ébren tartja. Ha visszakérdeznék, mit is hallott, igencsak zavarban volna. A pénzromlásnak, az inflációnak nem csak az az oka, hogy minél több pénz van forgalomban, annál kevesebbet ér, hanem hogy az elértéktelenedett fizetőeszköz mögött nincs se arany, se munkafedezet. Nos, valahogy így van ez az emberi szóval is. Nem csak az a baj, hogy túl sok a szó, hanem az is, hogy nincs fedezete, hitele, pontosabban töltete. Mert mihely töltete van, akár negatív, akár pozitív, akár rossz, akár jó töltete, felfigyelnek a szóra. Különös, de ma már csak azt a jó vagy rossz szót halljuk meg, ami kimondottan bennünket érint, csak azt szűrjük ki a sok szóból, de azt aztán meghalljuk. Egy búskomor serdülő lány került a lelki gondozó elé, már-már alig volt 30 kiló. Nem tudott, de nem is akart enni. Tudatalattia ítélte halálra, és nem is akart ez ellen védekezni. Lassan-lassan kiderült, az egész folyamat azzal kezdődött, hogy akaratlanul fültanúja lett egy beszélgetésnek. Elvált édesanyját hallotta barátnőjével beszélgetni, és az édesanyja valami affélét mondott bizalmasának. Ha nem volna ez a kölyök, most férhez mehetnék, de gyerekkel senkinek se kellek. Ennek a mondatnak olyan gyilkos töltete volt, hogy a lánynak nem lehetett meg nem hallania, és nem lehetett bele nem betegednie. Sok példát mondhatnék erről, de minek? Elég, ha a prédikátort idézem, élet és halál van a nyelv hatalmában. És nem véletlen ír Szent Jakab így a nyelv bűneiről. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Szent Jakab megállapítja, ilyen a nyelvünk, a beszédünk. De Jézus mélyebbre nyúl a gyökérhez. Ő azt mondja, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Még egy példa. A lelkipásztor megtudta, hogy egy idős egyház tagját, idős édesanyát, négy igencsak jól kereső és szép tágas lakásokkal rendelkező gyermeke betette a szociális otthonba. Utána ment, megkereste és meglátogatta a nénit.
Csak amikor

Leült az ágya szélére, akkor derengett fel benne, hogy évtizedekkel azelőtt már találkoztak, amikor gyermek istentiszteletre, később már konfirmációra akarta hívogatni az asszony gyermekeit. A gyermekek mentek volna, de édesanyjuk nem engedte őket mondván. Tiszteletes úr, ne zavarja meg őket, nem akarok kettős nevelést, hogy mást mond az iskola és mást tanulnak a templomban. Halljanak csak egyet, és úgy jobban érvényesülnek ebben a világban. No, az érvényesüléssel nem is volt baj, inkább azzal, hogy csak egyet hallottak, az, hogy csak magadra gondolj és a jövődre. Hát van ezeknek szívük, panaszolta a megöregedett és a családtól elszigetelt, az államra átruházott mamácska a lelkésznek. Van ezeknek szívük, hogy csak úgy betettek ide? Már hogy ne volna, mondta a lelkész. Csak hát éppen olyan maguknak való szívük van, kissé szűköcske. A mamácskának azonban csak szája volt, füle nem. Talán meg sem értette, amit a lelkész mondott neki. Vajon a fülünkig, fülünkön keresztül a szívünkig eljut-e a szó? Nem olyan biztos, hogy jól funkcionál a csak magának való szív. Még jó, hogy nem csak a negatív töltetű szó jut el a tudatunkig, hanem olykor a pozitív, a Szentlélekkel telített szó is. Egy hívő asszony férje ruháját kefélte, és abban valami íratfélét talált. Egy utazási iroda nyugtáját, egy befizetett, de egyszemélyes utazásra. Bizony megszédült, le kellett ülnie, sőt, később le is kellett térdelnie, hogy ne sikolcson, hanem imádkozzék, és megkérdezze a gazdáját, mit évő legyen. Jó tanácsot kapott, mert nagyon csendesen és nagyon szeliden csak annyit tett, hogy a férje kezébe tette a befizetés igazolását. A ruhádat tisztítva ez volt a zsebedben, és elhallgatott. És olyan jól hallgatott el, hogy ettől a férfi is jól szólalt meg, és az asszony is jól válaszolt. Aztán meg is feloldódott a probléma. Hogyan is mondja a példabeszédek könyve? Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó. Igen, ezt kell még nekünk felülről elkérnünk, hogy idejében tudjunk elhallgatni, és egy jó, Isten előtt való hallgatás után, de csak azután megszólalni. Akkor már azzal a beszéddel szólhatunk, amit Jézustól hallottunk, és amire ő mondja, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ahol ilyen töltetű a szó, ott új élet támad. Gondoljunk csak Pünkös történetére. Egy sorban összefoglalható, új töltettel, új beszéd és új élet. Ha van ebben a szóinflációs időben hiánycikk, akkor az a lélekkel és élettel telített jó szó. Az a szó, amit a kafarnaumi százados kért a szolgája számára, csak egy szót, de Jézusit. És bizony, hogy meggyógyult a szolgája. Mert akkor is, most is gyógyító a jézusi szó. Azt mondja Gyökösi Endre, a napokban egy mélyen hívő házaspárnál jártam. Csak feleségét találtam otthon, megindított, hogy ez a fehéredő hajú asszony milyen mély szeretettel beszélt a férjéről. Majd hirtelen elhallgatott, bement a másik szobába, és egy darabka papírral jött elő. Ezt még nem mutattam meg senkinek, mondta, de magának megmutatom. Születésnapomra kaptam öreg páromtól, mert bizony szűköcskén volt a pénze, s a szerény ajándék mellé ezt írta nekem. Átadta a lapocskát, s rajta néhány sort, amit egy 70-en túli férfi írt a feleségének születése napjára. Elkértem, hogy leírhassam, mert ha van gyógyító, megszépítő jézusi szó, akkor ez az.
Így szól a születésnapi köszöntő. Édesem, köszönöm a jó Istennek, hogy megszülettél. Köszönöm, hogy megismertelek. Köszönöm, hogy megszerettél. Köszönöm, hogy megajándékoztál drága gyermekeinkkel. Köszönöm, hogy újra és újra megbocsátasz. Köszönöm, hogy vagy. Kérem a jó Istent, hogy ezentúl is szeress, hogy gyarlóságaimat megbocsásd, hogy öregségemet elviseld, hogy még velem maradhass. Ígérem, hogy kímélni foglak, szeretlek, míg élek, és azon túl is. Mert ez a szerelem és szeretet már túlmutat a földi léten, és az örökké valóságban is megmarad. Tapasztalatom az, hogy a jézusi szót adni nem lehet, csak tovább adni. Előbb nekünk kell újra és újra meghallanunk. Itt aztán nem jó reteszelnünk, nyitott füllel, még nyitottabb szívvel meg kell hallanunk, be kell fogadnunk, aztán már mondhatjuk, mondjuk is. Mondjuk annak, aki lélektelenül és élettelenül éppen arra vár, hogy valaki végre, végre lélekkel és életadóan megszólítsa. Talán velünk él már hosszú évek óta, és régóta vár, vár egyetlen egy jó, lelkes szóra, amely új élet kezdete lehet a házastársunk számára. Gazdánk szólt, most már rajtunk a sor. Hogyan is mondja az ige? A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüblíti a testet. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isteniskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A második nagy rész, negyedik fejezete következik. Mérlegen az értelmünk, eszesség szeretet nélkül a címe. Meggyőződésem, hogy ez a címben említett téma is olyan időszerű és fontos, hogy ugyanúgy gazdánk elé kell vinnünk, mint az eddigieket, és valamiképpen ezt a kérdést is az ige mérlegére kell tennünk. Magát a problémát talán úgy summáznám, a ma embere zömében oly annyira értelem központú, hogy már-már az érzelmi elsivárosodás veszélye fenyegeti. Sokkal egyszerűbben fogalmazta meg ezt egy fiatal, az érzelmi húrokat pendítő barátjának. A fejünkkel élünk, apuskám, nem a szívünkkel, csak semmi érzelgősség. De ezért a mondatért nem kell a 10-20 évesek közé mennünk. Azt hiszem, majd minden családban hallottuk már, hogy azt mondja a szülő a gyermekének: tanulj, mert ami a fejedben van, azt senki el nem veheti tőled. Vagy akár mi magunk is erre biztatjuk mondván, manapság tudás és papír nélkül nem viszed semmire. Érettségi nélkül még ember számba sem vesznek, csak a tanulásra koncentrálj. De hallottunk vagy mondottunk-e már valami hasonlót? Gyermekem, szeress, mert azt még a halál sem veheti el tőled. Vagy szeretet nélkül még ember sem lehetsz. Vagy ha a tudás hatalom, akkor a szeretet nagy hatalom. Attól tartok, hogy igencsak furcsán nézne ránk a gyermekünk, unokánk, s talán még meg is kockáztatná, hogy kimondja: hát hol élsz te, anyám? Vagy ugyan ne prédikálj, apa, ki él még manapság a szeretetből, és főként ki él meg jól? Helyes ez így? S ha ez is a közszellem sugallta közvélemény, nem beteges tünet ez? Egy városban, ahol több százezren élnek, és csak százan nem kapták meg az influenzát, mondhatjuk-e azt, hogy mindig a többség a normális, az egészséges, és az a bizonyos száz, akik ellen tudtak állni a vírusnak, azok a betegek, azért mert ők vannak kevesebben? A mi korunkra nem csak az érzelmi elsivárosodás, hanem a technika hallatlan ütemű fejlődése is jellemző. Azt mondja Gyökösi Endre, például a minap a házunk előtt egy hatalmas kotró markoló gép emelgette ki a földgáz vezeték számára a földet. Nem tagadom, jó sokáig áldogáltam az ablakom előtt, megcsodálva a gép működését, s azt, hogyan váltja ki 10-15 ember kézi munkáját, és egyetlen ember vezérlésével milyen ügyesen, szinte kecsesen hajladozik. És az dobjon a másik emberre követ, aki nem igyekszik minden új, hipermodern háztartási gépet megvenni, ami csak anyagi erejéből telik, hogy könnyebb és emberibb legyen a munkája, egyszerűbb az élete. De merjen megkérdezni, valóban így lett? Egyszerűbb, könnyebb, emberibb lett az életünk? Ennyi gép segítsége mellett most már több idő jut egymásra, férnek a feleségre, feleségnek a férjére, szülőnek a gyermekére. Több időnk jut olvasásra, beszélgetésre, meditációra, csendre, szolgálatra. Mi, a gépesített világ, egy gépi civilizáció gyermekei, boldogabbak vagyunk apáinknál, nagyapáinknál, akik annyi mindent nem ismerhettek még. Hiszen annyi bölcsesség birtokában vagyunk holt kőzeteinkkel, diódáinkkal, lézereinkkel és atommodelljeinkkel, amelyekről ők még csak nem is álmodhattak, ha csak nem Verne Gyula regényeit olvasták. De az is igaz, hogy amióta mi az atomkorszak gyermekei ilyen tudósok és bölcsek lettünk, megtöbbszöröződött az alkoholisták, az öngyilkosok, a válások, az abortuszok, a kedélybetegek száma, és a neurózis vált népbetegséggé a TBC helyett.
és ki mondja meg miért? Ó, mondják, mondogatják ki ezt, ki azt, demográfusok, szociálpszichológusok, falukutatók, felmérők, szakemberek, orvosok hada. Mindenki mond valamit, egy-egy önmagában igaz adatot, adatkát, de sommásan és lényegre tapintóan Szent Pál apostol mutat rá minden bajok gyökerére, amikor ezt írja. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Már előzőleg rámutattunk ennek a semminek a megsemmisítő létezésére, hogy milyen életpusztítóan van ez a semmi, ha éppen bennünk kong, és mekkora egzisztenciális vákuumot képes teremteni. Modern korunkban millió és millió ember éli át lelke legeslegmélyén ennek a semminek gyilkos valóságát, mert naponként tapasztalja kis csavarka élete semmiségét a mindent magába őrlő nagy gépezett civilizációnkban. Bizony nagyon is igaz, ha van hiánycikk, akkor alig merem leírni ezt a két elkoptatott szót, az emberi jóság és az önzetlen szeretet az, és ha ez a kettő valahol felvillan, úgy vonza az embereket ma is, ma csak igazán, mint a vasreszeléket a mágnes. Azt mondja Gyökösi Endre, beutaltak egyszer egy kórházba, és előtte valaki jó indulattal felhívta a figyelmemet, hogy az ottani két belosztály közül az egyiket az úgynevezett nagy ember, a nagy tudós professzor vezeti, aki valóban az, a másik főorvos pedig talán nem olyan nagy tudós, de ha lehet, az ő osztályára menjek. Nos, volt alkalmam megfigyelni a valóban nagy embert a nagy slepjével fenségesen ide-oda vonulni. Kétség kívül jól gyógykezelte betegeit. És a kis főorvost is sokat láttam, aki olykor már a nővérek megérkezése előtt az ágyak között jött-ment, leleült, késő estig szüntelen. Hol itt, hol ott üldögélt, beszélgetett a betegeivel, mint ember az emberrel, nem pedig mint tudós és szakember a mit sem értő betegeivel. Ám az ő osztályán fogyott a legkevesebb nyugtató, ott fordult elő legritkábban váratlan rosszullét, és ott kellett a legkevesebb altatót adni az ápoltaknak. Mert a nagy ember sokat tudott, a kis főorvos sokat és sokakat szeretett. Ez volt a titka, s egyben ez a gyógyító szeretet misztériuma is. Bár nagyra értékelem a tudást, s azt sem hiszem, hogy a tudatlan ember kedvesebb volna Isten előtt, mint a tudós, de nem csak Pál megállapítása, hanem a magam tapasztalata alapján is csak azt mondhatom, hogy a tudás szeretet nélkül valóban csak zengő, érc és pengő cimbalom. Miért? Nos, csak három megjegyzés tapasztalati alapon. A szeretet leleményesebb a tudásnál. Csak gondoljunk a barátjukat a háztető megbontása árán Jézus elé leengedőkre, nem voltak építő és bontó brigád, de szívükön viselték barátjuk sorsát. A szeretet másképp, mondhatnám, jobban ismeri az embert a tudománynál. Gondoljunk Jézus egy megjegyzésére, amit Simon Péternek, a nagy halászmesternek mond. Téged, Simon, Jónás fia, Kéfásnak fognak hívni, kősziklának. A tudomány annak látja, s mondja az embert, aki, a szeretet pedig, akivé majd lehet. Végül, s ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, a tudás és a szeretet nem ellenségek, hanem ikertestvérek. Egyik segíti a másikat. Valójában azt szeretetem igazán és jól, akit jól is ismerek, és akit igazán ismerek, azt mélyebb szeretettel szerethetem. Azért szerette úgy Jézus az embert mindenkinél jobban, mert mindenkinél jobban ismerte, s mert nagyon ismerte, nagyon szerette.
Azt mondja Gyökösi Endre, egy ifjú lelkésztársam azt kérdezte egyszer, miért szánok én az életemből, időmből annyit az ember megismerésére és tanítására? Azt kellett válaszolnom, azért, hogy jobban szerethessem az embert, és szerethessék azok is, akiknek erről valamit is mondani tudok. Abból is tudhatjuk, hogy a szeretet a legfontosabb, hogy feltámadása után Jézus Pétertől nem a hite, hanem a szeretete felől érdeklődik, mégpedig háromszor. Szeretsz-e engem? Tőlünk sem azt kérdi majd, mit tudsz, vagy bölcsebb lettél-e, még az sem, hogy hegyeket mozgatóvá vált-e a hited, hanem csak azt, szeretsz-e engem? Miért ezt kérdezte Pétertől, és miért ezt kérdi tőlünk is? A második nagy rész, 5. fejezete következik, Mérlegen az érzelmeink, szomorúság bánat nélkül a címe. Azt olvassuk a Korintusiakhoz írt 2. levélben, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Tekintsük át, mivel foglalkoztunk az előző fejezetekben. Megkíséreltük felmérni, ha ugyan föl lehet mérni, azt az ürességet, amely manapság annyi ember életét teszi kongóvá, céltalanná, értelmetlenné. Ez az űrérzés bármikor bárkit fenyegethet közülünk is. Megmérettek törekvéseink, céljaink, amelyeket minden áron, még életünk rombolása árán is el akarunk érni, mert erre kényszerít bennünket a közszellem. Megméretett egyre üresedő beszédünk, amely ebben a szóinflációban már-már csak szavak halmaza, s még jó, ha nincs gyilkos töltete. Megmérettetett, túlfeszített intellektusunk, túlértéket értelmi életünk, és egyre zsugorodó szívünk. Itt, az utolsó fejezetben arra a sajátos jelenségre kell még rámutatnom, amelyet egy gazdag ország polgára így fogalmazott meg, amikor vendégségbe hívtam hazánkba. Valóban szép Budapest, főként a fekvése. Ám ritkán láttam annyi szürke és merev arcot, mint legutóbb Budapesten. Nem vonz az a város, ahol mulatnak ugyan, de nem mosolyognak, ahol gyakran hahotáznak, de öröm nélkül. Azóta akarva akaratlanul jobban figyelem a valóban szürke és szomorkás arcokat. Úgy viseljük olykor, mintha egyen állarc volna. Nemrégen egy zsúfolt autóbuszon szorongva utaztam én is, mondja Gyökösi Endre, szinte minden megállónál morgott, zsémbeskedett vagy dühöngött valaki, mert nehéz volt fölfurakodni. Meg se rezdültek az arcok. Aztán valaki mondhatott valamit az útitársának, s az fölnevetett, mindenki odanézett, mint valami ritka, különös jelenségre. Kevés város felett terjeng annyi szmog, füst, benzinfelhő, mint Budapest felett, de ennél is veszélyesebb és megbetegítőbb az a lelki szmog, szomorúság, amelyről Szent Pál apostol azt írja, hogy halált szerez. S hogy ez mennyire nem aféle papi diagnózis, elég, ha csak arra gondolunk, hogy az öngyilkossági statisztikát tekintve világ elsők vagyunk, s emellett egyre növekszik a depressziósok és kedélybetegek száma. Mindnyájan tudjuk, hogy ennek az oka rendkívül összetett. Van, aki a túl nagyra duzzadt város zsúfoltságát okolja, van, aki a lakáshiányt, van, aki a világhelyzet ráksugárzását, és így tovább. Mint egyénekkel foglalkozó élet- és lélekápoló, bármilyen nehezemre esik is, ki kell mondanom, talán soha is ennyire intenzíven, ilyen kórosan nem sajnáltuk és sajnáltattuk magunkat, mint manapság.
S én elsőrenden ebben látom ennek a mindent és mindenkit el- és megszürkítő szomorúságnak a gyökerét. Megszürkül és megszomorodik az is, aki egyfolytában csak életét panaszolja, a vele történt és történő igazságtalanságokat. El- és megszürkül az is, akinek panaszolja, már csak azért is, mert ő is a magáit szeretné panaszolni, és nem jut szóhoz a másik panaszától. Ki az, aki nem szeretné, hogy hallgassák meg, figyeljenek rá, naponként mennyi szörnyűség esik meg vele? S mert az önsajnálkozó panaszkodókat egyre jobban kerülik, szinte fokozatosan elszigetelődünk, magunkra maradunk, következésképpen még több okunk lesz az önsajnálatra, de már nincs, aki sajnálna bennünket, ha látnak is, menekülnek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztik ferences atyát, a Csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban, tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leopápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leopápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imás gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
3: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvossága rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására, a változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. Mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotok miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázunk, hanem abban, hogy növekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenekelőtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett a zarándokokhoz.
4: Sei contento poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad,
3: a Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Montserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsőség a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Fogadom az önök imakéréseit, hívom és bátorítom, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is elküldhetik megfogalmazott imakéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szent Atyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységét, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvéreinkért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, vizsgánk előtt álló diákokért imádkozzunk, hogy sikerüljön mindenkinek a vizsgája, az érettségie, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkénteseinkért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békét és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon hittel, bizalommal. Füzetünkbe fejezett imakérésekkel kezdeném addig is, amíg lesznek betelefonálók, tehát a rózsafűzért felajánlom sikeres vizsgáért, unokámnak, egészségért, békességért, édesapám Póra Péter és Béla lelkük üdvükért, Isten fizesse, köszönöm szépen. Családom minden egyes tagjáért, hitremény, szeretetért, ezért imádkozom, és egészségét, békét köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom Bezsán Erzsébet gyógyulásáért, Isten fizesse a közös imát. Ezt az imát felajánlom Olá Erzsébet lánya, Beatrix leányai, Beatrix Ildikó Emőke, és barátnőm Bözsi és szomszédasszonyom Erzsikért, ugyanakkor Ülkébe Anna néniért, Szárhegyen Szabó Erzsébetért és férje gyógyulásukért, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem lelküdvért és gyógyulásért, Isten fizesse, köszönöm szépen, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, jó eredményekért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen a segítő imákat. Ezt a rózsafűzért felajánlom Büte Margit lelke üdvéért és a család összes elhunytjaiért, Isten fizesse a közös imát. Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekeimért és a családom minden tagjáért. Mennyei atyám, törzs be szent lelkeddel és a szükséges kegyelmekkel áld meg őket, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom kicsi unoka húgomért. Szűzanyám, légy vele, törzsd el az ő kis csöpség lelkét teljes gyógyulásoddal és békéddel, és az egész családért imádkozom, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom édesanyám gyógyulásáért, a családom egészségét, szeretetét, békességét és a hozzám tartozó elhűnt lelkek üdvükét, köszönöm szépen. A mai rózsafűzért felajánlom Hedrik család élő és elhunyt tagjaiért, Isten fizesse. Darvas Sárikáért imádkozok ezt a rózsafűzért, az ő gyógyulásáért, köszönöm szépen a segítő imákat. Margit névnap alkalmából szeretettel gondolok drága jó keresztmamám Rácz Ferencnéért, Ferencnére, és ajánlom az ő én imáimat, az ő lelke üdvéért, pihenése legyen, csendes emléke áldott, és édesanyám is csatlakozik az elmondott rózsafűzérben, őrá emlékezve és a családért is imádkozva, köszönöm szépen. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket továbbra is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. Üzenetekkel folytatom, hiszen nincsen betelefonálónk. Az elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészség.

0: Kard be védő palástoddal, és vigyázz rájuk, őrizzed őket minden gondtól, veszélytől. Jézusom, bízom benne. Ezt a rózsafűzért felajánlom, több fontos szándékért. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen. És telefonáló tart velünk. Halló, Mária Rádió. Halló, halló. Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a semmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a lebénló gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lábom gyógyulásáért, és a látásomért, a bűneim bocsánatáért, az egész testvérem halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a gonosz emberekért, hogy a drága jó Istenem térítse őket a jóra. És a háború megszűnéséért köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen a telefonhívását, együtt fogunk imádkozni, és erre hívjuk Önt is, hogy tartson velünk. Többen jelezték, kedves hallgatóink, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket, hogy a 89,7-es frekvencián szakadozva, vagy most már a délután folyamán egyáltalán nem lehet hallgatni az Erdélyi Mária Rádiót. Munkálatok vannak, bízunk benne, hogy az este folyamán sikerül ezeket a munkálatokat befejezni, és újra szólhat a 89,7-en az Erdélyi Mária Rádió. Imádkozzunk ezért, hogy sikerüljön megoldani ezt a problémát. Köszönjük szépen a megértésüket és az ezért elmondott imákat. Telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
2: Én a rózsafűzért és a szentmisétet fel szeretném ajánlni, akik a tegnap segítettek az úton, mivel hogy elestem. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm mindenki, aki segített rajtam. A kaput kegyelmekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és a lányom jobbulásáért. Értessék a Jézus Krisztus, Jókka úton, Simonba.
0: Mindre kell, meg kedves Ilonka, köszönjük szépen a telefon hívását. Maradjon velünk és imádkozzunk együtt. Gyermekeimért, élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön életük, Isten akarata szerint ezért imádkozom Önökkel, írta az üzenetet egy édesanya.

0: Halló, halló, Máre Rádió.
1: Kibeszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm, kérdéke. Jó Mária Tóztja, mert áldozat munkáit ér, hogy kedves családjával együtt. És szeretném felajánlani az elvünk férjemért, a puszonyosomért, összülőkért, az én drága jó szüleimért, összülőkért mindenkét részről. Jó Isten, hogy mond, örökni bizalmat a megkoltaknak. Életnek segítjük egy álmát, és hálátodva a négy társvéremért, családjukért, a négy gyermekemért, családjukért, kilánszonokámért, bizonokámért. A Jóistennek hálátodva, hogy ők egészségesek. Kérem a tüzanyát, segíjen meg továbbra is a jó szomszédokért, a nagy betegekért. A Jóisten meg gyönti rámet, és gyógyulást a betegeknek. Segítsék egy álmat, és halottaknak a szúzolmat. Az egész rokonságból, az egész halottét, élőkért. Isten fizesse egynek hallgatott, így kétessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását, a Jóisten áldja meg. Imádkozzunk együtt.

Egy üzenetünk érkezett. A héten elhangzó rózsafűzereket hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, idegenben dolgozó gyermeke munkahelyi gondjainak megoldásáért, békért. Egy mindennapos hallgató küldte az üzenetet. Köszönjük szépen! Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 400.

0620-555. Ezek két telefonszámok egyikén most élőadásba juthat a kedves hallgató. Elmondhatja imakérését, szándékát. Szöveges üzenetben is várom a megfogalmazott imakéréseket a 0758-420-555-ös telefonszámra.

0: felajánlom a rózsafűzét a családomért, a vizsgázókért, betegekért, szüleimért, hálából a kapott kegyelmekért, írta egy hallgató. Imád kérek unokám sikeres vizsgájáért, a fiamért, az egész családomért, önökért, önkéntesekért, munkatársakért, köszönöm szépen, Isten fizesse. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét, az álhold összes hozzátartozó megholdívek örök nyugalmait, és ahol mi élő családtagjaink egészségünkét, és még meg szeretném kérdezni, hogy a tegnap reggel óta nem tudjuk hallgatni Mária Rádiót.
0: Így van, mert munkálatok vannak a hargitai antennánál, de bízunk benne, hogy a mai este folyamán el fog indulni újra a 89,7. Köszönjük a visszajelzést.
1: Az internetről.
0: Igen, ott szökenőmentesen megy. Igen, mindenhol lehet hallani, csak a 89,7-en nem, de dolgoznak a problémán a munkások, úgyhogy imádkozzunk ő érettük, és hogy ez a helyzet megoldódhasson minél hamarabb. Estére ígérték, bízunk benne, hogy ez sikerül helyreállítani a problémát. Mindörökké, amen, köszönjük szépen a telefonhívását, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt.

0: Aló, aló, már egy rádió.
1: Csöket pillanat. Dicsértessék az úr.
0: Mindörökké, amen.
1: Élő áhúgy tagjaim, a család béké, gonosz ember távozása, az igazság kiderítésé, és minden rosszét, amit a Jóisten lát, derítse ki. Imádunk együtt, tiszta szél a lélek egymás. Dicsértessék az úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Imádkozzunk együtt valóban az elhangzott kérésekre, szándékokra. Hála és köszönet mindenért, hogy a nagylányomnak rendeltél egy társad, drága szűzanyám, vigyázz rájuk, a továbbiakban Isten fizesse, ugyanakkor felajánlom édesanyámért, legyen békében, és a családért. Köszönöm szépen, Isten fizesse a segítő imákat. Halló, halló, már egy rádió. Kedves hallgatóink, nem szólt bele a hallgató a telefonba, lehet, hogy picit hamarabb letettem, mint ahogy én sikerült felvegyem, de itt most az ima kérésekre szánt idő végéhez érkeztünk. Hívom hallgatóinkat, hogy az elhangzott kérések mellett tegyük oda az egyéni szándékainkat is a szűzany elé, és hitelbizalommal imádkozzuk együtt a rózsafűzér imát. A rózsafűzér imában önökkel lesznek innen az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából a csíktaplocai Szent András férfi rózsafűzér társulat tagjai. Őket köszöntöm itt a stúdióban, és hívom hallgatóinkat, hogy imádkozzunk együtt. Az önök imakéréseit Pál Gelért fogadta. Áldott délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Máre Rádió hallgató Csíksomjóról, a Szűzanya lábától. Felajánljuk el rózsafűzét Jézus és Mária szíve szándékára, egyházunkért, pápáért, a papságért, szerzetesi rendekért, egyházközösségünk, községünkért, papjáért, betegeiért, fiatalokért, idősekért, és akikért senki sem imádkozik. Felajánljuk a rózsafűzét társulatunkért, betegeiért, elhunytaiért, nyugdíjas papbácsiainkért, gyógyulásukért. Továbbá felajánljuk bűnbánatért, megtérésekért, papírszerzetesi hivatásokért, és nem utolsó sorban a Máre Rádiót hallgatóiért, megmaradásáért, és kérjük Önöket, hogy imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszület fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, elment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafűzének első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Úr Jézus, a Jordánban nyilvános lett az Úr Jézusnak a Jordánban nyilvános lett küldetése, amit neki szántál. Att, hogy minden megkeresztelt ember felismerje földi hivatását, hogy mint szeretett gyermekeid ma is részt vegyenek Krisztus küldetésében, a Szentlélek erejében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét. Mindenható örök Isten, a kánai mennyegzőn Jézus megmutatta Isteni mi voltát. Kérünk téged, áld meg minket, akit a házasság szentségébe hívtál. Segíts a szülőknek, hogy gyermekeiket az üdvösség útján sikeresen vezessék a Szentlélek erejében. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kárné mennyegzőn kinyilvántotta isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát. Erős mindenható Isten, hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk által a sötétségből világosságra vezettél minket, hogy a hozzád vezető utat felismerjük. Attól sok lelk és nő és férfi álljon az evangélium mindennapi szolgálatába, és erősítsd meg a hitben azokat, akik nekünk Isten igéjét ma is hirdetik. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsa füzérének negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Mindenható öreg Isten a Táborhegyén megmutatta Krisztus Urunk istenségét az apostoloknak, attól, hogy a neked szentelt férfiak és nők által a világ előtt felcsillanjon örökkivaló dicsőséget. Gárjász fel sok fiatal lányban és fiúban a vágyat, hogy Krisztus követésébe lépjenek. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Erős mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk lelkünk táplálékaként az örök üdvösségünkhöz. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta, megváltunk, és add meg híveit számára, hogy a szentségnek ez a forrása ünnepélyes pillanata legyen keresztény életünknek a Szentlélek erejében. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk,
0: Csíksomjai boldogságos segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk,
0: béke királynője,
1: könyörög érettünk.
3: Litánia Jézus szent szívéről. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben az istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve az örök halmok kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve bűnösök áldozata.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve benned bízók üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve benned kímulók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
3: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szelid és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
3: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekélnek. Szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Szüsszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad lepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bízz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsósban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre, szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, őj már így gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kinyagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Emlékezzél meg,
1: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségét hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesülve, sietek hozzád, ó szűzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sohajtva állok. Ne lesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározott helyére. Amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Az Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmár Németi Kálvária templomból, a Jézus szíve 9. 7. szentmiséjét, melyet a mai estén főtisztelendő Gríz László nagymajtényi plébános mutat be. A kántori szolgálatot Hutzel Levente látja el. Ünnepeljük együtt a legszentebb áldozatot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Kálvária plébániai közösségek nevében kedves híveket, a Mária Rádió hallgatóit, mindazokat, akik az online téren keresztül kapcsolódnak be ebbe a kilencedbe, és nagy örömmel köszöntöm körünkben főtisztelendő Gríz László atyát, Nagy Majtényi plébánost, aki segíteni fog nekünk, hogy felkészüljünk Jézus szentsége szívének ünnepére. Mai szent misét Johanna gyógyulásáért, valamint Micsányik Miklós, Ilona, Irén, Árpád és Mária lelki üdvéért ajánljuk fel.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, mielőtt meghallgassuk Isten igéjét és részt veszünk Krisztus áldozatában, kérjük Urunktól bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek,

0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Ekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a királyok első könyvéből. A Kármelhegyi áldozat után Illés próféta figyelmeztette Ákáb királyt. Menj fel, egyél és igyál, mert nagy eső zuhogása hallatszik. Fölment Ákáb, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Kármel csúcsára, lekuporodott a földre, arcát térdei közé tette, és azt mondta szolgájának, menj föl és nézz a tenger felé. A szolga, miután felment és arra felé tekintett, azt mondta, nincs ott semmi sem. Erre Illés ismét szólt neki, menj vissza hétszer. Hetedik alkalommal, aztán íme, egy kis felhőcske szállt fel a tengerből, akkora, mint az ember tenyere. Erre Illés meghagyta neki. Eredj föl, és mondd Ákábnak, fogasd be a szekeredbe, és menj le, hogy utol ne érjen az eső. Közben elsötétedett az ég, nagy felhő, szél és hatalmas eső támadt. Ákáb tehát szekérre ült és Jezreelbe ment. Illést pedig megszállta az Úr ereje, és derekát felövezve futott Ákáb előtt, amíg Jezreelbe nem ért. Ez az Isten igéje. Isten.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Ki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanácsi ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel, csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, s a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi.

Keresztény testvéreim, Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja. A Jézus szíve litánia imájáról fogunk elmélkedni. Egy idős asszonyról hallottam, aki minden vasárnap elment a templomba szentmisére, akkor is, amikor már nehezen járt. Egy nap valaki megkérdezte tőle, miért jössz még mindig, amikor már ilyen fárasztó neked ez, és ilyen nehéz neked jönni a templomba? Az idős asszony csak ennyit mondott, mert itt, otthon vagyok Istennél. Ez egy nagyon egyszerű válasz, mondat, de benne van az egész hite ennek az asszonynak. Amikor azt imádkozzuk a litániában, Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja, akkor valami hasonlót mondunk, mint ez az idős asszony válasza. Azt, hogy van egy hely, ahol otthon lehetünk. Nem csak egy templom falai között, hanem Jézus szívében. Jézus szívében otthon vagyunk. A mindennapokban ez azt jelenti, hogy Isten nem távoli. Nem csak akkor van közel hozzánk, amikor minden rendben van, hanem akkor is, amikor fáradtak vagyunk, amikor gond van a családban, vagy amikor nem tudjuk, mit kellene tennünk egy bizonyos helyzetben az életünkben. Ő akkor is közel van hozzánk, az Úr Jézus. És az a szép benne, hogy ehhez nem kell tökéletesnek lennünk, hogy az Úr Jézushoz menjünk. Az idős asszony sem azért ment, mert minden rendben volt az ő életében, hanem mert tudta, ott béke van, ott otthon vagyok. És remélem, így érezzük mindannyian, hogy itthon vagyunk, a templomban. Ezért, amikor elrontunk valamit az életünkben, vagy amikor lelkiismeretünk vádol, hogy valamit nem tettünk jól, tökéletesen, nem kell elfutni Istentől, hanem vissza kell jönni hozzá. Mert Jézus szíve nem elutasít, elnyom minket, hogy majd gyere vissza, ha tökéletes leszel. Az Úr Jézus nem elutasít, hanem befogad bennünket. Azért jövünk ide, mert az Úr Jézus befogad bennünket. De persze ez nem azt jelenti, hogy mindegy, hogyan élünk, mit mondunk, hogyan bánunk egymással, mert úgyis az Úr Jézus fogad minket. Persze, hogy nem mindegy. Nem vagyunk tökéletesek, hibázunk, hibákat követünk el, de a fontos az, hogy nem szándékosan akarja tenni az ember ezeket. Nem szándékosan nem vagyunk tökéletesek. Törekszünk a jóra, vágyunk a jóra, igyekszünk jól tenni, amit meg kell tennünk, de ugye nem mindig sikerül. És az Úr Jézus nem nyom el minket. Tehát nem mindegy azért, hogy hogyan élünk, hogyan bánunk egymással, mert minden döntésünk közelebb vihet az Úr Jézushoz, hogyha jó szándék van bennünk, hogyha
Törekszünk arra, hogy a legjobbat adjuk ki magunkból a mindennapokban, és akkor is, ha nem mindig sikerül minden tökéletesen. De ha megvan a jó szándék, a törekvés, akkor minden döntésünk közelebb vihet az Úr Jézushoz. De hogyha nem mindig jó szándékkal cselekszünk, döntünk, akkor ez eltávolíthat minket az Úr Jézustól. Tehát a lényeg, hogy legyen meg mindig a jó szándék bennünk. Az idős asszony története ezt tanítja. Aki megtalálja ezt az otthont, vagyis az Úr Jézus szívét, az nem marad egyedül az életben. Aki megtalálja újra és újra, visszajön, vágyik itt lenni a templomban. Ezért az Úr Jézus szíve nem csak egy ima szava a litániában, hanem egy életforma, egy élet otthon Istennél, otthon vagyunk Istennél, és út a mennyország felé Jézus szíve, hogyha így közeledünk feléje, ha nem csak egy mondat a litániában számunkra, hanem úgy megyünk, és úgy jövünk ide, hogy hazajöttem, haza az Úr Jézus szíve közelében, akkor ez nem csak egy mondat és egy szó a litániából, hanem út a mennyország felé. Amen.

0: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat, add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele egyé forva, méltóképpen ajánljuk fel adományunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyek. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk! Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk! Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóval legyünk a földön, és egykor dicsőségében is részesedjünk

0: Jézus. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért testdekelnek ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban veled szorosabban egyesüljünk, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan téged meg sem ismertek, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól téged. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, ó Urunk, ne csak a híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket tévedés tart fogva, vagy szakadás elválasztott, s hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adjorunk egy házadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész fölkerekség egy szózattól visszhangozzék, üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt, dicsértessék és áldassék mindörökké.

Könyörögjünk, Istenünk, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen szentséges szíve.
1: Áldott legyen szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drágolátos vére.
1: Áldott legyen Jézus drágolátos vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen
0: Áldott legyen Szent József Mária tisztaságos jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tisztaságos jegyese.
0: Áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten az

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a Szatmárnémeti Kálvária templomból, a Jézus szíve kilencedünk hetedik szent miséjét, melyet főtisztelendő Gríz László nagymajtényi plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Hutzel Levente látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Szép estét kívánok! Búcsúzok a helyszínről, Tyukodi Beáta voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a szatmárnémeti Kálvária templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszi szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabadkirályi várossá. Addig az 1230-as évi szabadság leveleik tanúsága szerint mindkét város, Szatmár és Németi önálló közigazgatású, azonos jogú volt. Szatmár Németi mai földrajzi helyzete, a Szamos medrének 18. század végi szabályozása, és ezt követően a Holt medrek fokozatos megszűnése nyomán alakult ki. Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár szomszédságában települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. Szatmár és Németi a szatmári várral együtt a tatárjárás után nem sokkal újjáépült és virágzásnak indult. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felől is könnyen megközelíthető határvárosnak számít. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Szatmár vára volt a Szamoson Erdély felől leúsztatott só átrakásának központja. Neve is innen ered, a Salcmart magyarosodott Szatmárra, majd lett szintén fonetikusan Szatumáre. Alföldies típusú, szélesen elnyúló település egyhangoságát fásított terek, ligetek, szamosi partfürdő enyhítik. Központja a hatalmas parkozott főtér. Szatmár Németi a római katolikus püspökségnek székhelye a Szamosi jobb partján. A szatmári püspökök lakhelye és irodája 19. század közepéig a jezsuiták egykori rezidenciájában volt, amikor Hám János püspökben megfogalmazódott a rezidencia udvarában építendő Kálvária

gondolata. Megtervezésével Tischler Albin csanálosi plébánost bízta meg 1844-re a Doboló Domnak nevezett magaslaton fel is épült a Kálvária kis kápolnája és a templom kertjében kialakított keresztút 14 állomása. A laza homokos talajra épített kápolna hamarosan repedezni kezdett, beomlással fenyegette. A kápolnát ezért lebontották, és 1908-ban Veszelovszky Béla építész és testvére tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. A templom alaprajza széles, 4 boltszakasznyi hosszú hajóból áll, amelyet két oldalt 3-3 kápolnatér szegélyez, és a nyolcszög 5 oldalával záródó kereszthajó és szentély csatlakozik hozzá. A középső oldalkápolnák mélyebbek, s ezáltal hangsúlyosabban szerepet kaptak. Az alaprajz másik fontos elemei a szentély mindkét oldalához szimmetrikusan csatlakozó egyszintes segrestjék. A csúcsíves stílusú kápolna egyes elemét megtartották, csúcsívesek maradtak az ablakok, gótikus példákra emlékeztet a domborművel díszített kapuzat, a 242 méter magas torony formája és a támpillérek. A hásfálból faragott, festett szobrokkal díszített főoltár nem bizonyított állítás szerint a tiroli Stufflesser Ferdinand műhelyéből származik. A két oldalhajóban elhelyezett mellékoltárok és a szószék tölgyfából készültek. 1908. augusztus 9-én a torony két keresztjét áldották meg, majd december 12-én Boromissa püspök már a templom 4 harangját szentelte meg. Az 1200 férőhelyes templomot Boromissa Tibor püspök 1909. június 6-án Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetes rendre bízta. Ebből az alkalomból a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel, és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A templom hamarosan a Jézus Szíve tisztelet központjává lett, egyházmegyei zarándok helyé. Az épületet többször javították, legutóbb 2012-ben esett át teljes felújításon. 2003-ban megalakult az önálló német és román nyelvű személyi plébánia, 2013-tól pedig újra jezsuiták látják el a híveket. A műemléké nyilvánított Kálvária templomot látni kell, meg kell tapasztalni azt a csendet, nyugalmat, amit átélhet az ember az udvaron sétálva vagy beülve a padok közé. Hívek száma összesen 27.178 fő. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Szatmári Esperesi Kerülethez tartozik. Búcsúját minden évben 9-ed előzi meg, 9 napon keresztül a legszentebb áldozaton való részvétellel készülnek a hívek az ünnep fogadására. Minden évben a Jézus Szíve ünnepe utáni vasárnapon tartják az egyházmegye búcsúját Szatmárnémeti régi főterén. A műsor a Szatmárnémeti Kálvária templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem, hogy mit is adnak itt a továbbiakban. Várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől Minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelkötyö válaszol dr. Darvas Kozma József Espres plébános atya lesz itt, a Csíksomi stúdiumban. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzrében tudunk ismételten együtt lenni az imában. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől Bárka címmel Ferenc Emese tart önökkel a kolozsvári stúdiumból. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől Hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. 22 óra 40 perctől Jelenünk és jövünk műsorunk ismétlése lesz hallható. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán pénteken, június 12-én 10 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról a Szent József templomból, majd este ismételten kapcsoljuk Szatmárnémet itt a Kálvária templomot 18 órától. Szombati napon, június 13-án reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról a Szent József templomból, este 18 órától majd a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából fogunk szentmisét közvetíteni. A vasárnapi nap, június 14-én délelőtt 10 órától fogadjuk az önök imakéréseit, 10 óra 15 perctől rózsafűzét közvetítünk Szatmárnémetiből, 11 órától majd a Jézus szíve búcsúban lesz kedves hallgatóinknak lehetőségük Szatmárnémetiből belekapcsolódni és együtt ünnepelni. Este 18 órától majd ismételten kapcsoljuk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikát, tehát az a vasárnapi nap. Ha tehetik, az este folyamán is továbbra is hallgassanak bennünket szeretettel. Búcsúzom az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, és bízunk benne, hogy sikerül helyreállítani a 89,7-es frekvenciánkat. Dolgoznak rajta az emberek, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Türelmüket kérjük, és imáikat. Ez a legfontosabb, amit tudunk kérni önöktől. Búcsúzom egy rövid időre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, ma este Kupackata mesél nektek a Máre Rádióban. Hallgassátok szeretettel, amikor egy mini kimerül című meséjét.
1: A telefon idegesen csörgött. Tudom, ez elég furán hangzik, pedig van ilyen. Misa mindig hallotta, hogy a telefon idegesen csörög, ha bizonyos paciensek gazdái telefonáltak. Márpedig Icuka ilyen gazda volt. Négy kerék autóklinika, miben segíthetek, vette fel a telefont ilyenkor Misa, és lélegzett visszafolytva várta, milyen hajmeresztő feladat vár rájuk. Ó, drága Misa, úgy örülök, hogy elértelek, azonnal gyertek, borzasztó katasztrófa történt az én kis moncimmal, sipított bele Icuka a telefonba a lehető legkétségbe esettebb hangján. A kedves és mindig csinos hölgy alig egy sarokra lakott a négy kerék autóklinikától, és ez nagyon kényelmessé tette az autós problémáinak a megoldását. És Icukának gyakran akadtak ilyen világra szóló problémái a halvány rózsaszín minniével. Hetente legalább egyszer bezárta a sluszkulcsát az autóba, és hiába volt pótkulcsa, azt valahogy sohasem találta. Hozi, Lezó és Nemzoli általában kő, papír, ólóval sorsolták ki, kinek kell aznap elmenni kiszabadítani Icuka kulcsát. A kulcs meg is volt, akadt más probléma. Odafagyott az ablaktörlőlapát, behúzva felejtette és leégett a kézifék, egyszer pedig egy madárpiszokfolt okozott galibát azzal, hogy Icuka körömlak lemosóval akarta eltávolítani. Sajnos nem csak a piszok, az autó fényezése is lejött az acetonnal. Akkor Nemzolira várt az a nem egyszerű feladat, hogy kiderítse az egyedi színre fújt mini festékkódját. Baba rózsaszín, sejthettem volna, sóhajtott, amikor csalhatatlan szemével éjfélkor végre rábukkant a megfelelő színkártyára. Szerda reggel tehát a telefon megint idegesen csörgött, és Misa néhány perc múlva már a Zoliknál várta, kiszalad át megnézni Icuka újabb tragédiáját. A kőpapír ólómeccs vesztese ezúttal Lezó lett, aki nem túl lelkesen tette le a villáskulcsát, és indult, hogy ismét eljátsza a szuperhős autószerelőt. Meghalt, meghalt az én drága pindurkám, törölgette sűrűn húló könnyeit Icuka, a már tőle megszokott eltúlzott jajveszékkel is közepette. Lezó meglepődött, hogy szegény autó valójában nem mutat semmilyen életjelet. Tapasztalt tegnap valami szokatlant? Kérdezte Icukát, aki tűsarkújában egyensúlyozva igyekezett bekukucskálni a szerelő válla mögött a motortérbe. Semmit. Olyan szélsebes volt, mint egy igazi unikornis, csak úgy szálltunk az úton. Szegény kis műntyűrkém, kezdett újra zokogni Icuka. És most reggel egyáltalán nem indult, érdeklődött tovább Lezó, miközben megmozgatott néhány vezetéket, hát ha azok csúsztak el. Egy kicsikét nyögdécselt az én drágám, amikor indítottam, aztán kész, vége lett, nem szól többet hozzám. Jaj, mi lesz velem nélküle? Hüppögött Icuka, majd kifújta az órát egy rózsaszín illatos zsebkendőbe. Lezó mindent megnézett már a motortérben, amit el lehetett érni, de nem látott semmi szokatlant. Icuka, mikor tankolt utoljára? Tegnap délután kapott papikát az én gyönyörűm. Százast akartam neki venni, mert kényes a kis gyomra, de csak 98-as volt a kúton. Gondolja, hogy az ártott meg neki? Nem hiszem, rázta meg a szerelő a fejét, és már éppen indult volna vissza, amikor észrevette, hogy az autó fényszórójának a kapcsolója el van fordítva. Mondja csak, nem maradhatott égve tegnap az autó lámpája? Icuka láthatóan nagyon erősen gondolkodott, hogy felidézze, mi történt előző este. Amikor hazaértem, hát lássuk csak. Ja, igen. Amikor hazaértem, éreztem, hogy a kapu környékén kiesett a fülbevalóm, a kedvencem. A legjobb barátnőmtől kaptam, meg kellett találnom, de hát olyan sötét volt. Ezért bekapcsoltam a fényszórókat, hogy jobban lássak. Persze a fülbevaló meglett, de akkor eszembe jutott, hogy pisilnem kell is. Szóval egész éjszaka éghetett a fényszóró, kérdezte Lezó, hogy elejét vegye a végtelen történetnek. Azt hiszem, igen, válaszolt Icuka. Meg is lepődtem, milyen világos az éjszaka, de azt hittem, teli hold van. Szereti a teli holdot, Zoltán? Olyan szép. Bocsásson meg, Icuka, de akkor valószínűleg megvan a baj forrása, vágott ismét a szavába Lezó, kicsit udvariasabban. És túléli az én rózsabogárkám? Valószínűleg, válaszolta Lezó, és elindult vissza a szervizbe. Mindjárt visszajövök, és kiderül. Lezó néhány perc alatt visszaért a feszültségmérővel, ami igen alacsony értéket mutatott a mini akkumulátorában. A szerelő gyorsan áthozta Hozi kocsiját, és egy bikakábellel összekötötte a kis autóval. Egy perc múlva a mini motorja bársonyosan duruzsolt. Icuka pedig Lezó nyakába vetette magát. Én hősöm! Megmentette az én cukikámat maga szuperember! Mihez is kezdenik önök nélkül, drága Zoltán?

0: az Úr, s amikor felemelték a földről, irgalmában a szívére vont bennünket. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, a magasságokban áll a trónja.

0: hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a szent léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Örök szeretettel szeretett minket az Úr, s amikor fölemelték a földről, irgalmában a szívére vont bennünket.
2: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Dicsért lelkem az Urat, az Urat dicsérem, amíg élek,

0: és még aznap megsemmisül minden terve.
1: De boldog, akinek segítője Jákob Istene, és akinek Istenben az Úrban van reménye.
0: Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mind

0: Az éhezőnek ő ad kenyeret.
1: Kiszabadítja az Úr a foglyokat. Az Úr megnyitja a vakok szemét.
0: Az Úr felemeli azt, aki elesett. Az Úr szereti az igaz embert.
1: A jövevényt megvédi az Úr. Támogatja az árvát és az özvegyet. De elpusztítja a gonoszok útját.
0: Uralkodik az Úr örökké. A te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.
0: Én vagyok a jó pásztor, magam terelgetem juhaimat, és életemet adom a juhokért. Méltó vagy, Urunk Istenünk,

0: Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Én vagyok

0: Krisztus szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje, ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplő telem.
1: Krisztus szerethet minket, és megmosott bennünket, saját vére által.

0: A kevék erőkes széjjel szórta.
1: Hatalmasokat evőzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti,

0: Hát, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajtad megígért.

0: Még éppen kezded be, most is mindörökké, amen. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.
1: Testvéreim, forduljunk Jézushoz, lelkünk megnyugtatójához, és kérjük tőlem.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
0: Jézusunk láncsával átszúr szívedből vér és víz folyt ki, hogy megszülessék jegyesed az egyház, tedd az szenté és tisztává.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
3: Jézus Isten szent temploma, az emberek megöltek, de atyád újra életre keltett, tedd egyházatot a magasságbeli szentélyévé.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
0: Jézus minden szív királya és középpontja, te örök szeretettel szeretsz és jóságosan magadhoz ölelsz minket. Újítsd meg mindnyájunkkal szövetségedet.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
3: Jézus békességünk és kiengesztelődésünk, kereszt haláloddal az ellenségeskedést megölted, és mint békeszerző mindenkit egyé új emberré teremtettél. Nyisd számunkra szabad utat az atyához.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
0: Jézus életünk és feltámadásunk, terheink megkönnyítője és lelkünk nyugalma, vondd magadhoz a bűnösöket.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!
3: Jézus, te mérhetetlen szeretetedben engedelmes voltál a kereszt halálig. Támaszd fel mindenkit, aki a te békédben hunyt el.
2: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk!

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven náradó kegyelmedet, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Senki sem alkalmazhatja valaki más gyengébb mértékét a saját élet szentségére. Mondta Boldog John Henry Newman.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Relki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten hozta, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ma június 11-én csütörtök délutánján, Szent Barnabás apostol Barna napján. Szent Barnabás Cipruson született, levita családban, zsidó szülőktől, apostol. Márk evangélistának a nagybátyja. Gazdag levita családban nőtt fel, körülmetéléskorra József nevet kapta, de amikor megtért, az apostolok Barnabás, vagyis a vigasztalás fiának nevezték. Igaz szentlélekkel hittel eltelt férfi volt, aki Jézus föltámadása után eladta a földjét, és árát letette az apostolok lába elé. Olvassuk az apostolok cselekedetei 4. fejezetében. Az ősegyház egyik nagy szervezője és apostola lett. Őt küldték Antiókiába, amikor híre jött, hogy a pogányok befogadták az evangéliumot. Nagy érdeme, hogy oltalmába vette és elvitte az apostolokhoz Szent Pált, akitől, mikor megtérése után visszatért Jeruzsálembe, mindenki félt. Később látva a gazdag aratást Antiókiában, Krisztus után 42 körül, Barnabás ment el Pálért Tarzusba, és ettől kezdve 51-ig együtt munkálkodtak. Barnabás jó szervezőkészséggel, nagy szeretettel és zsidó szűkkeblűségtől mentes, látásmóddal megáldott ember volt, aki 44-ben azzal is megmutatta fele baráti szeretetét, hogy a Judeában nélkülöző emberek javára gyűjtést rendezett. 46 körül Pállal együtt vitték az adományokat az énségtől sújtott Jeruzsálem és a júdai híveknek. Visszatérőben magával hozta János Márkot, az unokaöcsét, akinek a szülei házában tartotta az Úr Jézus az utolsó vacsorát, és ő volt az az ifjú, akit az olajfák hegyére is elkísérte Jézust és az apostolokat, és amikor Jézust elfogták utána, azt az ifjút is megragadták a ruháját, s kibújt belőle, s mesztelenül hazaruhant. Hát Márk János, a Márk evangélista volt ez. Hármukat küldték, tehát Barnabás, Pált és Márk Jánost Antiókiából a Szírián kívüli misszióba. 45-től 48-ig Pál apostol első útján együtt dolgoztak, és közben Barnabás egyre inkább háttérbe húzódott Pál mögött. 49-ben értek vissza Antiókiába, ahol éppen lángult a zsidózók és a pogányságból megtértek közötti vita. Ennek tisztázására elmentek Jeruzsálembe, és ott az apostoli zsinaton Barnabás is beszélt. Amikor 51 körül Pál ismét útnak indult, Barnabás is vele ment, de Márk

katolikusokkal, pogányokból lett keresztényekkel együtt, itt kezdte, és most akkor külön húzódol ezt a kétszínűséget, tehát elítélte. Ezután már csak 5. századi iratok tudósítanak, hogy Barnabás Cipruson megkövezték, Szalamisz közelébe temették el, és sírját 488-ban Zénó császár idejébe találták meg. A mellén ott volt Máté evangéliuma, amelyet Barnabás a saját kezével írt le. Erekét a császár Konstantinápolyba vitette, bár nem tartozott a 12 közé, de a alexandriai Kelemen és Cezária Erzsébius történetíró arról tud, hogy a 72 tanítvány egyike volt. Az ősegyház az apostoli névvel tisztelte meg. Az apostolok cselekedeteinek illusztrációiban Szent Pál társa, attribútuma a fejszekő és a könyv. A kádárok jégeső ellen kérik oltalmát, a kádároknak is védőszentje. Június 12-én, holnap, Jézus Szent Szíve, Villő Józsa, Sebő, Adelaida napja. Jézus Szent Szíve, Isten ember élet fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a hipostatikus egység, amely által Jézus egész embersége így szíve is az isteni személy kifejezője. A valóságos Isten, valóságos ember egy személyben, és ezért emberi szíve is az ő Isten ember voltát fejezi ki. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Az Ószövetségben is vannak olyan jövendőlések, amelyeknek messiási jellegét az Új Szövetség igazolja, és melyek a messiás belső világáról profétai képet adnak. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, hogy mennyire szeretett minket, a Szentlélek elküldését, a szentségek forrását, erejét. A 18. században főként Alakok Szent Margit látomása nyomán született a képtípus, megnyitott lángoló szív, melyből kereszt nő ki, a szeretetből vállalt halál jelképeként. Ilyen Mária Nosztrán, a pálos templom oltárképe is ezt mutatja. E forma megjelent sok monstrancián és a Szentfér ereke tarton. A 20. század elején, hát mindenfele a Jézus szívje ábrázolták, ajtókra öltették, és Szent Faustina látomásából született az irgalmas Jézus képe, a két fénysugár, amely előtör az irgalmasság és a szeretet, a bűnbocsánat és a szentségek. Június 13-án, szombaton Szűz Mária szeplőtelen szíve, és ugyanakkor páduai Szent Antal, Anett Tóbiás napja. Hát a Szűzanyát, mind a csíksomjói kegyszoboron is, a kardján, a bal kardján ül a kis Jézus, hát Szent Antalt is a kis Jézusról szokták ábrázolni. Úgyhogy szombaton a Szűzanya és a Szent Antal, páduai Szent Antal emléknapja is úgy összeillenek, mert Jézust akarják nyújtani nekünk. Páduai Szent Antal ugye a kilenced alatt az életét mindenfele megismerhettük. Elég annyi, hogy 1185-ben Lisszabonba született, és 10 évesen a ágostonos rendiek iskolájába járt, 15 évesen belépett a

szágostonos rendbe. 23 éves volt, amikor papá szentelték, és 1220-ban az év elején Coimbrába tanult, vagy 8 évet a hittudomány teológiát, és az egyházatyákat tanulmányozta, amikor ágostonos kanonokként megszemlélte a Coimbrába hazavitt Marokkóba meggyilkolt ferences misszionáriusokat, és a szeretetnek a legnagyobb foka az, amikor valaki vértanúságra készül, Jézusért kész életét is adni, és ez megragadta, hiszen benne mindig ez élt, és előjáró engedélyével a kanonok rendet elhagyta. Igaz, az előjáró azt mondta, ha elmész, akkor legyen nagy szent. És a Lemete Szent Antal ferences kiskápolnába ott fogadalmat is tett, és Lemete Szent Antal tiszteletére elhagyta a családi nevét, mindenét, és az Antal testvér névre hallgatott, és december 2020 decemberében, 1220 decemberében elindult hajón, Marokkó partjainál kikötöttek, de olyan beteg volt akkor, hogy nem tudott semerre elmenni, hanem a tavasz megvárva igyekezett visszatérni, de hajója ugye a szicíliai partokra sodródott, és ott a húsvétot megvárva értesült, hogy Szent Ferenc pünkösdre meghirdette a gyékényes káptalant 1221 pünkösdjére, és Szicíliából gyalog elment Assisig, és ott volt, de meghúzódott, mert lelkülete ez volt, semmit nem kérni, semmit vissza nem utasítani. Tehát az isteni gondviselés bízza magát, hát a betegen elcsigázottan, hát az utolsó között maradt ott az 5000 testvér között, és ekkor a Romagna tartománynak az előjárója, Gracianus Páter, hát magával vitte, s a Forli melletti remete monostorba osztotta be, és 9 hónapon át ott a konyhán, meg ezt-azt, amit rábíztak, végezte. Közben a Forli városba a domonkosok meghívták a ferenceseket, és közben fel is kérték, hogy valaki közülük ugye predikáljon. Hát az előjárók nem készültek, és akkor engedelmességből, hát Antalnak ugye mond valamit, ő ha fel is ül, hát neki ugye a tekintélyén csorba nem esik, és amikor beszélni kezdett, s a Szentírást idézte, s az egyház atyákat, hát akkor elcsodálkoztak. És akkor a tartományfőnök megtette Észak-Itália, valamint Gallia, a mai Franciaország, Dél-Franciaország hithirdetőjének, és Szent Ferenc is ugye értesült, hát akkor ő kinevezte egész Olaszországra és Franciaországra, hogy hirdesse az evangéliumot. Hát így telt az életem, hát ilyen 7 év, 6 és fél év, de a főszékhelyét ugye Páduába tette, és onnan indult ki, hát az eretnekekkel, a tévtanítókkal szemben az igazságot próbálta hirdetni, és néha különös tettekre szánta el magát, amikor Riminibe nem akartak hallgatni, ugye, az eretnekek,
akkor a halakat a tenger vizére hívta, és azoknak predikált. Ez megdöbbentette az eretnekeket, és ezért is Szent Antalt az eretnekek örőinek is nevezték. Vagy ott van, amikor az oltári szentségben Jézus jelenlétét tagadó, ugye gazdag kereskedővel szóba állt, akkor vállalja a próbát. Kereskedő kiéheztette a szamarát, 7 napig nem adott tenni, és a Antal pedig vállalta, hogy ő az oltári szentséggel kiáll oda a térre, és a szénát tett maga mellé az eretnek kereskedő, és na, a szamár bizonyítsa be, ugye. A szamár Antalhoz ment, és letérdelt az oltári szentség előtt. Tehát voltak ilyen húzásai, és Isten igazolta, mert az Úr Jézus megmondta, amit hittel kértek, higgyétek, hogy megkapjátok. Hát így fejeződött be az ő élete 31. május 13-án, és egy pénteki napon halt meg, de 17-én egy keddi napon temették el, és azóta keddi nap a Szent Antalnak a napja, azelőtt mindig a Szent Anna napja volt, Szent Annát kérték a gyermekáldásért, a gyermeket váró anyákért, és a pápa a következő év májusába, 1232-be a csodák hatására szentén nyilvánította a 9. Gergely pápa, és a páduaiak tiszteletére nagy bazilikát megépítették, oda vitték át földi maradványait, a teste ugye elporlott, de egyedül a nyelve az éppen maradt. Hát június 14-én, évközi 11. vasárnap, Vazul Hedvig Valér Herta Elizeus, valamint González Szent Péternek a napja, hát a vasárnap ugye felülírja, González Szent Péter szerzetes hitszónok, szinte Szent Antallal egy időben élt Spanyolországban. Nemes származású nagybátyja püspök nevelte, Tello valenciai püspök, kanonokságáról lemondott, belépett a nemrég alakult domokosrendbe, és mint kiváló szónok harmadik Ferdinánd kasztíliai király káplánja, tanácsadója a mórok ellen vívott felszabadító harcok idején. Megreformálta González Szent Péter a király udvart is, 1236 után visszahúzódott a hátországba, főként a tengerparton és Galíciába evangelizált. Az attribútuma ismertető jele ábrázolása a hajó, amivel különös szeretettel fordult a hajós népek fele. Boldoggá halála után, vagy 8 évre boldoggá, majd szenti avatták, tengerészeknek a védőszentje, földrengéskor hívják segítségül. Elizeus, vagy Eliza, Isten segített, Krisztus előtt a 9. században éltevékenykedett, és Krisztus előtt a 8. században Szamariában halt meg próféta, Sáfát fia, Illés próféta tanítványa, amikor ez az égbe emelkedett köppenye és hivatása Elizeusra szállt. Folytatta a harcot Bál imádása ellen, 2 vagy 3 király uralkodása alatt is.
Ahab dinasztiát kiirtó Jehud segítette, s a bibliai hagyomány csodatetteket tulajdonít neki. Halott föltámad, amikor megérintették Elizeus csontjaival. Erekjeit Ravennába vitték, és a karmeliták Illés próféta mellett második alapítójuknak tekintik. Tiszteletét elő is írták a karmelita káptalanon június 14-4-én ünneplik. Még ezen a napon a szombathelyi székesegyház felszentelésére is emlékeznek, ugyanis a szombathelyi egyházmegyét 1777-ben Mária Terézia és 6. Pius pápa alapította, székesegyház alapkövét 1791-be tették le, és az épület külső-belső díszítése 1814-be befejeződött, de a Mikes János püspök Szent Márton püspök erekéit is ünnepélyesen a székesegyházba hozatta. A székesegyházat ő szentelte fel 1927. június 14-én Sarlós Boldogasszony tiszteletére. Hát ezt ünneplik a szombathelyi egyházmegyébe. Június 15-én hétfőn Árpádházi Boldog Julán Zója Viola Modest napja van. Árpádházi Boldog Julán vagy Jolánta 1239-ben született, apátnő magyar királylány, lengyel fejedelemasszony, IV. Béla magyar király és a bizánci származású Laszkarisz Mária leánya. 5 éves korában szülei nővére Szent Kinga lengyel királyné gondjaira bízták Krakkóba, és 1256-ba férhez ment Jámbor Boleszláv paliszi és gneznyói herceghez. Példás engedelmességében élt férje oldalán 3 leánya Hedvig Anna Erzsébet, hát azt nevelte, napjait kitöltötte az állandó imádság vezeklés, templomokat segített, kórházakba tevékenykedett. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint gondozta betegeket, árvákat, szegényeket. A férje 1279-ben meghalt, a temetés után Jolán elosztotta a vagyonát az egyház és rokonai között, és visszatért a krakkói udvarba Kingához. Még abban az évben Kinga is megözvegyült, és a két nővér bevonult az Oszandeci, a Stari Zac kolostorba, Valissa kolostorba. Kinga halála után, 1292 után Jolánta átment a férje által alapított gneznói Larissa kolostorba, amelynek apátnője lett. Alázattal viselte szenvedéseit, Krisztus gyakran megjelent neki, és kinyilatkoztatásokatban részesítette. Halála napját is előre megmondta, és elég sok szentnek az Úr Jézus a halála napját előre megmondta, vagy személyek által, vagy pedig maga az Úr egy jelenésben. A gneznói kolostor kápolnájába temették el. Tisztelete azonnal megindult, sírjánál sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben indították el, és 12. Leó pápa 1827-ben engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára, majd 13. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra. Június 16-a Túri Szent Márton erekéinek átvitele, ugyanakkor régi Szent Ferenc János Justina Justin Benőnek a napja is van. Túri Szent Márton püspök erekéinek átvitele a Pannoniai Szabadjában ma szombathely ügye született,
316 körül, és a galliai Ligus mellett monostort alapított, Szent Hilárius vezetésével szerzetes életet élt, a jó pásztor példáját magán valósította meg, más monostorokat is alapított, a papság műveltségét emelte, a szegényeknek fáradhatatlan hirdette az evangéliumot, és 397. november 8-án hunyt el, ugye ekkor szoktunk megemlékezni Szent Mártonról, a Túri püspök engedélyével Szent Erekéinek egy részét Mikes János püspök, amint említettem, 1913-ban ünnepélyesen a Szombathelyi Székesegyházba hozatta, és ezt is megszokták június 16-án ünnepelni. Még ezen a napon Justin, vagy Szent Justinus napja is, Flavia Neapolis Szikenbe született a második század elején, filozófus vértanú, római eredetű polgári családból származott, fiatal emberként Efezusban sorra járta a filozófiai iskolákat, de az igazságot keresve egyik sem elégítette ki. A hit útján egy agastyánnal folytatott beszélgetés indított el, megkeresztelkedett és vándor predikátor lett. Filozófiai gondolkozásmódját és életstílusát a hit hirdetésében is felhasználta, és a kereszténységet egyedüli, megbízható és használható filozófiának tekintette. A ránk maradt írásai, több írás, tehát több művet írt, és a cinikus filozófusokkal szemben is a keresztény hitet védte, a bíróság elé állították, Justinus és társai visszautasították, hogy áldozzanak az isteneknek, ezért lefejezték őket. A tanítása ez volt, hogy egyetlen isteni logosz kinyilatkoztatása minden igazság. Tehát Jézus evangélium az igazság, melyet legteljesebb mértékben az ember élet, tehát köztünk megjelent Jézusban, ugye mutatta meg az Atya magát, és aki Krisztushoz tartozik, az a Krisztusnak, a Krisztus az Atyát megismerteti a Szentlélekben. Az egyház liturgiájáról is írt. És mivel Justinus és van Justinák is vannak, 304-ben szenvedett vértanúságot, a Cornides Codex Antiochei pap lányaként Justinát úgy ismerteti, aki atyától való félelmünkbe titokba keresztelkedett meg, és lassomokat épített Justina és társai számára, akikkel együtt lett vértanú. A bálványok előtt nem akart hódolni, ezért forró fürdőbe vetették, nem ártott neki, ezután nyakukat szekték, és holttestüket egy hétig Ebek 30-adjára hagyták. A 17-én szerdán Laura Alida Alina napja van, 18-án csütörtökön Arnold Levente Márkus napja. Kívánom, hogy mindazok, akiknek születésnapjuk, névnapjuk van, családi ünnepik, a Jóisten éltesse. És emlékezzünk, imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, a kisgyermekekért. Ma is a kezembe foghattam rokonom, ugye a unoka húgom 4 hónapos kisfiát, hát a kisbabák is azért észreveszik, hogy az ember ugye szeretettel közeledik, ugye már előre mosolygott, és amikor az anyuka átadta, akkor is
Igen, megédesgette, és megáldottam, hogy a keresség szentségében hamarosan részesüljem. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket, Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna, és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, ámme, és imádkozzunk a betegekért, különösen ajánlom a figyelmükbe az egyik elsőéves kispapunkat. Gyulafehérváron vasárnap bevitték a kórházba sürgőségileg, hiszen gyomor alhasi fájdalmakat érzett, a kórházba bent tartották, és a tegnap a szülők utána mentek, elhozták, és a tegnap előtt kifakadt a vak bele, elöntötte az egész gyomrát. Hát kritikus az állapota, ezért kérem, őérte is imádkozzunk meg, minden beteg testvérünkért, hogy vezesse a Szentlélek az orvosokat is, hogy ismerjék fel a betegeknek a bajait, hiszen itt néha a más megyékbe, a kórházakba elfogultság is van, és nacionalizmus is van. Ezt ki kell mondjuk, és nem hallgathatjuk el. Én nagyon tisztelem a csíki román orvosokat, nem tesznek kivételt. Nemzetiség nem számít, vallás nem számít, a beteg a fontos. Más ejt meg, hát ugye, ugye, és kérjük, a szűzanyát is oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószolunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak, betegek gyógyítója, könyörög érettünk.

telefonszámainkon hívhatják a lelki atyát 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Érkezett egy üzenetünk, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném kérdezni, katolikus vagyok és zarándoklatokra járó. Részesülhetek-e áldásban, mert ortodox templomba esküdtem, mert férjemnek már volt házassága, köszönöm.
1: Ó, az áldás mindenképpen hozzá segíti a keresztény embert, hogy fogékonyabb és érzékenyebb legyen Isten kegyelmére, Jézus szeretetére. Itt, hogy búcsút is nyerjem, fontos volna, hogy a férje házasság kötését egyházi bírósággal megvizsgáltatni, hogy volt-e valamilyen ok, ami miatt ugye a házasságuk érvényesen létre nem jött. Ezt a plébánossal kellene, ahol lakik, a helyi plébánossal a kedves kérdező megbeszélje, és ezt is a plébános kell majd a egyházi törvénykönyvben talál kánoni okot, ami miatt ugye lehet igazolni, vagy bizonyítás nyerhet, hogy az a házasság kötés nem volt érvényes, akkor önök, a kedves kérdezőnek a házassága ugye lehet szanálni, érvényesíteni, és akkor szentséghez járulhat, mert elvált és érvényes házassága, akinek volt, és elvált az illetős másikkal, hajadonnal köt házasságot, ez már az egyház nem tekinti, mert nem a katolikus egyház szertartása kötött, szerint kötötte meg. Ezt utána kell egy kissé érdeklődni, ajánlom. Én nem kell szégyellősködni, hanem az Isten kegyelme után, aki vágyódik, az megteszi a lépéseket. Köszönöm szépen a kérdést.

0: másik kérdésünk így hangzik, Jézus szíve tiszteletéről, hogyha beszélne a lelki, hogyha köszönöm szépen.
1: Hát holnap Jézus szíve ünnepe van, és június hónap Jézus szíve hónapja. Egyben ebben a hónapban a május mintájára, amikor a Loretói litániát imádkozzuk, júniusban a Jézus szíve szent szívéről végezzük a litániát. És mert a Jézus szíve tisztelet már a 13. századtól úrnapja után különösen, és az oltári szentség liturgikus tisztelete, az előmozdította Jézus szent szíve tiszteletét is. Öt Szent János az 1600-as évek, ugye derekán, utána meg alakok Szent Margit látomásai, és lelki atya, kolombiai Szent Kolos jezsuita, hát a Jézus szíve tiszteletet úgy terjesztették, és 7. Pius pápa volt, aki a tiszteletnek ilyen nagyobb lendületet adott. Az Úr Jézus ígéretet is tett, a 12 ígéretét jó tudni, hogy 9 egymás utáni első pénteken szent áldozáshoz járulni, és aki elvégezte a nagy kilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másképp nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb bíztatása, és mint pap 49 éve Isten kegyelméből Krisztus meghívása alapján pap vagyok, és ezt meg is tapasztaltam, hogy azok az első péntekesek nem haltak meg szentségek nélkül, vagy a kórházba, vagy pedig az utolsó pillanatban hívtak, és amikor a feloldozást megadtam a betegek kenete olajával, megkentem, és mikor a kezét is megkentem, utána az illető, még a nevére is emlékszem, ez kezdő papkoromban, a primér élmények, az első ilyen élmények, azok felejthetetlenek, megerősítenek. Tehát a igazság hirdetésében, és a szentségek iránti tiszteletben és propagálásába. Hát itt tanórát tartottam, és jöttek, hogy hirtelen nagyon súlyos lett az illető állapota. Autóval jöttek, ültem az autóba, és még ha 3 percet késtem volna, már elkéstem volna. De megadja. Vagy olyan is volt, hogy faluról behozták a csíkszeredai sürgősségi kórházba, és akkor arra jártam, betegeket látogattam, és akkor szóltak, hogy ne itt az intenzív osztályon, itt van valaki, és feladtam a betegek kenetét, csak kis képet ott hagytam, és nem sokára jelezték, hogy a illető meghalt. Tehát a 12 ígéretet, és ezért is például a Krisztus világa katolikus keresztény családok lapjában nagyon is ugye a Jézus szíve tiszteletre úgy fókuszáltunk a szerkesztéskor, és ajánlom, hogy és mi is vezeted ebben, hogy a hátsó borítóra most nem egy író költőtől vett idézetet, verset tettünk, hanem Jézus szent szíve litániáját. Azért, hogy aki megkapja, idős olvasó, ugye, akkor minden nap kezébe veheti és onnan az imakönyvet nem mindig ugye adják oda, hát akkor a Jézus Szent Szíve litániáját tudja elvégezni. Az Úr Jézus 12 ilyen nagy ígéretet tett, és ajánlom, hogy a lap, akinek jár, hát egy kicsi ésülje át jobban, mert megadom nekik az állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet, családjaikba békét teremtek, megvigasztalom őket, haláluk órán biztos menedékük leszek, járasztom áldásomat minden vállalkozásukra, ez is szükséges. A szívemben megtalálják az irgalom forrását, és a végtelen, az irgalom végtelen tengerét meg tudnak nyugodni. A lelkeket szeretetre gyullasztja, ugyanakkor rövid idő alatt tökéletességre jutnak. Megáldja a házakat, ahol szíveképét tisztelik. Annak idején az 50-es évek végén, a 60-as évek közepéig házszentelni jártunk Csíkszentsimonba, és az idősebbek házának ajtaján mindig ott volt a Jézus szívekép. Oda mindig olyan bátran léptünk be, mintha hazamentünk volna, mert a templomunknak az oldal bejárati ajtójára is Szabó Sándor plébános, Jézus szíve és Mária szíve ilyen domborművet készítetett. Na itt is, mind a templomba úgy megyünk, ugye ez volt ez a gyermekkori ilyen benyomásom. Papoknak megadja a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is meg tudják indítani. Azok neveit a szívébe írja Jézus, akik a Szent Szívét úgy tisztelték, de a legnagyobb ugye, hogy a végső álhatatosság kegyelmét, és nem halnak meg szentségek nélkül. Köszönöm szépen a kérdést.
0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: egy újabb üzenetünk így hangzik, dicsértessék a Jézus Krisztus, több szűzany ünnep is van, köztük a keresztények segítsége. Mióta mondjuk ezt? Az első század óta? Köszönöm szépen.
1: A negyedik században már a szűzanyához imádkoztak, és az egyik legrégibb Mária imádságunk az oltalmad alá menekülünk Istennek szent anyja. Az efezusi zsinaton ezt imádkozták, és ekkor kimutatható, hogy a mai üdvözlégy Máriánk, amely az angyali köszöntés és Erzsébetnek az üdvözlete az első rész, a második asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja, akkor nevezték a szűzanyát Isten szent anyjának, mert a zsinaton kimondták, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, valóságos ember, és a szűzanya az isteni személy, amely két természetnek a birtokosa, annak az édesanyja, tehát a Teotokosz, Isten szülő, ő kifejezés megilleti a szűzanyát. De a keresztények segítsége, tehát ez ott van, hogy asszonyunk Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk. És a később fűzték hozzá bűnösökért most is halálunk óráján, amen. Tehát valahol nem is mondták így ki, hogy a keresztények segítsége, de mi magyarok különösen 1456. július 22-én, amikor Hunyadi János és Kapisznál János Nándorfehérvárnál a törökök fölött győztek, vagy ott van

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Szentírás szakaszunk Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből van. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a maga kenyerére. Kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr Jézus az apostoloknak lelki hatalmat ad, és őket elküldi. Menjetek, hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. És ez a mennyek országa Krisztusnak a megváltása kiteljesedik. Húsvéttal is a pünkösddel. Mi most húsvét és pünkösd utáni időbe vagyunk. Imádkozzunk, vegyünk részt a Szent Misén, járuljunk a szentségekhez, és imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Imádkozzunk a halottakért, akik a tisztulás állapotában vannak, de imádkozzunk a lelki halottakért is, akik a jó intést, a testvéri, felebaráti figyelmeztetést semmibe veszik a rossz útról, nem akarnak megtérni, de ugyanakkor tisztítsátok meg a leprásokat. Mennyi tév tanítás tapad az emberekre, mennyi megtévesztés terjed az internet.

0: interneten, a világhálón, a különböző önmegváltó tanok, pedig a tanok nem váltanak meg. Csak egy valaki váltott meg, Jézus Krisztus. A csíkszeredai millenniumi templom 4 arkangyala a kupola 4 sarkában figyelmeztet bennünket. Ki olyan, mint az Isten? Senki. Isten elküldte Gábor angyalt az öröm üzenettel, és Isten gyógyít a lelkeket is, a testet is, és Uriel ezt hirdeti, hogy itt a kegyelmi idő, s legyünk annyira józanok, mint a részeg ember. A részeg embernek baj van az egyensúlyával, de az esze még a helyén van, mert nem önmagába kapaszkodik, hanem a kerítésbe, az oszlopba, vagy a haverébe, a komájába. Önmegváltás nincs. Krisztus váltott meg minket, és mi kapaszkodjunk Krisztusba, és menjünk, és hirdessük, elérkezett az Isten országa.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
9: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonoknál.
1: Sebessén Imelda,
2: András Juhanna,
3: Böződi Adrien,
4: Bodor Barbara.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. A Bárka című műsorunkat hallják, hiszen második csütörtök van, hisz felváltva vagy egy másik műsorral. Hogy vagytok, mesterlányok?
2: Istenem, ez elárult mindent? Hát én személy szerint kikészülve, pedig a szessziónak az első hete van, úgyhogy nem tudom, kicsit olyan demotiválatlan voltam, vagyok, és nehezen megy a tanulás, nem tudom miért, eddig nem voltak nehézségeim, amíg tanultam iskolában és egyetemen, úgyhogy most ilyen, nem tudom, kisebb krízisben vagyok, de amúgy jó, örvendek, hogy itt lehetek.
3: Pont mielőtt elindultunk, mondtam a szobatársaimnak, hogy én ki vagyok készülve. Fizikailag rosszul vagyok. És kérdezték, hogy hát akkor miért jössz? És mondtam, hogy hát itt mindig feltöltődök, úgyhogy ide eljövök, hogy hát a fizikailag is egy kicsit jobban leszek, de amúgy jól vagyok azért, mert van egy ilyen naptárom, amiben egy X-elem ki, amikor egy nap lejárt a szesszióból, tudjátok.
2: Mint azt a börtönben?
3: Igen, nem az életem a szesszióból. Igen, mint a börtönben úgy ki van aggatva, és akkor tudjátok, minden este, amikor egy nap lejár, akkor X-elem azt a napot, és már 4 napot kix-elhettem rajta.
2: Ez fájdalmas.
3: Igen, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, hogy már a 4. napot kiikszelhettem, és ezen kívül, amúgy én is ilyen hihetetlenül motivált vagyok, olyan, mint hogyha most jöttünk volna haza az egy katonaságból, úgy érzem magam. Nem tudom, hogy az milyen, de hát kb. Gondolom ilyen lehet, úgyhogy így vagyok, igen, köszönöm.
5: Én most nagyon jól vagyok, mert egy óriásit aludtam, amielőtt ide nem jöttem. Reggel úgy keltem fel, hogy lesz egy vizsgám délután 5-ös, utána majd egy nagyot sétálok, kiülök egy padra, sütetem magam. Igen, csak nem néztem meg az időjárást, hogy délután esni fog, és mire kijöttem a vizsgáról, zuhogott az eső. Ültem egy fél órát a gangon, és így vártam, hogy álljon el, nem állt el, és akkor csalódottságomba bementem, lefeküdtem, és 8:30-kor keltem fel, de olyan...
2: Jó, meg basszultat hallom.
5: Igen, haragudjon rám az eső. Velem nem tól ki. De olyan jót aludtam, olyan, nem tudom, hogy felkeltem, és nagyon pihentnek éreztem magam, szóval én most jól vagyok.
0: Szerintem az esőben sem nagy időben lehet a legjobbat aludni.
5: Igen.
0: Én legalábbis akkor tudtam mindig.
3: Amúgy már jött egy figyelmeztető, hogy holnap 10-ig ilyen idő lesz, úgyhogy...
0: A 2 is jött.
3: Igen. Úgyhogy hónap 10-ig aludjunk.
6: De én is jól vagyok, kicsit fáradt vagyok, és azt éreztem a héten, hogy nagyon szeretnék többet mozogni, vagy így ebben a jó időben, ami pont nem ma van, de hogy úgy többet kint lenni, vagy többet élvezni ezt a nyári időt. Nekem már lejárt a szesszió, de azért még vannak teendők, és... Úgy azt éreztem, hogy azok a héten inkább hangsúlyosak voltak. Úgyhogy így kicsit érzem azt, hogy így hiányoznak ezek az én idők, főleg a mozgás terén. De másképp jól vagyok.
3: És te hogy vagy?
0: Mesélj. Te voltál Johanna?
3: Igen.
2: Ő kezdte.
0: Ja, nem voltam közben. Ja, én nagyon fáradt vagyok, és nagyon elegem van, és ilyen nem tudom, milyen állapotban, ilyen kicsit kivonulnék a világból. Néha, de na, kellek ilyen periódusok is. Jó, a mai témánk a következő, illetve kérdésünk. Mi készteti az embert a bűnbánatra? Nézzük, mit ír róla a katolikus egyházi ifjúsági katekizmusa. A személyes bűn belátásából ered a vágy, hogy megjavuljunk, ezt nevezzük bűnbánatnak. Bánatot érzünk, ha látjuk az ellentmondást Isten szeretete és a mi bűneink között. Ekkor fájdalom tölt el bűneink miatt. Elhatározzuk, hogy megváltoztatjuk életünket, és minden reményünket Isten segítségébe helyezzük. A bűn realitását gyakran elfojtják. Sokan még azt is gondolják, hogy a bűntudat ellen egyszerűen pszichológiai úton kellene tenni valamit. Az igazi bűntudat fontos. Az történik itt is, mint az autóban. Ha a sebességmérő egy adott sebesség túllépését mutatja, nem a sebességmérő vétkes, hanem a vezető. Minél közelebb jutunk Istenhez, aki a teljes világosság, annál jobban megmutatkoznak árnyoldalaink. Isten azonban nem olyan fény, amelyik éget, hanem olyan, amelyik gyógyít. Ezért késztet minket a bánat arra, hogy a fényre menjünk, és ott teljesen meggyógyuljunk. És van egy nagyon frappáns idézet itt, amit ma felfedeztem egy osztrák írónőtől, és így szól: mi a bánat? Nagy szomorúság amiatt, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Olyan jó ez a nagyon egyszerű, de annyira frappáns mondat, szerintem olyan szépen összefoglalja. Na, mi késztet benneteket személyesen a bűnbánatra? Akkor kezdjük itt.
3: Hát kicsit lehet, hogy visszacsatolnék a múlt csütörtöki témánk volt ez, azt hiszem, vagy hogy a múlt csütörtökön, akik hallgattak, azok emlékezhetnek, hogy arról beszélgetünk, hogy mikor kell bocsánatot kérni. És talán ide tudok akkor egy kicsit kapcsolódni, hogy akkor érzek bűnbánatot, ha hibáztam. És ez amúgy nagyon klisé, szóval, hogy nem tudom, egyértelmű, hogy az ember akkor érez bűntudatot, hogyha hibázik. Viszont akkor ide jön egy kicsit az a kérdés is, hogy mindig, mikor bűnbánatot, vagy mikor bűntudatot érzek, akkor meg is bánom, vagy értitek, hogy bocsánatot is kérek mindig, amikor érzem, hogy hibáztam, vagy nem tudom, így ez a kérdés is feljön bennem ennek kapcsán.
6: Én a katekizmusnak ahhoz a feléhez kapcsolódnék, ahol összefoglalta, hogy ha Isten útján szeretnénk járni, akkor érezzük még inkább a bűntudatot. És valahogy így ehhez kapcsolódni, mert annyira egy megfoghatatlan téma legalábbis az én fejemben, hogy igen, nekem annak a fényében jelenik meg a bűntudat, ami szembe megy az én értékeimmel, vagy a jó Istennel való kapcsolatomból így muszáj, hogy kiszoruljon, vagy hogy nem fér egyáltalán bele, de az, hogy nekem ebbe ne férjen bele ebbe a keretbe, vagy szembe menjen az értékeimmel, ahhoz először kell legyenek értékeim, hogy kell legyen a szeretet a jó Isten felé, és minél mélyebb vágy, hogy megismerjem őt egyre jobban és jobban. És ahogy őt megismerem, annál inkább megismerem azt, hogy mi ez, ami nem a helyes.
2: Én is Imeldához tudnék amúgy kapcsolódni, ami nekem még eszembe jutott, hogy nyilván egyrészt ugye amiatt tudok bűntudatot érezni, amit én nem tartok helyesnek, tehát hogy itt is ugye bejön az értékrendszer, másrészt amiről felismerem, hogy nem helyes, mert ennek is nem tudom, megvan, nevezzük így talán, hogy a veszélye, hogy nem ismered fel, vagy hogy te azt esetleg nem tartod annak, de tulajdonképpen hát most az egyház tekintetében az így is úgy is bűnnek számít, szóval az amúgy érdekes, nekem valahogy mindig, vagy legalábbis ez fogalmazódott meg bennem, amíg hallgattalak titeket, hogy amikor így benned van, vagy legalábbis bennem van ez a jóra való törekvés, vagy hogy ez a vágy, főleg úgy, hogy hát igen, hogy próbálsz, hogy te Imelda megfogalmaztad a jó Istennek az útján járni, hát egyre inkább szembesülsz azzal, hogy mi az, amit nem jól csinálsz, de hogy ugye ezt úgy valahogy ellensúlyozza mégis ez a vágy, hogy igen, szeretnék javítani, igen, sokszor elesek, és pont ahogy ez a fény, ahogy írt a katekizmus is, ahogy megvilágítja ezeket a hibákat, úgy nem tudom, számomra egy ilyen automatikus folyamatként lép életbe a bűntudat.
5: Én így közben azon gondolkodtam, hogy nekem, nem tudom, így nagyon sokáig ez a bűnbánat egy ilyen nagyon tág fogalom volt, vagy úgy tudjátok, inkább akár ilyen liturgikus tevékenységnek tudtam be, hogy akkor igen, a miséken, amikor ahhoz a részhez érünk, akkor bűnbánat van, vagy a gyónásnál bűnbánat van, És nagyon érdekes, hogy ugye a saját életemben egyre inkább tudatosítom azt, hogy voltak éppen például ez így a napnak az ilyen kísérő mozdanata, vagy nem tudom, egy kicsit ilyen önreflexiós, hogy nagyon sokszor észreveszem magamon napközben is, hogy azon kívül, hogy vannak tipikusan olyan részei a napnak, amikor igyekszem arra törekedni, hogy időt szálljak arra, hogy akkor most számba vegyem, hogy mit is tettem, hogy is tettem, de hogy sokszor már ilyen önreflexíven rögtön a tett után érzem azt, hogy ez most nem jó, és már akkor így néha, ha futtában is, de hogy odafordulok a Jóisten fele, és azt mondom, hogy ez bocsáss meg, mert ezt most tudom, hogy nem jól tettem, vagy ez most nem egy jó megszólalás volt. És ehhez szerintem is inkább az kell, hogy tisztában lenni azzal, hogy kinek mi az, ami már a bűn kategóriába tartozik, meg ami már a saját úgy érzi, hogy Isten kapcsolatát, vagy emberekkel való kapcsolatát rombolja.
0: Szerintetek a mai világ segíti, vagy inkább akadályozza a bűnbánat kialakulását?
2: Szerintem akadályozza amúgy, mert úgy gondolom, hogy nagyon felhígult annak a fogalma, hogy mi az, amit jónak és rossznak tartunk. És itt ebbe beletartozik így akár az erkölcs része is, de hogy most már minden, nem tudom, az az érzésem, hogy relatív kezd lenni, és mindent ez a mondat mögé tuszkolunk be, hát, hogyha te ezt jónak érzed, és hogyha te ezt jónak tartod, akkor csináld, és hogyha ezt úgy érzed, hogy neked ez jó, és hogy a személyes fejlődésedet előmozdítja, akkor csináld, de szerintem vannak olyan dolgok, amik embertől vagy véleménytől függetlenül általánosokban ki lehet mondani arról, hogy ez helytelen, vagy hogy nem is az, hogy helytelen, tehát, hogy ez akár morális szempontból sem állja meg a helyét, szóval van, ami igen, és van, ami nem. És szerintem ennek a határait kezdik egyre inkább elmosni, és nem tudom, felnagyítani ezeket.
3: Hát meg amúgy tudok ehhez kapcsolódni olyan szempontból is, hogy most már nincsenek is ilyen, most régebb voltak sokkal élesebben kiemelkedő társadalmilag közösen elfogadott rossz cselekedetek, amiket, hogyha valaki megcsinált, az szégyen volt. És szerintem ezeket vissza kéne hozni.
2: A szégyen
0: érzetet.
3: Nem azt mondom, hogy nem a büntetést, hanem magát azt, hogy ez, amit mondtál te is, Johanna, hogy így most már így mindent elfogadunk, vagy így minden oké. Nem oké. Nem oké az, hogy nem tudom, most mi olyant mondjak, ami...
2: Nem oké szerintem az, hogy a nagyobb cél érdekében teszel kisebb rosszakat, vagy hogy...
3: Hát igen, akár. Például, de valami konkrétumot akartam mondani, nem jut eszembe épp semmi. De mindegy, az a lényeg, hogy vissza kéne hozni olyan dolgot, amiktől igenis érezzen szégyent az, aki megcsinálja. Nem az van, hogy jaj, hát ezt igazából elfogadható, meg igazából, hogyha tényleg ez, amit mondtál, hogy
2: jaj, ő tudja.
3: Hogyha te tudod, ha neked ez jó, akkor... Na, igen. Úgyhogy ebben tudok kapcsolódni.
6: Szerintem is inkább akadályozza, hogy gátolja ez a mai világunkban, vagy így én is ehhez kapcsolódnék, hogy valahogy már ez a bűnfogalma ilyen magánügylet, vagy így mindenki a személyes életterében él, és valamilyen szinten ez normális, vagy nem ezt akarom kiemelni, csak hogy így már nem is lehet ítélkezni, és nem is ítélkezni, hanem így nem is lehet úgy véleményt formálni, mint tényleg ezelőtt, vagy nem lehet olyan éles határokat húzni, nem lehet olyan tisztán kimondani mindent, mert ahogy fogalmaztál, Johanna, hogy minden olyan relatív kezdett lenni, vagy minden olyan elfogadott, és talán ez így valamilyenképpen így a saját kis szabályainkat is elmossa, vagy akár a vallási szabályainkat is egy kicsit átkeretezi, át tudja értelmezni. Úgyhogy igen, inkább akadályozza.
5: Uh-huh. nekem is ez fogalmazott meg, hogy akadályoz a holott egyébként, hogyha azt nézem, hogy mondjuk keresztény fiatalként sokkal, szerintem sokkal több lehetőségem van arra, hogy egyébként találkozok azokkal a dolgokkal, amik mondjuk bűnbánatra tudnának késztetni, vagy hogy most már több ilyen olvasmány van, mint mondjuk, nem tudom, mondom én a szüleim korosztályában, vagy több olyan alkalom, nem tudom, ilyen közösségi alkalmak, ahol egyébként ezzel tudunk találkozni, de hogy a nagy társadalmi téren ott egyértelműen szerintem is olyan dolgok normalizálódtak, amik úgy azt gátolják, hogy akkor kicsit magamba szálljak, és szerintem nagyon sokszor dobálozunk azokkal a szavakkal, hogy sőt, egyre többször, hogy hát végül is nem nézhetem azt mindig, hogy másoknak mi a jó. Az a fontos, hogy nekem jó legyen, és hogyha nekem jó, akkor meg engem mit érdekel, hogy a körülöttem lévőknek jó-e, és hogy ezek úgy annyira normálvá kezdenek válni, hogy elfeledkezünk arról, hogy egyébként néha mi lenne abban a helyzetben. Egyrészt a helyes is, meg hogy úgy önreflexiót tartani, kicsit magunkba nézni néha.
0: Elég-e sajnálni valamit, vagy a bűnbánathoz változás is szükséges? Változás nélkül van bűnbánat szerintetek?
5: Szerintem nincs, vagy legalább a próba. Ha esetleg nem is jutok el oda, hogy konkrétan történjen valami változás, de legalább próbáljam meg, vagy tegyek meg érte mindent, hogy változzak, mert ez is egy kicsit szerintem olyan, hogy könnyű azzal a szóval dobálózni, hogy sajnálom, de addig nem tudom átélni mondjuk a bűnömnek a súlyát például, vagy a tettemnek a súlyát, amíg nem próbálok meg rajta változtatni. Úgyhogy szerintem el kell indulni a változás útján ahhoz, hogy tényleges bűnbánatról lehessen szó.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy így ezzel a sajnálom szóval, meg ezzel a sajnálkozással elindulva, hogy van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, jó, nevezzük trendnek, de egy ilyen jelenség mindegy, hogy összetörsz egy tányért, és utána bocsánatot kérsz tőle.
0: És igazából, a tányértól?
2: Igen, miután összetörted. És ez most, most a tányér lehet a metaforája egy ember lelkének, vagy nem tudom, egy szituációban, amiben beleálltál annék, vagy hogy amit elrontottál akár. És hogy most szerintem, jó, nyilván a tányér nem lesz ugyanolyan, miután összeragasztod, de hogy most csak az, hogy én sajnálkozok fölött, az nem fog semmit változtatni, vagy hogy szerintem a tettek támasztják alá azt, hogy te igenis tartottál önreflexiót, beláttad azt, hogy az, amit tettél, az nem volt helyén való, és szeretnél változtatni. Szerintem tettek nélkül igazából csak sopánkodunk és sápítozunk, hogy jaj, de rossz, jaj, bocsi, de igazából nem gondolod, vagy nincsen súlya.
3: Az elején, amikor az első kérdésnél próbáltam, nem tudom, erre egy kicsit így már előre reflektálni, vagy nem tudom, így feljött bennem az, amikor azt mondtam, hogy jó, oké, hogy mondjuk felismerjük, hogy hibáztunk, de kérünk-e bocsánatot, vagy azt mondjuk, hogy jaj, hát hibáztam, hát most ezért, de hogy hát ez van, én is hibázhatok, hát pont. De hogy igen, ez az, amit most Johanna is mondott, hogy jó, de hogy van-e utána változás, vagy mondjuk, hogyha fel is ismertem, hogy hibáztam, tudok-e bocsánatot kérni, vagy be tudom-e látni azt, hogy változnom kell, vagy tudjátok, ilyenekre gondolok.
6: Mondjuk, nekem jutottak eszem olyan történetek, amikor már azt is látom, hogyha valaki elkezd sajnálkozni, az is már egy nulladik lépés, vagy bizonyos helyzetekben már az is jobb, mint a semmi. Úgyhogy szerintem a sajnálkozás az már valahol lehet egy érzésnek, vagy egy bűnbánatnak a felindító lépése. De nyilván, ami bánt engem, vagy ami zavar engem, azt úgy próbálom megváltoztatni, vagy próbálok fejlődni benne, változtatni benne.
0: Szerintetek mi az első lépés a bűnbánattól az újrakezdésig? vagy akármilyen lépései vannak, hanem csak egy.
5: Szerintem letenni azt, vagy megpróbálni hátrahagyni azt, amiért azt tettem. És itt talán kicsit néha mélyebbre kell ásni pusztán annál, hogy felismerem, hanem hogy annak az okát megnézni, hogy amit tettem, az például, vagy az a szó, amit kimondtam, azt miért mondtam ki, bennem miért az jött fel, és hogy tudom azt első körbe letenni. És én itt nagyon sokszor szoktam ilyeneket alkalmazni, vagy szerintem ezek például egy ilyen első lépésnek, hogy szimbolikusan azt a dolgot valahogy elengedni, amit akár kiírni magamból, és akkor hátrahagyni, és megfogalmazni konkrét célokat, konkrét időben, amíg el akarom azokat érni. Szerintem valami hasonló dolog lehet egy nulladik, vagy egy első lépés.
3: Olyan jó lett volna, ha ezeket a kérdéseket előre elküldöd, mert így most elsőre halva. Én pedig pont úgy gondolom, amúgy azért akartam most utána beszélni, Barbie, mert nem biztos, hogy én például tudok időt szabni sokszor annak, hogy nem tudom letenni dolgokat. És ez konkrét tapasztalatból is, hogy nem mindig tudom előre, hogy mennyi időre van szükségem, hogy letegyek valamit, vagy mennyi időre van szükségem mondjuk gyógyulni belőle, stb.
5: Igen, itt az idő egy kicsit ilyen, az csak úgy, de hogy egy célt megfogalmazni, hogy hova akarok eljutni. Inkább ezen volt a hangsúly, vagy hogy inkább ezt.
3: Na hát igen, ez mindenképpen amúgy ezt akartam én is mondani, hogy egyszer is megfogalmazni egy olyan hát ilyen célt, hogy szeretnék eljutni oda, hogy egyszer csak ne befolyásoljon engem ez többé. Az, amit tettem, vagy az, amit mondtam, vagy az, amit ahogy megbántottam a másikat, vagy az, amit amilyen bűntudatot most érzek, hogy az engem egyszer csak többé ne befolyásoljon. Igen.
2: Hát, amit ahhoz a gondolathoz így, vagy Andriéknak a gondolatmenetéhez csatlakozva, vagy annyit fűznék hozzá, hogy igen, hogy ezt tudatosítani talán, hogyha most valami tényleg valami súlyos dolog indította fel benned a bűnbánatot, hogy nem egyenlővé teszed magadat a tetteddel. Ez szerintem az újrakezdésnek is egy lényeges pontja, de nekem ami benne megfogalmazódott, az az imádság amúgy. Hogy igen, önreflexió, ez elsősorban szerintem ez, és ezt követően pedig, hát akár amit Barbie te mondtál, ez a konkrét céloknak a meghatározása, de hogy szerintem ez is mind eredménytelen, hogyha ezt nem kíséri imádság, vagy hogy igen, szerintem ez a legfontosabb talán, az a reflexió és az imádság.
6: Nekem is az ima jutott eszembe, az értékeknek a keresése, a Jóistennek a keresése és ennek az erősítése, és nekem nagyon tetszett ez a konkretizálás, úgy időben is, célokban is, mert úgy azért hajlamosak, vagy én legalábbis hajlamos vagyok elfelejtkezni, vagy hogy egy szituációba belekerültem, igen, abból tanultam valamit, megvoltak ezek a lépcsők, vagy lépések, de igen, hogyha legközelebb is belekerülök, akkor nem vagyok benne biztos, hogy teljesen másképp fogok cselekedni, vagy hogy így ezeket egy kicsit jobban szem elé tűzni, hogy igen, itt valóban történjen egy újrakezdés, hogy egy bűnbánat és egy valódi újrakezdés, hogy csökkentsem az esélyt annak, hogy újra elesek. És itt tényleg azt nem lehet meghatározni, hogy erre mennyi időnk van, vagy hogy mennyi időbe telik mindez, de nem szabad elfelejtkezni róla.
0: Úgy látom, a mai műsoridőnk lejárt, úgyhogy el is búcsúzunk lassan a kedves hallgatóktól, akik ma este önökkel voltak.
6: Sebessin Imelda,
2: András Johanna,
3: Vezeti Adrien,
5: Odor Barbara
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hallgass meg kiáltásomat, igazságos Istenem! Szorult helyzetemben segíts meg engem!
1: Könyörülj rajtam, és hallgass meg imámat!
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában, meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram,
0: és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
1: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat.
0: Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űz tőle. Szent angyaléd lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen. Áldott gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó.
0: Örülj szép szűz, dicső ékes, nincs mást, így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztus, értünk imáddal kérled.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait, miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek, Máté meghívása egy klasszikus, egy jól ismert történet, de hisszük, hogy Istennek minden igéje mindig tartogat számunkra üzenetet. Próbáljuk egy kicsit beleélni magunkat abba a környezetbe, abba az időszakba. A zsidók körében, miután visszatértek a babiloni fogságból, úgy kicsit összeszedték magukat vallási szempontból, megtanulták a leckét, úgy értelmezték, és jól értelmezték, mert Isten segített nekik megérteni az eseményeket, hogy a bűneik miatt, főleg a bálványimádás bűne miatt kerültek el hurcolásra a babiloni fogságba. Már akkor ott kezdtek imádkozni azért, hogy Isten bocsássa meg a bűneiket, és megígérték már ott, hogyha egyszer Isten megengedi nekik, hogy visszakerüljenek az ígéret földjére, akkor maradéktalanul betartják a parancsokat, soha más Istent nem imádnak, és tényleg az Úr útján fognak járni. Visszakerültek, na onnantól kezdve tényleg nem nagyon volt bálványimádás, és nagyon törekedtek betartani az Úr napjának megszentelését is, meg mindent. És mivel az egész nép erre őszintén törekedett, aki nem ezen az úton járt, az úgy nagyon kilógott a sorból. És azokat úgy ki is közösítették, azokat lenézték, azokkal nem ültek le egy asztalhoz étkezni, nem mentek be az ilyen embernek a házába. Hát volt ilyen kategória, hogy vámosok és bűnösök. Tehát ezekkel nem álltak szóba, ezeket úgy levegőnek nézték, nem is tudom, talán kicsit féltek is az ő társaságuktól, hogy nehogy a bűn, mintha ragályos lenne, mint egy ragályos betegség. Hát az az igazság, hogy a rossz társaság nem tesz jót az embernek, még a hívő embernek se. Nem mindegy, hogy kik között töltünk időt. Ugye? Na hát Jézust nem kellett félteni, hogy a bűnösök elcsábítják a rosszra. Ő elég erős volt ahhoz, hogy bátran bemenjen közéjük, és ő legyen jó hatással rájuk, nem pedig fordítva. Na de képzeljük el, abban az időben Máté egy adott pillanatban kapott egy ilyen lehetőséget a római hatóságoktól. Tudjuk, hogy a rómaiak elfoglalták Izraelt, és ők uralták, kemény vámokat szedtek, eléggé sanyargatták, elnyomták a zsidókat, és Máté kapott egy ilyen ajánlatot, hogy elszegődhet adószedőnek, vámszedőnek, a rómaiak számára. Tehát ez azt jelentette, hogy szedte ki a pénzt az emberekből, azért, hogy a rómaiaknak adja azt a pénzt. Hát ezt a nép nagy része úgy értelmezte, hogy ez egy áruló. Hogy az ő népétől szedi ki a pénzt azért, hogy az idegeneknek adja. Tehát a legjobban a vámszedőket, az adószedőket nagyon-nagyon lenézték. Hát ma se szeretjük azokat, akik a pénzt szedik ki belőlünk, még akkor is, ha nem maguk számára szedik a pénzt, de akkor még mondom így árulónak is, a népüknek az árulójának is tekintették ezeket a vámszedőket. És hát valószínű, hogy ezen kívül, akinek sok pénz forog a kezébe, az úgy csinálja, hogy neki is jusson belőle. Valószínű, hogy a többi parancsolattal kapcsolatban se voltak nagyon szentek ezek a vámszedők. És hát Máté vállalta. Na, jó életem lesz, lesz pénzem, nem lesznek anyagi problémáim. Cserébe viszont mindenki lenézte, kiközösítette, nem voltak barátai, csak ezekből a körökből, akik szintén vámszedők voltak, vagy más olyan emberek, akik nem az Isten útján jártak. A többiek minden jó, még szóba se álltak vele. El tudom képzelni azt is, hogy amikor elment valaki a vám asztal előtt, akkor még be is szólt nekik, hogy te áruló, te bűnös, te nem tudom micsoda. Tehát gondolom, hogy még kapott is ilyen jó kis elutasításokat, ilyen szeretetlen kifejezéseket, és ezzel volt megszokva, hogy őt gyakorlatilag a népe, az egész város, ahol lakott, utálják. Lenézik, megvetik, kiközösítik. És erre jön egy ember, ő addig úgy tudta, hogy ez egy ember, méghozzá egy szent ember, az Isten embere, egy rabbi, akinek vannak tanítványai. Sőt, valószínűleg hallott már róla, hogy csodákat is tett. Tehát biztos volt pont benne, hogy az Isten embere, és még abban is biztos lehetett, hogy úgy belelát az ember lelkébe. Meg hát nem volt titok, hogy vámszedő, hát azért ült ott az asztalnál, mert vámszedő volt. És Jézus megállt előtte, és nem szitta, nem ítélte el, nem fordított hátat neki, semmi bevezetés, semmi. Kövess engem. Két szó. Máté teljesen le volt döbbenve. Egyáltalán, hogy egy rabbi szóba áll velem. Hát velem még a többi ember se áll szóba. Ha szóbának, akkor is inkább beszólnak, és elítélnek. Egy szent ember itt áll előttem, és szóba áll velem, és nem is azért jött, hogy megtartsa nekem a hegyi beszédet, hogy megkritizáljon, vagy hogy próbáljon jó útra téríteni, hanem meghív. Hú, hát azt se tudta, hogy hova tegye ezt. Akkora megdöbbenés volt. Mert sajnos a mai világban is ez van, hogy az emberek nem szeretnek minket feltételek nélkül. A szép szemünkért, vagy önmagunkért. Általában a szeretet feltételekhez van kötve. Ha olyan vagy, mint mi, ha úgy gondolkozol, mint mi, ha megteszed nekem ezt vagy azt, ha segítesz, ha ez, tehát van ha, vagy van mert, vagy, tehát mindig feltételekhez kötött a szeretet. Sokszor még elhibázzuk még a gyereknevelést is, és még azt mondjuk a gyerekeinknek, meg az unokánknak, hogy ha nem leszel jó, akkor nem foglak szeretni. Hát de, hogy nem, a sajátjunkat úgy is szeretjük, még mikor megszédjük is szeretjük, de, mert a miénk. De sajnos ez a tapasztalat, így ezt szokjuk meg a világban, hogy a szeretetnek, az elfogadásnak ára van. Valamit azért kell teljesíteni, valamit azért kell tenni. Sokszor olyat is, amit nem szívesen teszünk, de azért, hogy elfogadjanak minket, talán megtesszük. Az emberek között ez van, a szeretetnek ára van, feltételei vannak. És Jézus, aki pontosan tudta, hogy kicsoda ez az ember, hogy milyen bűnei vannak, nem hánytorgatta fel ezeket a bűnöket. Két szót mondott, kövess engem. És ez a felfoghatatlan, feltételek nélküli szeretet, ez az elfogadás, ez a bizalom. Hát, hogy Jézus nem a főpaphoz ment el. Nem olyanokhoz mentek, akik kicsi korától kezdve, mint a parancsolatokat betű és vesző szerint mindent betartott, hanem egy ilyet, akiről mindenki tudta, hogy na, ez aztán biztos, hogy nem az Isten útján jár. Hogy őt hívta meg. Ez a feltételek nélküli szeretet megérintette a szívét, és ez a két szó, ez pedig megváltoztatta az életének az alakulását. Mint két szó, kövess engem. Én azért vagyok itt egyébként, és azért hirdetem az Isten igéjét, mert én is hiszek abban, hogy az Isten igéjének, a szavaknak van ereje, van hatalma. Mert a hit hallásból van. Az igét hirdetni kell, és a szavak jó esetben behatolnak az embereknek nem csak a fülébe, hanem a szívébe is. Az ige ott bennünk kezd dolgozni, munkálkodni. Az ige az bennünk változást tud hozni. Máté megtapasztalta ezt, hogy az Isten szavának életet megváltoztató hatalma, ereje van. És mivel Istennek a szavai, Jézusnak a szavai az ő életét megváltoztatták, elkezdte tanulmányozni az igét. Miután ott hagyta a vámszedést, meg mindent, tehát megváltozott az élete, elkezdte tanulmányozni még jobban az Ószövetségi Szentírást is, ami akkor már meg volt írva, És elkezdte jegyzetelni. Hát gondolom a vámszedőnek az olyan volt legalább, mint egy mai könyvelő, tehát viszonylag tanult embernek kellett lenni. Tehát az a minimum, hogy írni, olvasni és számolni jó kellett tudni. Na hát valószínűleg a többi tanítvány nagy része írni se tudott. Na hát ő nekiállt és írt. Mikor Jézus beszédeket tartott, ő jegyzetelt. Hogy megmaradjon. Megmaradjon, amit Jézus beszél. Tudjuk, hogy 4 evangélium maradt fenn, és Máté evangéliuma talán abból a szempontból is különbözik a többitől, hogy ebben nagyobb hangsúly van helyezve Jézus beszédeire. Hát le vannak írva Jézusnak a csodái is, a tettei is, de sokkal részletesebben és sokkal több beszéd van Máté evangéliumában, mint például Márknál, ott Jézus csak keveset beszél, viszont teszi a csodákat sorba. Rövidebb is egyébként Márk evangéliuma. Máté evangéliuma hosszú, és sok belőle a beszéd. Ott van megörökítve teljes hosszúságában a hegyi beszéd is. 3 teljes fejezet Máté evangéliumában. És hogy mennyire fontos az Isten szava, az Isten igéje, Máté abban a 28 fejezetben, hát úgy mondhatni, szinte minden fejezetre jut, egy 28-szor mondja ezt, vagy írja az evangéliumában, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás, és akkor idéz valamit az Ószövetségből. Ismerős ugye ez a szófordulat, ezt sokszor hallottuk már innen az evangéliumban felolvasva. Igen, mert tudta, hogy Isten igéjének legyen az Ószövetség, legyen az Új Szövetség, annak életet megváltoztató ereje van, és neki köszönhetjük, hogy ez például ránk maradt, ma is olvashatjuk az ő általa írt evangéliumot. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, tehát az első az, hogy megszokta az elutasítást, és feltételek nélküli szeretetet tapasztalt. 2 szó, az Isten szava megváltoztatta az életét, ezért ő nekiállt és írt, megörökítse Jézus szavait. És a harmadik dolog az a köves engem után történt. Mikor eldöntötte, hogy követni fogja Jézust, meghívta Jézust a házába. Mondom még egyszer, egy rendes, becsületes, istenfélő zsidó ember egy ilyen nyilvánosan, köztudottan bűnös embernek a házába nem ment be. És pláne nem ült le vele egy asztalhoz enni. Az, hogy valakivel együtt étkezünk, az a zsidó ember számára a legmélyebb közösség felvállalás. Tehát az, hogy bemegyek a házába, az már bizonyos fajta komoly kapcsolatot jelent. De ha leülök vele egy asztalhoz, az ő asztalához, vagy meghívom az én asztalomhoz őt, és együtt eszünk, az már az a legközvetlenebb, az már szinte befogadták a családba, az már a legközvetlenebb barátság. Nem véletlenül Jézus a Jelenések könyvében azt mondja, hogy én az ajtónál állok és kopogok. Ha kinyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád, és veled étkezek. A zsidóknál ez a közös étkezés, ez az asztal közösség, ez a legmélyebb barátságot, szinte családba fogadást, nagyon mély kapcsolatot jelképezett. És hát kik jöttek el az ő asztalához? Hát az ő barátai. Ott nem volt egy rendes, becsületes, istenfélő ember se. Csak ezek az ő fajtája. Vámosok és másféle bűnösök. És Jézus nem mondta, hogy én nem megyek be ebbe a házba, mert beszennyezem magam, vagy tisztátalan. Ő nem félt. Nem félt, hogy beszennyezik. Leült, és akik elmentek a ház előtt, azok kommentáltak. Na, micsoda szent a ti mesteretek. Leül ezekkel a bűnösökkel egy asztalhoz. Fú! És akkor mit mond erre Jézus, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Hát az evangéliumnak a felfogása egészen más a bűnösökkel, vagy azokkal kapcsolatban, akik még nem ismerik Istent úgy, ahogy mi ismerjük őt. Nem elszigetelődni kell a bűnösöktől, hogy nehogy beszennyezzenek minket, hanem nekünk egy olyan mély Isten kapcsolatunk kell legyen, hogy úgy sugározzon belőlünk az Isten jelenléte, és ne a bűn ragadjon mi ránk, ha találkozunk másokkal, hanem mi tőlünk ragadjon valami jó az Istentől, azokra, akik még nem ismerik őt. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mit csinált Máté? Meghívta őket. Meghívta őket, hogy gyertek, mert van itt valaki, egy vendég, aki... És látszott rajta szerintem. Látszott rajta, hogy valami történt vele, egy olyan megérintettség. Nem hiszem, hogy még akkora nagy fordulatot vett az élete. De valami látszott, hogy ezzel az emberrel történt valami. Lássuk, hogy ki okozta ezt a valamit. Kíváncsiságból eljöttek az emberek, és meghallgatták Jézust. Mert szerintem ott az asztalnál beszélgettek is. Nem tudjuk, hogy azok közül valakik megtértek-e, vagy nem, abba hagyták-e a vámszedést, vagy nem. Nem tudjuk. Még Jézus ige hirdetésére se tért meg mindenki. De az igét hirdetni kell. Jézus megtette, amit lehetett, és aki hagyta magát, azt valószínű, hogy sikerült is közel vonja magához. Tehát Máté rögtön, ahogy az élete meg lett érintve az Isten szeretete és az Isten igéje által, akkor ő rögtön a környezetében levő emberekkel ezt megosztotta. Magyarul tanúságot tett. Na most lássuk, hogy jó, ez történt 2000 évvel ezelőtt, de mi az üzenete ennek számunkra, most, akik itt élünk? Hát gondolkozzunk most, vajon a környezetemben levő emberek mit gondolnak rólam? Milyen véleménnyel vannak rólam? Sajnos kicsit sokat is törődünk azzal, hogy vajon mit mondanak az emberek, mit gondolnak rólam, mit fognak szólni. Talán egy kicsit túl sokat is foglalkozunk ezzel. Nem kéne annyira törődjünk ezzel. Nem tudom, hogy mit gondolnak rólam, rólad az emberek. Jézust nem érdekelte. Akkor se, hogy mit mondanak mások Mátéról, vagy mit mondanak róla, hogy ne ez bement a bűnösökkel egy. Nem érdekelte őt. Ő feltételek nélkül szeret, szerette feltételek nélkül Mátét, és feltételek nélkül szeret téged is, testvérem. Nem foglalkozik azzal, hogy ki mit mond rólad a faluban, vagy a közösségben, vagy a családban, vagy a szomszédságban, kinek milyen a véleménye rólad, mit követtél el, vagy mit nem tettél, mit tettél-e már az asztalra, mit teljesítettél ebben a földi életben, amit becsülnek az emberek, vagy nem nagyon becsülnek. Jézus nem ezt nézi. Ő feltételek nélkül szeret nem a tetteidet, nem a bűneidet, téged, a személyedet, mert ő téged a saját képmására teremtett, és Isten azért küldte el a fiát, hogy téged megmentsen. Nem azért jött el ide, hogy hegyi beszédet tartson neked, a fejedre olvassa a bűneidet, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megmentsen. Feltételek nélkül szeret és elfogad. És nem számít, hogy az emberek jó véleménnyel vannak, vagy nem. Sok bűnt követtél el ebbe az életbe, vagy nem sokat. Ő azt mondja neked is ma, mint akkor Máténak, kövess engem. Lehet, hogy meglepem. Én? Lehet azt gondoljuk, hogy hát Isten biztos csak a papokat hívja meg, meg a szerzeteseket, meg ezeket a, nem tudom, ilyen különleges kiválasztottakat. Nem, testvérem, Isten téged is meghív. Nem arra, hogy vonuljál be egy kolostorba, hanem arra, hogy kövesd őt. Bármelyik házban, bármilyen élethelyzetben lehetséges Jézus követése. Ő meghív téged, testvérem, hogy kövesd őt. Ez a két szó Máté életét megváltoztatta. És az első olvasmány így kezdődött, ugye Ózeás könyvéből, törekedjünk megismerni az Urat. És az olvasmány vége azt mondja, hogy nem az égő áldozat kell nekem, hanem Isten ismerete. Hogyan tudjuk mi megismerni az Istent? Törekedjünk megismerni az Istent. Hát elsősorban úgy, hogy olvassuk az igét, a Szentírást. Nem csak úgy, mint egy regényt, hogy megtudjuk, hogy mi van oda beleírva, hanem úgy olvassuk, mint Isten élő igéjét, szavát, hogy úgy egy kicsit lassan, és úgy nyitott szívvel, imádságos lélekkel, hogy engedjük, hogy hasson ránk, hogy jöjjön és dolgozzon bennünk, mert Isten szavának teremtő, átalakító ereje van. Hát annak idején ott olvassuk a hatnapos teremtés történetben, Isten valamit kimondott, és az úgy lett. Azt mondta, legyen világosság, akkor világosság lett. Szóval senki meg nem tudta akadályozni. Amit Isten egyszer kimond, az úgy van. Isten bele tud szólni a te életedbe is. Akkor a természet, a világ nem tudta megakadályozni, hogy legyenek vizek, meg legyenek élőlények, amikor Isten szólt, hogy legyen. Nem volt ki megakadályozza ebben. A mi életünkben mi akkora nagy urak és főnökök vagyunk, hogy meg tudjuk akadályozni Istent abban, hogy a mi életünkbe beleszóljon. Ő szólni akar hozzánk, de mi válaszolhatunk igennel vagy nemmel. Nem akarjuk, akkor ő nem sértődik meg, megengedi, hogy elutasítsuk őt. Akkor is megengedte, ma is megengedi. De ha megnyitjuk a szívünket, és engedjük, hogy az ige hasson ránk, és ezt úgy értem, hogy ha lehet naponta vegyük elő a Szentírást, és olvasgassunk belőle. Nem kilométerre, nem az a lényeg, hogy mennyit. Hanem ha keveset is, de engedjük, hogy az hasson ránk, egy kicsit úgy emésszük, mint a tehén, úgy leül egy kicsit, és akkor kérődik, hogy na, hogy is van ez? Engedjük, hogy úgy átjárjon. Mit is akarsz, Uram, ezzel mondani? És aki ezt minden nap megeszi, meg ezt az ételt, ezt a táplálékot, az igét, és elgondolkozik rajta, elmélkedik az igén, azt lassan Isten az ő igéjén keresztül elkezdi átformálni. Mert meghív, hogy kövessük, de nem vagyunk képesek rá, mert tele vagyunk gyengeséggel, gyarlósággal, sebzettséggel, a bűnök, meg a szeretetlenség, meg sok minden megsebzi az ember lelkét, de az ige az kezd gyógyítani is minket. Az Isten feltételek nélküli szeretete egyre inkább képessé tesz minket arra, hogy ne csak akarjuk követni Jézust, hanem legyünk képesek is rá. Tehát olvassuk az igét minden nap, törekedjünk megismerni az Istent. És a harmadik dolog, ami üzenetként itt van ebben a részben, tanúságot tenni. Ha Isten szava megérint, ha hat rám, ha látom, hogy Isten elkezd formálni, meghallgatta egy imámat, vagy sikerült ma egyáltalán türelmesnek lenni, vagy egy kicsit jobban odafigyelni az imádságra, vagy bármit megtapasztalunk, arról beszélhetünk másoknak. Ne érezzük ezt egy akkora nagy felelősségnek, hát ki vagyok én, hogy én most megtérítsem a nem tudom kicsodát. Nem kell nekünk senkit sem megtéríteni. Az nem a mi dolgunk. Máté se térített meg senkit. De elmondta a barátainak, hogy megismertem valakit, találkoztam valakivel. Két szót szólt hozzá, de akkora hatással volt rám, gyertek és hallgassátok meg ti is. Kíváncsiságból eljöttek, összehozta őket Jézussal. És akkor a megtérítés az már a Jézus dolga, az nem ami, mi nem tudunk megtéríteni senkit, de tanúságot tenni tudunk. És ez a hivatásunk. Erre lettünk meghívva, hogy kövessük őt, és mint tanítvány tanúságot tegyünk róla. Hát ez a mai evangéliumnak az üzenete. Röviden, Isten feltételek nélkül szeret téged, meghív arra, hogy kövesd őt, egyre jobban megismerd őt, elsősorban az ige mindennapi olvasásával, elmélkedésével, és az arra is hív, vagy küld már ezután, hogy róla tanúságot tegyünk, hogy másoknak is legyen esélyük megismerni őt. Segítsen minket a Jóisten ebben a küldetésben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya,

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Kovács Katalin kolléganő nevében is, aki a vonal túlsó végén már itt is van, jelen van. Isten hozott, kedves Kati!
1: Köszönöm szépen, dicsőítessék a Jézus Krisztus, köszöntöm én is nagy-nagy szeretettel a hallgatókat, és örülök, hogy így együtt vagyunk.
0: Igen, elmondanám a kedves hallgatóknak, a mai műsorunk egy picit rövidebb lesz. A menetünk az, a sorrend, az majd kapcsoljuk Szűcs Timit Szatmár Németiből, majd Csíksomjóról Gellért fog bekapcsolódni. Ma Szilágyi László munkatársunk nem fog kapcsolódni, hisz úton van Temesvárra. Ott lesz önkéntes találkozó ma 12 órától a Józsefvárosi templomban, és délután 4:30-tól Aradon a belvárosi templomban várjuk a kedves önkénteseinket ma Temesvárra és Aradra találkozóra. Na de hát akkor térjünk vissza, hisz volt nekünk egy nagyon szép ünnepnap sorozatunk, úgymond 4 nap. Erről egy picit ha beszámolnánk még egyszer, kedves Kati.
1: Így van. Hát a maraton vége megszületett, ez 29.710 lej, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, támogatóknak azt a sok-sok telefont, sok-sok adományt, amit elküldtek, amit az önkéntesek összegyűjtöttek, a Jóisten fizesse. Tibor atya, mit szólsz hozzá?
0: Hát mindenképpen a maraton alkalmával mondtam is egy párszor a hallgatóknak, hogy annyira jól esik az, hogy a határon túli magyarok, ugye mi is oda tartozunk, de délvidék, felvidék számára, amikor gyűjtünk, annyira összefognak a hallgatók, az adakozók, hogy el vagyunk csodálkozva, hogy mennyi sok adakozónk van, és mennyire tudják támogatni a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiót, szinte jobban, mint amikor saját magunknak gyűjtünk, úgyhogy én ezért hálás vagyok, hogy ennyi adakozónk és ennyi adományozónk van erre a célra, és úgyhogy én is a munkatársaim, önkénteseink nevében megköszönök minden kedves adakozónak, hogy ennyire összefogtak, és ennyire érzékenyen érintik a határon túli magyaroknak a sorsa.
1: Így van, köszönjük szépen, és hát mondtad, hogy a mai műsorunk picit sűrű, akkor talán kapcsoljuk is Timit, vagy?
0: Persze, lehet, igen, itt is van, azt hiszem, itt is tárhozott Timi.
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Tiéd a szó.
1: Isten hozott.
2: Ahogy ti is mondtátok, ugye maratonunk volt, de nagyon szép találkozások is vannak, ugye hát minden két havonta tartunk mi önkéntes találkozókat, de hogy amúgy nagyon sokszor betérnek a kedves hallgatóink a stúdióba, és olyan nagy-nagy öröm velük beszélgetni, néha leülni, és mikor elmondják azt, hogy mit is jelent számukra a Mária Rádió. Az idén is, vagyis hát az elmúlt 2 hónapban is támogattak minket az adományaikkal, így a névtelen adományok és a promóciós termékeink összegéből összesen 1155 lej gyűlt össze, Erzsébet bányáról 1036 lej juttattak el hozzánk, Póri Margint önkéntesünk Sárközön 1745 lej gyűjtött, a Szentlélek templomnak a perseiben pedig 1450 lej volt. Lép Mária önkéntesünk a Szent Család templomban 1827 lejt gyűjtött össze, míg Pop Mária király Darócon 420 lejt. Merkel Judit önkéntesünk a Hildegárda templomban 1630 lejt gyűjtött, és a Szent Antal templomból pedig 500 lejt juttattak el hozzánk. Dán Ilona önkéntesünk a Székesegyházban 1380 lejt gyűjtött, míg Béres Enikő a Keresztelő Szent János görögkatolikus templomnál 570 lejt, és 20 000 forint volt a perseiben. Madas Ágnes önkéntesünk Erdődön 585 legyűjtött, és Bora Mária önkéntesünk az Áda templomban is, annak a környékén 1615 lejt. Tagsági könyvesek 460 lejjel támogatták a rádiót, így összesen május 15 és június 9-e között 14.373 lejgyűlt össze. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük az adományaikat, és azt, hogy szeretik a Mária Rádiót, és támogatnak minket, nagyon hálásak vagyunk ezért nekik, és hát nagy szeretettel várjuk főképpen a Szatmár környéki önkénteseinket, meg mindenkit vasárnap a Jézus szíve búcsúra, ahol szintén ott leszünk, és várjuk majd önöket, hogy jöjjenek oda a Mária Rádióhoz, hogy beszélgethessünk, és egy picit úgy együtt legyünk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy beolvastad az adományokat. Aki teheti, csatlakozzon Szatmár Németiben a Jézus szíve búcsúra, és várjuk a kedves hallgatókat Timivel együtt, mármint Timi fogja várni, meg lehet őt is keresni, és köszönöm, hogy itt voltál, Timi.
2: Köszönöm szépen én is, és hát szép napot kívánok mindenkinek, és várom önöket majd délután folyamán is, hogy legyünk együtt.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatók, egy rövid dal után átugrunk Csíksomjóra, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mári Rádió hallgatókat a Jelenünk és Jövünk információs műsorban, és ahogy mondottuk, akkor Csíksomjóra látogatunk el. Szeretettel köszöntjük kedves Gellért munkatársunkat, Isten hozott.
1: Köszöntelek én is titeket, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Kedves Gellért.
2: Isten hozott Gellértem. Mond.
0: Mondjad.
2: Azt akartam mondani, hogy Isten hozott a műsorban Gellért, és ugye első szombat volt. Kérlek, számolj be az adományokról, de hát az atyának van más kérdése.
0: Hát úgy különleges nincs, viszont azt szerettem volna elmondani, mert nem volt még alkalmunk arra, hogy a csíksomjói búcsú alkalmával köszönöm, hogy egész napot voltál mellettem, Gellért, és tartottuk a frontot pénteken, főleg ugye az sok élő műsor meg felvételben, hagytad a családot meg mindent, és reggeltől estig utoltál szombatot meg úgy szintén, úgyhogy na jó, Isten áldjon meg ezért a munkádért, és nem csak téged, hanem mindazokat, akik tényleg ott voltak mellettünk, és segítettek mindenben. De utána volt egy maraton is, erről egy picit jobban beszámolnál, milyen ünnep volt nálatok a stúdióban a maraton.
1: Nagyon szépen köszönöm a szavakat. Igyekszik az ember ott lenni, hogy a otthon hallgatnak bennünket, azoknak is átvigyük egy kicsit ezt a pünkösdi hangulatot és az itt létet, hát árnyékként ott voltam mögötted, nagyon szívesen segítettem, és Istennek hála, szerintem sikerült átvinni ezt a pünkösdi hangulatot, ami itt volt Csíksomjon. Jósten legyen mindenkinek a vezetője a hétköznapokban, a szűzany áldását kérem mindenkire. A maraton keretén belül itt nagyon szépet ünnepeltünk a 4 napon keresztül, hiszen sokan betértek a stúdióba, és itt személyesen adták át az adományokat, de önkénteseink tudnának erről beszámolni, hiszen most itt lapok előttem vannak, hogy ők hogyan élték meg ezeket a napokat, ezt az ünnepet, ezt a maraton ünnepet, hiszen nekük is nagyon sokan adakoztak, adományoztak, majd a végén egy szép levelet is fel fogok olvasni zárásképpen, hogy mennyire átjött ez, hogy mennyire jó segíteni, jó tenni, jó egymásért. Én ezt éreztem itt a maraton 4 napos ünnepségén. Köszönjük szépen mindenkinek az adományát és a támogatását, az imáját, egy jó szót, amit esetleg szóltak a Mári Rádióért. De nagyon szépen köszönöm, akik betértek a Csíksomi stúdióba az első szombati szűzanya köszöntő lévén. Picit az idő az nem kedvezett, de ahogy Asztrik atya is fogalmazott, az áldás az mindenféleképpen jön, és kellett az égi áldás is, az eső is itt, úgyhogy nagyon sokat imádkozzunk, és imádkozunk az rózsafűzérben is alkalmas időjárásért, hát most ez a szombati napra esett, és ettől függetlenül nagyon szép elsőséges volt ez az első szombati szűzanya köszöntő, és köszönöm szépen még egyszer, akik betértek a Csíksomi stúdióba, és tudtunk egy picit beszélgetni. Jóisten áldjon meg mindenkit, de most szeretnék rátérni az adományokra, amelyeket az önkénteseink az elmúlt hetekben, hónapokban gyűjtöttek falvakban, városokban. Szőcsem, a önkéntesünk Gyimesbükkből járt be hozzánk, és a maraton céljaira a 400 lejt hozta be, ami be volt jelentve, és külön még 60 lejt is gyűjtött. Köszönjük szépen! Egy másik gyűjtés, amelyet Székelyvéckéről, Magyar Zsákodról, Székelyszállásról is gyűjtöttek. Székelyvéckei adományok 635 lejmet Kovács Enikő és Farkas István gyűjtöttek. Szintén ők hozták be a Magyar Zsákodi adományokat is, ami 400 lejt jelent. A maraton céljaira Székelyvéckéről még 100 lej érkezett, és Székelyszállási adományok szintén a maraton céljaira 300 lej, amit Rózsa Margit gyűjtött. Nagyon szépen köszönjük mindhármójuknak és Istvánnak is, aki minden hónap első szombatján eljön hozzánk, meglátogat, tudunk picit beszélni. A Jóisten áldjon meg, köszönjük szépen a szolgálatot, és Rózsa Margitnak közelgő névnapja alkalmából kívánunk nagyon boldog névnapot, Isten fizesse a szolgálatát. Egy másik lista kezembe Burista Klára önkéntesünk gyűjtött Csíkszeredából, összesen 630 tejt. Vannak itt külön adományok, állandó adakozók és a Mariaton céljaira 170-le, ami nincs bejelentve, tehát így jön ki a 630 tej, köszönjük szépen. Csíkszépvízről Deák Magdolna önkéntesünk gyűjtött 140 lejt adományokban, a Mária Rádió támogatása és a Mariaton céljaira pedig 50 lej. Bíró Erzsébet gyűjtése a Mariaton céljaira 200 lej, köszönjük szépen. Gyergyó Alfaluból Molnár Rózália önkéntesünk gyűjtése 1150 lej a Mariaton céljaira, ami nem volt bejelentve, köszönjük szépen. Deményházáról Maros megyéből gyűjtöttek a Mária Rádió részére, nem tudom kiolvasni, hogy milyen Ilona, de Ilona nevezetű kedves önkéntesünk, köszönjük szépen az adományát. Március, április, május hónapokra adományokat Tekerőpatakról Molnár Marika önkéntesünk jutott el hozzánk 520 lej értékben, Isten fizesse. Tamás Anna néni Csikrákosról gyűjtött a Mariaton céljaira 100 lejt, ami nem volt bejelentve. Kelemén Anikó önkéntesünk szintén a Mariaton céljaira 550 lejt gyűjtött össze. A másik boríték Nagy Judit Eszterneki önkéntesünk a májusban összegyűjt adományokat jutott el hozzánk 305 lej értékben, és külön adomány még 50 lej a Mariaton céljaira. Babos Veronika önkéntesünk gyűjtése a Mariaton céljaira 200 lej, Isten fizesse. Szintén a Mariaton Ram, Csíkszentlélek és Fitód egyházközség részéről Szőcs Mária önkéntesünk gyűjtése 505 lej, köszönjük szépen. Erzsike néni Onestről gyűjtött adományokat összesen 600 lej értékben, nagyon szépen köszönjük. Erzsike néninek az összegyűjtött adományokat, tudjuk, hogy nagyon sokat hallgatja a rádiót, szerintem most is velünk van, Isten értese, és köszönjük szépen, hogy közben tudunk még beszélni telefonon is, jó Isten áldja meg. Az imént járt itt nálunk Bodor Jolán önkéntesünk Görbepatakról, hozta be az adományokat 400 lej, és külön még 100 lej, tehát így jön ki az 500 lej, nagyon szépen köszönjük. Nagytusnádról Piroska önkéntesünk gyűjtése, hálásan köszönöm a nagytusnádi adományozóknak második negyedévi hozzájárulásokat a Mária Rádió fennmaradására, összesen 1325 lej, ha jóisten adjon ezer annyit, és bőséges áldását kére mindenkire, szeretettel Piroska önkéntesük. Nagyon szépen köszönjük, kedves Piroska, és minden nagytusnádi hallgatónak a támogatását is. Gyögy Erzsébet önkéntesünk Csíkszeredából gyűjtött adományokat 150 lej értékben, és külön a Mariaton céljaira 160 lej, tehát így jön ki a 310-nek. Köszönjük szépen az adományokat. Csíkszeredában a Szent József kápolnába összegyűlt adományokat hozták be Persejből 935 lej értékben, nagyon szépen köszönjük, akik oda helyezik el az adományokat. Csíkszentdomokos Kicsikút és Pálosztaga Lelkes Mária Rádió rajongóktól írják, 24 személy részéről őszinte szívvel adakoztak a Mária Rádió fennmaradására, 625 lej, Mária Rádió egy fénysugár a lelkünknek, írják, Isten fizesse meg mindenkinek az adományát, a szűzanya takarjon be védőpalástjával bennünket, köszönjük szépen, Isten fizesse az adományokat. Csíkszent Simonból hozták be az adományokat Sütő Mária önkéntesünk és Kopi Zita, Katona Mária, tehát ők hárman az önkénteseink, és ők is imádkozták, Sütő Mária csoportja a rózsafűzért 9 óra 15 perctől, amit köszönünk szépen ilyen formában is a szolgálatot. Összesen 2855 lej gyűlt össze, ebből támogatások a Mária Rádió részére 1635 lej, külön adományok 845 lej, és a Mariaton céljaira 375 lej. Isten fizesse, köszönjük szépen! Benkő Balázsné Csíkszent királyról gyűjtött adományokat 100 lej értékben, Ella Tórjáról 100 lejt gyűjtött, és a tórjai zarándokok is bejártak hozzánk, 140 lejjel támogatják a Mária Rádiót, köszönjük szépen. Kézivásárhelyi önkéntesünk Imre Szabolcs gyűjtése 290 lej értékben van, köszönjük szépen. Mihók Mária Rózsafűzér Társulata Gyímes Középlokról 100 lejjel támogatja a Mária Rádiót, köszönjük. Tankó Erzsébet Rózsafűzér Társulata a Középlokról szintén 100 lejjel, Tankó Mária Rózsafűzér Társulata a Középlokról Kápolna Patak részről 100 lejjel támogatják a rádiót. Köszönjük szépen! Egy másik lista a kezembe, támogatások Szentegyházáról. Forika Irén önkéntesünk hozta be az adományokat április-május hónapokra, 660 le, külön adományok 10 személy részéről 115 le, és a Mariaton céljaira 8 személytől 550 le és 200 euró, tehát így jön ki az 1325 le és a 200 euró, 5 személy részéről az 500 le és a 200 euró be volt jelentve. Ezt írja, nagyon szépen köszönjük, kedves Irén, és minden kedves adományozónak is köszönjük az adományt. Benedek Irénke önkéntesünk Kápolnás faluból 310 lejt gyűjtött.

írják szeretettel, köszönjük szépen. Kémenes Edit önkéntesünk által összegyűjtött adományok május hónapra Szentkeresztbányáról, adományok 80 lej, külön adományok 240 lej, és a Mariaton céljára 120 lej, tehát így jön ki a 440 lej. Köszönjük szépen! Szintén a Mariaton céljaira adományok Tusnádfürdőri hallgatóinktól összesen 420 lej 15 személy részéről, ami be volt jelentve. Önkéntesünk András Ibolya hozta be, köszönjük szépen! Másik lista a kezemben, Alszegés Köves utca lakóitól gyűjtés, László Izabella Madi falváról gyűjtötte össze az 596 lejt több személy részéről, köszönjük szépen! Lajos Aronka önkéntesünk gyűjtött június hónapra adományokat 135 lej, és a Mariaton céljaira pedig 100 lej. Gyimes középlok, Sötét Pataki részről április-május-június hónapokra rendszeres támogatóktól 255 lej gyűlt össze, Tankó Ibolya önkéntesünk gyűjtése. Gyimes felsőlok, Ciherek Pataki részről támogatások 60 lej értékben, köszönjük szépen! Gyimes felsőlok, Szent András templom, Mária Rádiós persejében 880 lej és 30 ezer forintot hoztak be. Nagyon szépen köszönjük. Gyimes felsőlok, Alszegi részről április, május, június hónapokra rendszeres támogatóktól 525 lej és külön adomány 300 lej, Lengyelfi Ida önkéntesünk gyűjtése. Köszönjük szépen. Csíkszentkirályról a Mariaton céljáról 150 lejt gyűjtöttek, Sípos Anna Mária önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük neki is a szolgálatot. Bükkhavasról Tankó Anna Mária önkéntesünk májusi adományokat hozták be a 200 lej értékben, Isten fizesse, köszönjük szépen. Kézdi Szentlélekről a Mariaton céljaira jött adomány 1000 lej, ez be volt jelentve, és külön még 150 lej és 60 lej, ezek nem voltak bejelentve, de mind a Mariaton céljaira vannak. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Osdolláról a Mariaton részére, több személy részéről 250 lej gyűjt össze, Barti Magdolna önkéntesünknek köszönjük szépen, aki eljutotta ide hozzánk az adományokat. Erős Ilonka önkéntesünk Borzsovából gyűjtött adományokat 1340 lej értékben, több személy részéről, tehát 1340 lej. A harmadik és a negyedik hónapokra van ez a gyűjtés, nem fizesse. Ferenci Terézia önkéntesünk Csíkszentsimonból gyűjtött adományokat március, április, május hónapokra. Köszönöm szépen mindenkinek az adományát, aki támogatja a Mária Rádiót. A szűzanya adjon egészséget, békességet a családokba mindenkinek. A Mária Rádió részére 1600 lej, Mariaton céljára pedig 300 lej gyűjtés, így jön ki az 1900 lej. Tisztelettel Ferenci Terézia önkéntesük, nagyon szépen köszönjük. Lövétéről gyűjtöttek adományokat május-június hónapokra, több személy részéről 567 lej és külön adományok még május-június hónapra 600 lej, tehát így jön ki az 1167 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, a Jóisten bőséges áldását és segítő kegyelmét kérem mindazokra, mindjájunkra, valamint a Mária Rádió családjára, aki támogatja és szereti a Mária Rádiót tisztelettel, Orbán Magdolna önkéntesük, és maradunk lövétérnél, hiszen gyűjtöttek a Mariaton céljaira is, szintén több személy részéről 650 lej, ebből le volt jelentve 500 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományát, Orbán Magdolna önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük. Fejér Zsófia önkéntesünk Osdolláról gyűjtött adományokat 390 lej értékben, nagyon szépen köszönjük. Paricska Mária Rita önkéntesünk járt be hozzánk és hozta be az adományokat március, április, május hónapokra. Segítőtársa Gál Zsuzsanna, nagyon szépen köszönjük, 1120 lej gyűlt össze, ebből 105 lej a Mariaton céljaira van. Nagyon szépen köszönjük mindkettőjüknek a szolgálatot és a Csíkszentgyörgyi kedves hallgatóinknak a támogatást. Sándor Editnek köszönjük szépen az összegyűjtött adományokat, amelyet Csíkszent Mihályon gyűjtött össze, több személy részéről 370 lej, és köszönjük szépen a segítőtársainak is, akik segítenek neki ebben. Nagyon szépen köszönjük.

0: és a végére hagytam a levelet, amit az elején mondtam, hogy szeretném zárni és megköszönni, hiszen nagyon szépen összefoglalta önkéntesünk Gyergyó Alfaluból, Molnár Rózália a Mariatont. Így szól az üzenet: nagy hálával és köszönettel tartozunk a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, mindjájuknak fizesse meg a szűzanya jóságukat a sok szép műsorért, nagyon sok betegnek, magányosnak, idősnek lelki táplálék a Mária Rádió. Köszönetemet fejezem ki az adakozóknak, a Jóisten fizesse vissza jóságukat. Köszönöm azoknak, akik segítettek a pénz adományokkal összegyűjtésben, mint Vizoli Magdolna, Lőrinc Ilus, Pál Margit és Hobai Orsolya. Szeretettel, Molnár Rózália, Gyergyó Alfaluból, 2026. májusában. Görgényi Tündének be volt jelentve vasárnapi 2500 le, és utólag is még gyűlt 1150 le, tehát így jön ki az 3650 le. Tisztelettel. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az adományát. Nem is tudtam volna szebben összefogalmazni, összerakni, mint ahogy Molnár Rózália önkéntesünk összerakta, és köszönetét fejezi ki. Én is mindannyiuknak köszönetemet fejezem ki, hogy ilyen szépen tudtunk ünnepelni, és ilyen fontos önöknek a Mária Rádió. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük mi is, kedves Gellért, köszönjük minden kedves hallgatónak, adakozónak, adományozónak, mindazoknak, akik a Mariaton segítették az imájukkal. Isten áldását kérem rád és családodra. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Pál Gellértet hallották. Én úgy gondolom, hogy most már, ahogy mondottuk, a mai műsorunk az egy kicsit rövidre sikeredik. A következő jelenünk és jövünk műsora az majd Kati, úgy tudom, hogy június a hónap végén lesz, igaz?
2: Így van, ugyanis elkezdődnek az iskolai vakációk, szabadságok, és az adományok is kicsit kevesebb van, és azt beszéltük, hogy június 30-án lesz a következő élőadás, hisz akkor már Marosvásárhelyen is lezajlik az önkéntes találkozó Temesváron, Aradon, illetve Sepsiszentgyörgyi kolléganőnk Görgényi Tünde is be fog tudni számolni az adományokról.
1: Még egy információt szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a kolozsvári stúdió ünneplése az elmarad a sűrű program miatt, amely a kolozsvári egyházközséget illeti, hisz most a nyár folyamán indulnak be a Kolozs megyében a búcsú szezon, úgymond, és egyeztetéssel, a főesperessel való egyeztetés alapján elhalasztottuk szeptember vagy októberre, tehát nyugodjanak meg a kedves kolozsvári önkénteseink, hallgatóink, hogy nem feledkeztünk el a stúdió ünnepléséről, hanem a sűrű program miatt elhalasztottuk egy későbbi dátumra, de idejében fogjuk értesíteni a kedves hallgatóinkat is.
2: Így van, így van.
1: Igen, köszönjük még egyszer mindenkinek mindent, adományt, imát, és úgy gondolom, hogy akkor egy szép napot kívánva elbúcsúzunk, akik önökkel voltak.
2: Kovács Katalin
1: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban, a mostani műsoromban szintén az adakozásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Tudjuk, hogy az év végéhez közeledünk rohamosan, és ilyenkor mindig visszaszoktunk tekinteni az örömeinkre, a bánatainkra, talán a költségvetésünkre, eredményekre vagy eredménytelenségre. És feltevődik a kérdés, hogy vajon hálaadásra találunk-e több okot, vagy inkább a hiányérzet dominál. És feltehetjük azt a kérdést is, hogy ki mit adott. Mert tudjuk, hogy jobb adni, mint kapni. És ez annyiszor hallott közhely, de mégis annyiszor megtapasztalt valóság. Miből van több az életünkben? Valószínűleg úgy gondoljuk, hogy akinek több van, az tud többet adni. Akinek kevesebb, az kevesebbet. Akinek nincs, az pedig csak annyit tehet, hogy várja, hogy kapjon. És ismét a kérdést feltehetjük, hogy vajon mi melyik kategóriába soroljuk magunkat? Sok lehetőségünk van. Van bőven felesleg? Vagy van, amit tudunk adni, de jó lenne, ha szükségeinket betöltené valaki? Esetleg csak a hiányt látjuk magunk körül, és mindenünk, amink van, az életszükségletekhez kellenek? Vagy talán a lelkiekben vagyunk így? Nélkülöznöd kell? Esetleg magányos vagy? Szükséged lenne valamire? Nem, hogy te vagy. Sőt, így haszontalannak érzed magad, hogy te nem tudsz adni. Tehát Jézus Krisztusnak a szavai mindannyiunkhoz szólnak. Legyünk éppen bármilyen helyzetben. Mert példaként valaki olyat állít elénk, aki az utolsó kategóriába tartozik. Aki szegény, aki magányos. És itt a szentírási részletre gondolhatunk, a szegény özvegyasszony történetére, példázatára, amelyet Jézus Krisztus mondott a tanítványainak, amikor azt mondja, hogy őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. És ekkor mondja el a történetet, hogy leül Jézus a templomi perselyjel szemben, nézi, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe, sok gazdag, nagyon sok szegény is, de az özvegyasszony a két fillérjével, és Jézus oda hívja a tanítványait, és azt mondja nekik, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban a szegénységéből dobta bele mindazt, amilyen csak volt, tehát az egész vagyonát. És Jézus ezt állítja elénk, példaként, aki az utolsó kategóriába tartozik, aki szegény volt, aki magányos volt, és mégis ő tudta a legtöbbet adni, akkor mégiscsak gazdag volt. Mert a történetben nem csak azt látjuk, hogy a gazdag és a szegény is ad, hanem azt, hogy a szegény adja a legtöbbet Jézus szerint. De hogy is van ez? Van egy olyan mondás, hogy akinek semmije sincs, az mindig könnyebben ad, hogy adj és kapni fogsz sokkal többet, mint valaha gondoltad volna. És Jézus Krisztus ebben a történetben az írástudókról beszél, hogy díszes köntösben jártak, keltek a tereken, elvárták, hogy köszöngessenek nekik, a főhelyekre tartottak igényt az alkalmakon, kihasználták az özvegyeket, aránytalanul sok pénzért vállalták, hogy védelmezik őket, színlelésből imádkoztak. És hosszú ez a sor, jól ismeri őket Jézus. Látja, hogy cselekedeteik mögül hiányzik a szeretet. Tehát a mozgató rugó más. Tele voltak becsvágyal, nyereségvágyal, képmutatással, pedig ők próbálták mindezt leplezni, burkolni. Azzal, hogy csak Isten törvényének szereznek dicsőséget, a szegényekkel is foglalkoznak, a buzgó imádsággal példát mutatnak, mint előjárók. Pedig Jézus éppen elrettentő
példaként mutat rájuk. Milyen szomorú, hogy a lelki vezetőkre kell ezt mondania, hogy óvakodjanak tőlük. Vajon ma mit mondana az emberiség lelki vezetőire, akikre ma hallgatnak az emberek? Azokra, akik szintén szeretet nélkül cselekszenek önös érdekeik miatt. Ma sem mondana mást, óvakodjatok tőlük. Az ilyen viselkedéstől óvja a tanítványokat, akiket a szolgálatra készít. Mert aki szolgál, azokat ilyen kísértések érik. Hiszen az írástudóknak szolgálniuk kellett volna, hatalmukat, befolyásukat az Isten ügyének szentelni. Nekik lett volna lehetőségük áldozni Istennek, adni másoknak, és ők mégiscsak elvettek vagyont, tiszteletet, hitet. Lehetőségeikkel önző módon éltek. És ott van a másik oldalon a szegény özvegy, akinek semmije sincs. Se hatalma, se pénze, se társa. Egy özvegy, akikről olvastuk, hogy kihasználják őket, akitől a legkevésbé várnánk, hogy adjon. Akinek kéregetni kellene, segítséget kérni, ő ad. Méghozzá a legtöbbet. A templomban 13 harsona alakú persely volt. Az egyikkel az égő áldozatot lehetett kiváltani, ő 2 fillért adott, de abban mindenét, egész vagyonát. És ez sokkal többet ér, mint a gazdagok feleslege. Megtarthatta volna az egyik pénzérmét, hogy 1-2 napi betevője meglegyen, de ő mégis odaszánta Istennek. Hogy lehetett erre képes? Melyikünk tenni ezt ma meg? Azt hiszem, még mi is őrültnek néznénk, aki összes megtakarított vagyonát és készpénzét bedobná, de ő mégis bizalmas volt. Ekkora bizalom volt benne. Mindenét adja, egész önmagát odaadja, és így ő válik égő áldozattá. Tehát az özvegy a semmiből többet adott önzetlenül. És adománya természetesen nem anyagi értékben múlja felül a gazdagokét, hanem minőségileg. Ez az, amiért ő többet ad. De hát az adakozásnál feltehetjük a kérdést, nem az összeg a cél? Nem az, hogy amire történik az adakozás, az sikeres legyen? Mert akkor a több pénzért kellene hálásabbnak lenni. Nem az összeg a cél? Nem a pénz a lényeg az adakozásnál? Az is lényeg az adakozásnál, de leginkább a szándék, a lelkület, ami szerint ad valaki. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát az adományvonalaink működnek, a 02-59-420-777, illetve 03-59-420-777-es telefonszámokat hívhatják az önkénteseink, ott várják az önök hívásait, ahová bejelenthetik az összeget, amit szeretnének adakozni a Mária Rádió fennmaradásáért és a Mária Rádió javára. Egy rövid szünet után folytatjuk tovább az elmélkedésünket. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves már a rádió hallgatók, tehát még egyszer mondanám, az adomány vonalaink működnek, a 0259-420-777, illetve 0359-420-777. Egy gyönyörű, szép ének után folytatnám a gondolatmenetünket az adakozásról. Nagyon sokszor úgymond elvakítanak bennünket a számok. És azt becsüljük meg jobban, és azt látjuk meg, amikor valaki számszerűleg sokat ad. Vagy aki befolyásos, és csak egy biccentése nagyobb hatású. És nem veszük észre, aki a teljes energiáját, vagyonát adja, mivel az matematikai számok szerint kevesebb a gazdag aprójától is. Igen, tehát nem rendelkezünk egyforma lehetőségekkel, van, aki tehetősebb, és van, aki kevésbé. Ezért nem az adomány számszerű értéke, hanem a lehetőségekhez képest való aránya számít. És ezt látja Jézus. És ilyen látásra van szükségünk nekünk is. Ő nem emberi mértékegységek szerint mér. Gondoljunk csak arra, hogy mi kapunk ajándékot. És az ajándékozásban sem az ajándék a lényeg. Lehet, hogy olyat kapunk, ami nekünk nem a legfontosabb. Ami már van, nincs rá szükség. De azt nem biztos, hogy tudta a másik. Viszont ha nagy szeretettel adta, azt érezzük, és mégis jobban esik. Többet jelent egy kisgyermek őszinte rajza és ákon-bákon betűi, mintha valaki az utcán a világ legszebb verses kötetét a kezünkbe nyomja. Anyagiakban értékesebb az utóbbi, de mégis melyik az igazából értékesebb? Mert ebben is a szeretet ereje van. Az Isten mértékrendje más, mint ahogy mi emberi mértékkel mérni tudunk. Ő nem az a pénzérmeken szereplő számokat adja össze. Mi csak erre vagyunk képesek, hiszen a szeretet, a bizalom, a hit az nem mérhető. Az egyik zenekar egyik számának a refrénje ez, hogy hány méter a szeretet, s ha mérhető, ki méri meg? Nagyon jó kérdés. Az adakozásnál tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, a ajándékozásnál is a szándék a lényeg. A gazdag, ha a fölöslegéből ad, akkor nem hoz áldozatot. Péter apostol írja az első levelében, hogy ha jogosan kapunk büntetést, akkor azt el kell viselni, mert az természetes. Az a tiszteletre mértó, ha a jogtalanul kapott büntetést tűrjük. Ugyanígy, ha olyan szolgálatot teszünk, ami semmi terhet nem jelent, az sem áldozat. Az őszinte szeretetet az áldozat fejezi ki. Tehát nem kell lemondani semmiről, de ha áldozattal szolgálunk, akkor már kell a hit, szeretet. Természetesen ez nem üdvösségünk feltétele, hanem következménye az Isten által megérintett életnek, hiszen ezt is kérte Jézus az övéitől, akiket megérintett az ő szava. Hogyha bíznak benne, hagyjanak hátra mindent, mondjanak le mindenről, és ne aggodalmaskodjanak, ahogy az özvegyasszony tett. De sokszor ez nehezünkre esik. És megtörténhet, hogy azt éreztük, már nincs semmink, amit adhatnánk, és mégis megpróbáljuk. És azt gondoljuk, érezzük, hogy nem kapunk érte semmit. Vagy amikor egy év végén keserűséggel vetünk számot, és hiányérzetünk támad. Az özvegy is érezhette volna így, de ismerjük a szentírási kérdést, mit van, amit nem kaptál? Mindent tehát tőle kaptunk. És ha mindenünket, amink van, odaadnánk, akkor se szólhatnánk semmit. Hiszen az életünket, a világot, amiben élünk, ő alkotta. De mindenünket nem tudjuk odaadni. Sőt, újra meg újra rá kell döbbennünk, hogy ő adja nekünk mindenét. Egy szülőt fiát adta értünk. Ezért kell olyan odaadással fordulnunk felé, ahogy az asszony teszi. Kifejezni hálánkat a gondviselő Isten iránt, és azt, hogy bár szükségünk van anyagi javakra, nem függünk azoktól. Mert ha anyagiakban nekünk is szerények a lehetőségeink, akkor vállalhatunk más szolgálatot is.
de mindig erőnk teljéből odaszánva magunkat. Nem csak pénzt lehet adni, hanem időt, energiát, erőt, segítséget. Ez is mind adomány, mely segítségül lehet másoknak. Így az adakozás összekapcsol jobban a közösséggel. Ha tudunk őszintén, bátran adni, és ha érezzük, hogy ilyen közösségben vagyunk, ahol őszintén, bátran adnak az emberek, akkor sokkal nyitottabbak lehetünk egymás felé. Akkor nem szégyeljük, ha nekünk valamiből kevés van, mert tudjuk, hogy van, aki segíthet, és nem szégyeljük, hogy ha valamiből több van, mert meglátjuk, hogy hol segíthetünk. És ez valóban így van, nem csak az anyagiakkal. Amikor valamilyen szolgálatra felkérünk valakit, néha érezhető, hogy nem igazán van kedve hozzá, de mégis vállalja. Az kellemetlen érzés. De amikor valaki lelkesedéssel, szeretettel, örömmel végzi el a szolgálatot, abban megjelenik a köztünk jelenlévő Isten országa. És aki szolgált már, adott már, az bizonyára megtapasztalta, hogy ha adunk, mindig kapunk is. A történet szereplője bár név nélkül, de mai napig fennmaradt számunkra. Fennmaradt az örökké valóságnak. És abban is biztosak lehetünk, hogy Jézus szava, hogy bizony mondom nektek, szavai is örök érvényűek, és az özvegy valóban örökké valóságra talált, üdvösségre talált, a mi jutalmunk is ez. És aki így tud adni, nem sajnálja pénzét, energiáját Isten ügyétől, hittel ad, és ha így ad, annak nem lehet más a jutalma. Mert aki lélekkel ad, az már nem feltételnek gondolja adományát az üdvösséghez, hanem az elfogadott kegyelem miatti hálából tud így adni. Akkor is, ha itt a földön, akármiben nélkülözik. Testiekben, anyagiakban, lelkiekben, stb. De aki ad, az mindezeken felül tud emelkedni. Mert amikor ad, felismeri, hogy mégsem nincs telen, és mivel van, akinek adni tud, így meglátja, hogy nincs egyedül. Ugyanakkor, aki jól ismeri Jézus életét és tanításait, annak már eszébe juthattak ezek a szavak, hogy amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. És ennek egyik oldala magát az adományozót érinti. Tehát nem azért kell adni, hogy tiszteljenek, nem képmutató van, amiről Jézus beszél, pedig van, aki a nagylelkű adakozásával is a hírnevét szereti gyarapítani. A másik oldal pedig a többiekhez szól. Ne nézd, hogy a többiek mennyit adnak. Nem a másikhoz kell mérni magunkat, hanem saját lehetőségeinkhez, adottságainkhoz. Ahogyan a sportban is például, sokszor egy versenyzőnél nem a győzelem a cél, hanem boldog egy sokadik helyezéstől is, ha a saját legjobbját megjavította. Ne nézzük, és ne vizsgáljuk, hogy a másik mennyit dob és mennyit szolgál, mert megnyugodhatok, ha a legszegényebb embernél többet dobok, de ha csak a feleslegemből adok, akkor mégis kevesebbet adtam. Felvetődik a kérdés, hogy akkor Jézus és a tanítványok mégis miért nézik, hogy ki mennyit dob? Miért figyelik, hogy a gazdag sokat dob, a szegény keveset, nem furcsa ez? Hát ők mégsem kíváncsiskodtak, nem kutakodtak senki pénztárcájában, ugyanis akkor az adakozás úgy történhetett, hogy a persely mellett álló papnak be kellett mutatni az adományt és a célját elmondani. Tehát gyakorlatilag így nyilvánossá vált az adakozás. Szegény asszony talán még szégyelte is magát, és nem tudta, milyen kiváltságos, hogy maga Jézus példának állítja őt a tanítványok elé. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy nekünk is kíváncsiskodni kell, hogy ki mennyit ad, még ha jó szándékkal is tennénk. Jézus ott, hogy tanítson, megtette egyszer, hogy elmondta, mit is látnak. De mi magunktól nem ismerjük a másik helyzetét, ezért nem kell, nem szabad megítélnünk. Tehát az egyetlen lehetőségünk, hogy magunkba nézzünk, hogy saját lehetőségemhez képest mennyire tudom én Istent szolgálni. És éppen ezért is mondja Jézus, hogy ne tudja a bal kéz, mit tesz a jobb. Az csak Istenre tartozik. Ő viszont ezt tökéletesen jól látja. A te atyád látja, ami titokban történik, és megfizet neked.
Tehát e szerint, ahogy látta az özvegyet és rögtön felismerte élethelyzetét, tehát megjutalmazza az adakozót. Megjutalmaz, tehát higgyünk Jézusnak, mert aki ad, az valóban kap is. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Mert mert az igazi öröm a szeretetünk kifejezése és átadása. És ezt megtehetjük Isten felé és egymás felé is. Minden szolgálat, ami örömöt szerez valakinek, és a szolgálatot végzőt is örömmel tölti el. Mit kaptunk és mit adunk? Aki azonban Isten láthatatlan erejében bízik, az a legnagyobb dicséretet és megbecsülést kapja tőle. Mert aki a semmiből ad, az nem a maga hasznát nézi. És nézzünk mi is a láthatók mögé, ismerjük fel, amikor valakinek a tetteiben kifejeződik Isten iránti bizalma, és engedjük, hogy ez minket is megváltoztasson.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, s hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuille questa belle città.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a Vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrán tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
0: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa, miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: 14. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
3: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretett közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szentatya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila.

0: órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallása, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közben járása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ha török Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért estekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében,

0: Nézzétek, én valami újat viszek végbe. Már éppen készülőben van. Nem látjátok? Hitoktatással foglalkozom, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek beszélek Jézus szeretetéről. Több mélypont is történt az életemben, fiatal korom óta. Úgy omlottak össze ezek a stabilnak hitt bársák, mint egy kártyavár. Az életem kezdett csatatérhez hasonlítani. Istennek össze kellett törnie ahhoz, hogy valami újat tudjon kezdeni velem, hogy új utakra vezethessem. Tökéletesen átéltem a nyomorúságomat, a gyengeségemet, és hogy a saját erőmből semmire sem vagyok képes. Átadtam életemet Istennek, és kértem, hogy ő kezdjen vele valamit, mert én mindent csak elrontani tudok. És akkor váratlanul új meglátások, remények és célok kezdtek bennem felsejleni. Lassan rendeződtek a körülményeim is, és egy régen elfelejtett érzés kezdte felmelegíteni a szívemet, és ez az öröm volt. Úgy tűnt, hogy az Úr valóban belépett az életemben, mert a boldogság egyre nőtt a szívemben. Ebben az volt a csodálatos, hogy nem emberi történések függvénye volt, hanem belülről jött. Kipattant a szemembe, rácsodálkoztam a világra. Sok mindent, amit azelőtt nem igen vettem észre, az most feltűnt, hogy süt a nap, nyílnak a virágok, egy ismeretlen kisgyerek rám mosolyog az utcán. Színes bíborosnál olvastam, hogy Isten minden kalandregénél izgalmasabb műveket ír azokkal az emberéletekkel, amelyek játékszerévé válnak, akik készséggel adják át magukat az ő váratlan kezdeményezéseinek, akik élesen figyelnek, hogy meghallják a kegyelem suttogását és a léleknek a hívogatását. Tehát igazából, amikor rábíztam az életemet Istenre, akkor kezdtek velem új dolgok történni. Ahogy átéreztem Isten szeretetét, egyszerűen vágytam arra, hogy valahogy neki szolgáljak, hogy valami szépet tegyek Istenért. Kértem is őt, hogy valami olyat adjon, ami Isten és ember szolgálat egyszerre.
1: Gál Edit, hitoktató, gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen

Ravasz kísértés. Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben. Egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én. Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért, hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó, Pap. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben Jézus szívéről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, hisz hamarosan Jézus szíve ünnepe van pénteken. Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet 29-es versében: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Amikor Jézus szívéről elmélkedünk, akkor nem egy testrészre gondolunk, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az emberek iránt. Jézus szíve maga az isteni szeretetnek a jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzánk, és a kereszten teljesen odaadta önmagát. A világ tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúkkal, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja nekünk az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Az egyház mindig úgy látta ezt, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt. Egy este észrevette, hogy egy hiányzik. Már sötétedett, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt, órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel vitte haza. Valaki megkérdezte tőle: miért kockáztattad az életed egyetlen bárányért? A pásztor így válaszolt: mert az az egy is az enyém volt. Így szeret minket Jézus szíve, nem tömegként lát bennünket, nevünkön szólít. Minden ember fontos számára. Ha eltévedünk, utánunk jön, ha elesünk, felemel, ha bűnbeesünk, megbocsát. A 17. században a lakok Szent Margit Mária látomásokban szemlélte Jézus szívét. Az Úr azt mondta neki: íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értük. Micsoda fájdalmas vallomás! Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem mert szeret. A szeretet mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, tud megbocsátani. A második világháború idején egy fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt: gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott: nézze ezt. Ha kétséget támad, nézzen a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. A katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg a kétségbeeséstől. Valóban, Jézus szíve nem múltbeli emlék. Ma is dobog értünk, ma is szeret bennünket.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincseket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, még nézzük meg, mit tanít nekünk Jézus szívem. Elsősorban tanít szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. A keresztény ember szeretete tettekben mutatkozik meg. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Megbocsátani. A kereszten ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív könnyen megkeményedik. Jézus szíve még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő. Jézus szíve azt mondja: ne félj, veled vagyok. Aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanos csoportban a pap megkérdezte: mit mondanál Jézusnak, ha most találkoznál vele? A gyerekek sokféle választ adtak, azonban az egyik kisfiú így szólt: csak megölelném. A pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tisztelet lényege: engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. A világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban más utat mutat, a szeretet útját, az irgalom útját, az önátadás útját. Ma helyezzük családjainkat, közösségeinket, betegeinket, egész életünket Jézus szívébe. Kérjük, hogy Jézus szelíd és alázatos szíve alakíts szívünket a te szíved szerint. Tudjuk jól, hogy Jézus szíve ünnepe az egyik legmélyebb és leggazdagabb tartalmú ünnepe az egyháznak. Tulajdonképpen nem csupán egy jámborsági formáról van szó, hanem a keresztény hit lényegéről, Isten szeretetéről, amely Krisztusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Amikor Jézus szívét tiszteljük, nem egy elszigetelt szervet tisztelünk, hanem az egész Krisztust, az Isten embert, aki emberi szívével szeretett, szenvedett, örült és sírt. Jézus emberi szíve az isteni szeretet legkézzel foghatóbb kinyilatkoztatása. Jézus szíve az Atya szeretetének a kinyilatkoztatása. A Szentírás egyik legfontosabb kijelentése: Isten szeretet. Isten szeretete nem egy elvont fogalom. Az Atya nem csupán beszél szeretetéről, hanem elküldi fiát a világba. Jézus egész élete az Atya szeretetének látható jele. Amikor Jézus a bűnösökkel együtt étkezik, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megsíratja Lázárt, amikor megbocsát a házasságtörő asszonynak, akkor Isten szíve mutatkozik meg. Jézus maga mondja: aki engem lát, látja az Atyát. Ezért Jézus szíve tulajdonképpen az Atya irgalmának ikonja, benne szemléljük, milyen Isten valójában. És ott van ugye a megnyitott oldalnak a misztériuma. Az egyház atyák különös jelentőséget tulajdonítottak Jézus megnyitott oldalának. Ugye Ádám oldalából született Éva, az új Ádám, Krisztus oldalából pedig születik az egyház. A vér az eukarisztiára, a víz a keresztségre utal. A kereszten tehát nem csupán egy ember hal meg, hanem megszületik az új teremtés. A szentatyák szerint a lándzsa nem egyszerűen sebet ejt Krisztuson, hanem feltárja előttünk Isten szívét, mint ha Isten azt mondaná: nézzetek bele szeretete mélységébe. A kereszt ezért nem a vereség jele, hanem a szeretet végső győzelme. Jézus szíve tisztelet szorosan kapcsolódik az oltári szentséghez. A tabernákulumban ugyanaz a Krisztus van jelen, akinek a szíve a kereszten értünk dobogott. Amikor szentáldozáshoz járulunk, nem csupán kegyelmet kapunk, hanem kapcsolatba lépünk Krisztus szeretetének forrásával. A Szent Mise a megnyitott szív misztériumának jelen valóvá tétele. Minden eukarisztia azt hirdeti: Krisztus szeretete ma is élő valóság. A
mai ember gyakran úgy érzi, hogy teljesítménye alapján ítélik meg. A munkahelyen, a társadalomban, sokszor még önmagával szemben is. Jézus szíve azonban azt hirdeti, hogy Isten szeretete megelőzi minden érdemünket. Ez az evangélium legnagyobb öröme. Nem azért vagyunk szeretve, mert jók vagyunk, hanem azért lehetünk jók, mert szeretve vagyunk. Az irgalmas szeretet átalakítja az embert. Aki megtapasztalja Krisztus szeretetét, maga is irgalmassá válik. És különösen fontos ünnep ez a papok számára, hiszen hagyományosan ezen a napon imádkozunk a papság megszentelődéséért. A pap arra kap meghívást, hogy Krisztus szívének képmása legyen. Ne csupán tanítson Krisztusról, hanem Krisztus szívével szeressen. Ne csupán vezesse a rábízottakat, hanem hordozza őket imádságban. Ne csupán szolgáljon, hanem önmagát is ajándékozza oda. A hívek pedig arra hivatottak, hogy papjaikban Krisztus pásztori szeretetét fedezzék fel. Jézus szíve ünnepén, kedves Mária Rádió hallgatók, nem egy-két tárgyat, nem egy képet, nem egy szobrot ünneplünk, a szeretet misztériumát ünnepeljük. Azt a szeretetet, amely rögtől fogva az Atyában nél, amely megtestesült a Fiúban, és amelyet a Szentlélek áraszt szívünkbe. A megnyitott szív ma is ezt mondja nekünk, lásd, mennyire szeretlek. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy életed legyen és bőségben legyen. Ezért a Jézus szíve tisztelet végső soron nem más, mint belépés Krisztus szeretetének iskolájába, ahol megtanuljuk, hogy az ember igazi nagysága nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Jézus szentséges szíve, benned bízunk. Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Nolai Szent Paulinus püspök. Szent Paulinus püspök Bordeaux közelében, 353-ban, pogány családban született. Apja magasrangú császári hivatalnok volt, ősei egy nemes római család tagjai voltak, akik hatalmas vagyont gyűjtöttek össze. Így a családnak Gallián kívül kiterjedt birtokai voltak Hispániában és Dél-Itáliában. Szent Ágoston kortársa volt. Születésük és haláluk éve szinte azonos. Paulinus Gallia leghíresebb iskolájába járt Bordeauxban. A híres rétor és költő Ausonius tanítványa volt. A pogány Ausonius és a tanítvány, s feltehetően a két család között is bensőséges barátság alakult ki. Ausonius fiaként szerette Paulinust. Ő pedig atyát és nevelőjét tisztelte tanítójában. E barátság meghatározó szerepet játszott Paulinus pályáján. Paulinus hamarosan szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Campania népe sokkal jobban befogadta a kereszténységet, mint a Paulinus által ismert Gallia. Különösen meghatotta az az áhítat, amellyel Szent Félix vértanúsírját vették körül január 14-én, amikor nagy tömeg gyűlt össze a vértanú megünneplésére. Paulinus már ekkor pogányként Szent Félixnek ajánlotta életét. Hivatalát nem sokáig viselte, mert 384-ben lemondott, és feleségével, Teréziával együtt hispániai birtokára indult. Itt végre született egy gyermekük. De nagy fájdalmukra a fiú 8 napos korában meghalt. Ezt követően elhagyták Hispániát, és akuitániai birtokukra vonultak vissza, hogy felejtsék a gyászukat. E csendes esztendők alatt megérlelődött elhatározása, hogy megkeresztelkedik. Paulinus túl volt már 35. évén, amikor kérte a keresztséget. Szent Jeromos és Szent Ágoston is felnőtt férfi volt már, amikor megkeresztelkedett. A keresztség napja Paulinusnak a megtérés napja volt. Szakított pogányságával és a pogány kultúrával. Maga mögött hagyta a Krisztus nem ismerő antik világot. Feleségével együtt ismét Hispániába utazott, s ott kezdte valóra váltani az evangéliumban hallott igéket. 393-ban eladta hispániai birtokát és árát, szétosztotta a rászorulók között, majd megkezdte szerzetes életét. A nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Voltak viszont remeték, s kisebb, világtól elvonult közösségek alakultak, melyek tagjai az evangéliumi tanácsok szerint az imádságnak és szellemi munkának szentelték magukat. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Vercelli, Szent Özséb körül is ilyen közösségek születtek. Paulinus is úgy határozott, hogy elvonul a világtól, és az evangéliumból tanult szegénység és alázatosság követője lesz. De ugyanúgy járt, mint Ágoston, akit szintén a nép kívánságára szenteltek pappá. Barcelona népe Paulinust akarta papjaként látni. Ő azonban csak azzal a feltétellel vetette alá magát a nép akaratának, hogy nem köti magát a barcelonai egyházhoz, mert távolabbi terve szerint Nolában akart megtelepedni. 394 karácsonyán Lampius püspök pappá szentelte. Paulinus pedig mindjárt a következő évben útra kelt Nola felé. Vele tartott Terézia, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. Nolába érkezve nem a városban telepedtek meg, hanem Szent Félix sírja közelében, a városon kívüli barlangokban. A szerzetesi közösség külön laktak a férfiak és külön a nők. Lélekben és hitben egy volt. Imádságaikat a vértanú sírja körül végezték. Egyszerű ételüket közös asztalnál fogyasztották, és mindig vendégül látták az zarándokokat. Életük a szegénység és az alázatosság szeretete volt. Teréziáról 408 után Paulinus soha nem tesz említést. Ebből arra lehet következtetni, hogy még abban az évben meghalt. 409 körül megválasztották Paulinuszt Nola püspökévé. A püspök haláláról egy Uranius nevű pap hagyott ránk följegyzést. Eszerint az utolsó napon Paulinuszt meglátogatta két szomszédos püspök. Velük még szent misét koncelebrált, majd a házába hívta őket, és buzdító szavakat intézve hozzájuk, a halálára készült. Másnap, 431. június 22-én Dél-Itáliában halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga épített, Szent Félix tiszteletére. Nem sokkal később, 455-ben a vandálok földulták a szentélyt, és tisztelete feledésbe merült. Sulpicius Severus úgy tudja, hogy akuitániai tartózkodása idején Paulinus szembajt kapott, és majdnem megvakult. Betegségéből Szent Márton püspök gyógyította meg csodálatosan. Megtérése után Paulinus a birtokait pénzzé tette, és az egyház karitatív céljainak szolgálatára átadta.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Két igazságot ne feledj el. Isten bízik benned, és Isten nem kényeztet el téged, mondta Basilius Schenger OSB.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Agócs Klára orvossal, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, kivel régi ismerősök vagyunk, és arra kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
2: Agócs Klára vagyok, 63 éves, orvos. Szolnokon születtem, értelmiségi családban, egyedüli gyermekük voltam a szüleimnek. Édesanyám könyvelőként dolgozott, édesapám pedig magyar történelem szakos tanár volt. Ő már nincsen közöttünk. A család mind a két ága római katolikus volt. Az anyai nagymamáméknál lettem megkeresztelve 2 hónapos koromban, mivel hogy édesapám, ugye 62-ben születtem, tehát akkor még azért a pedagógusoknak akár állásvesztéssel is járt volna, tehát nem volt illdomos bevallani, megvallani a munkahelyen a hitüket, ezért így próbálták a szüleim mégis a keresztséget számomra biztosítani, hogy nagymamámnál az ő névnapjára lettem megkeresztelve, és a nagybátyám meg az ő felesége lettek a keresztszüleim. A szüleim, tudom, hogy mióta én megszülettem, mindig imádkoztak értem, és nagymamánál tudok visszaemlékezni az első hitélményemre, méghozzá egy nyáron, körülbelül 3 éves lehettem, amikor az első szentmise prédikációjára emlékszem, a magvető példázata volt, és talán azért maradt meg bennem, mert aznap a kiskertben dolgoztunk nagymamával, és zöldbabot vetettünk. Úgyhogy így volt mihez kötni, hogy hova hullanak a magok, jó helyre, rossz helyre, tehát én bennem ez ennyire megmaradt, hogy a mai napig emlékszem erre a prédikációra. Nagyon művelt atya dolgozott ott Jászkíséren. Ha jól tudom, akkor a 60-as évek elején a központi szemináriumból helyezték le oda a Jászságba, egy kis községbe, de nagy megbecsülésnek örvendett ott. 13 éves koromban őtől lekaptam az első békés dallós bibliámat, amit a mai napig nagy becsben őrzök. Az első újszövetségi szentírást pedig a kis alakút, az édesapámnak egyik unokatestvérétől, aki a II. Világháború után Kanadába emigrált, ott nősült meg, és 1970-ig nem jöhetett haza, nem kapott beutazási engedélyt Magyarországra, akkor az összes rokonságot végiglátogatta,

0: hallgatta, és mindenkinek Bibliát hozott. És azóta is az egyik kedvenc bibliai idézetem az, amit ő írt bele ebbe a új szövetségi szentírásba, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Ez az első Korintusi Levél első részének a 18. verse.
1: Mit jelentett neked ez az idézet?
0: Hát azt, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, és az ő keresztje által történt a megváltásunk. Nyilván nekem ez 8 éves koromban nem mondott ennyit, ez később fokozatosan kristályosodott ki. És az, hogy mekkora hálával tartozunk Krisztusnak a megváltásért. Édesapám unokatestvére mindig húsvétra és karácsonyra írt nekünk hosszabb levelet, mi is akkorra időzítettük ezt, és nekem mindig adott feladatot, hogy azt a szentírási idézetet, amit ő kigépelve küldött, azt én olvassam föl a családnak. Úgyhogy bár rendszeres hitoktatásban nem vettem részt, de nagymamánál rendszeresen jártunk vasárnaponként templomba, és megtanított az alapvető imádságokra és kötött imákra. Kisgyermekkoromban a szüleim nem járhattak templomba, hiszen az állásukat kockáztatták volna, de ha kirándultunk, vagy nagymamánál voltunk, az első útunk a templomba vezetett mindig. Van két nagyon kedves élményem. Az egyik a mátrai nyaralásokhoz kötődik, a Kodály kápolna Gajatetőn, tehát oda sokszor átmentünk Mátra Szent Lászlóról. A másik az pedig Sümeghez kötődik, méghozzá a plébánia templomhoz, ahová a Balaton északi partjáról kirándultunk, ott voltunk üdülőben, és bementünk a templomba, ahogy megérkeztünk Sümegre, és elkezdtük csodálni Maul Bercsnek a gyönyörű freskóit, meg persze hát imádkoztunk is. Oda jött hozzánk egy civilben lévő úr, akiről később derült ki, hogy ő a plébános atya, és végigvezetett bennünket ezeknél a Maul Bercs freskóknál. Mindegyikről nagyon sokat mesélt nekünk, akár magáról a bibliai jelenetről, amit ábrázolt, akár Maul Bercsnek a koncepciójáról. És ez annyira elkísért, hogy később még a felnőtt fejjel, amikor még kétszer jártam Sümegen, még arra is emlékeztem, hogy melyik oldalon melyik freskó van. Nagyon nagy élmény volt, és ez is valahogy a művészet alkotásain keresztül is a hitet közvetítette számunkra.
1: Szentségekhez járulásod hogyan is, mikor történt?
0: Az később történt, már felnőtt koromban. Egyetemista koromban 3. évtől jártam Debrecenbe ifjúsági hittanra, a Szent Anna plébániára. Nem kis erőfeszítésen bekerült, hogy bekerüljek oda, mert az is kicsit zárt körben ment, de rendszeresen eljártam a Szent László plébániára a ifjúsági szentmisékre. Ezek csütörtök reggelente voltak, úgyhogy mi az egyetemi előadásuk előtt ki tudtunk oda menni a kollégiumból, meg vissza is tudtunk érni az első előadásra. És azokat az évfolyam társaimat kértem meg, akik oda jártak, hogy segítsenek nekem egy hittancsoportba eljutni. Ezzel kapcsolatban nagyon szép élményeim vannak. Emlékszem egy ifjúsági találkozóra, aminek a mottója legyetek mindnyájan egy volt. Erre készültünk, tezéi dalokat tanultunk, kis csoportos beszélgetések voltak, megosztások, valamint minden nagyböldben levetítésre került a Szent Anna templomban Cefirelli Jézus című filmje, több részben még ilyen 8 mm-es filmtekercses változatban, és ezen hát tömve volt a templom. Csodálatos élmények voltak, de ott még mindig nem volt bátorságom hozzá, hogy oda menjek, és azt mondjam, hogy én szeretnék a szentségekhez járulni, mert úgy éreztem, hogy még fejlődnöm kell a hitemben ehhez. És ez azután való évben jött el, hogy elkezdtem 87-ben dolgozni. Tehát 88-ban felnőtt hittanra járva a Szolnoki Vár plébánián egyszerre részesültem a belső áldozás, meg a bérmálás szentségében.
1: Mi volt az az élmény, esemény, amikor tudtad, hogy Isten mellett kell döntened, és az ő útján járnod?
0: Az egyetem alatt a természettudományos tárgyak tanulása során rácsodálkoztam a világnak a gyönyörűségére, és úgy éreztem, hogy ez túl sok véletlennek kellett volna egybeesnie ahhoz, hogy ez létrejöjjön, és akkor kezdtem el gondolkodni azon komolyan, már érettebb fejjel, mint nem gyermeki fejjel, hogy ennek oka van, és hogy ennek az oka csak Isten létezése lehet, és az ő teremtő ereje. Ez indított el az ifjúsági hittancsoportba járásra, ez indított el arra, hogy kerestem a helyemet az egyházon belül, és arra, hogy a szent miséken részt vegyek.
1: Vissza tudsz emlékezni, milyen volt az első Krisztussal való egyesülésed?
0: Emlékszem rá, és nagyon meghatott voltam, és nagyon hálás volt a szívem. Meg úgy éreztem, hogy igen, most már biztos lábakkal állok azon az úton, és most már majd lesz erőm tovább menni, mert megkaptam a bérmálás szentségét is. Tehát erőt adott nekem.
1: Munkahelyeden tudtak erről a lépésedről? És ha igen, hogyan fogadták?
0: Tudták a munkahelyen. Tudták azt is, hogy ha jöttek atyák, akkor szeretettel fogadtuk őket, és ha volt olyan betegünk az intenzív osztályon, aki képes volt rá, hogy gyónjon, az áldozás szentségében részesüljön, akkor ezt szorgalmaztuk, és ennek semmi akadálya nem volt, nem gördített senki akadályt elé, és mindig jött vele egy kamilliánus hölgy, kísérte és segítkezett neki. Semmilyen hátrány nem ért.
1: A betegek szentségekhez juttatása mellett tudtál a hitedről tanúságot tenni? Másokat Istenhez vezetni?
0: Két emberről biztosan tudok, a többi az lehet, hogy volt más is, csak rejtve maradt előttem. Az egyik egy munkatársnőnk, egy műtősnő, aki nagyon sok betegségen túlesett, és következett az életében egy olyan válságos szakasz, amikor többször volt élethalál között, mi gyógyítottuk az intenzív osztályon, és kedveltük egymást, barátkoztunk egymással, úgyhogy ő megnyílt előttem, amikor már olyan állapotban volt, hogy talán a közvetlen életveszély elmúlt, és azt mondta, hogy csak azt sajnálta volna, hogyha úgy kell meghalnia, hogy ő nincs megkeresztelve. Meg sem volt keresztelve, de járt már 2 éve templomba, mert úgy érezte, hogy ott a helye. Ő hozzá hívtam többször az akkori plébános atyát beszélgetni, illetve egyengedtük ketten azt, hogy mivel ő nem szolnoki volt, hanem egy környező kis községből származott, hogy az ottani plébános atya vegye szárnyai alá, és a közös beszélgetések, a hitbe való beavatás olyan fokot ér el, akkor részesítse a beavató szentségekben. És én lettem a keresztanyja. Sajnos már nincs közöttünk, de nagyon szoros maradt a kapcsolat vele, a férjével, addig az időig, amíg közöttünk volt, és segítettem továbbra is, tehát könyveket ajánlva neki beszélgetésekben.
1: Téged mi segített a hitbeli fejlődésben?
0: Elkezdtem teológiai könyveket is olvasni, mivel jó volt a választéka, különösen ugye a rendszerváltás után az egyházi könyvesboltoknak, így kiválasztottam azokat, amik érdekeltek, és folytattam a magam kis önkéntes tanulását, hogy már ne csak egy hittankönyvet olvassak el, hanem eljussak valahogy a hitemben olyan megértésekre, amire vágytam értelmiségiként, orvosként, hogy a hitem sem maradjon gyermeki szinten. Ebben volt, amikor segítettek a plébános atyák, de többnyire én magam jártam ezeknek utána. Aztán jártam felnőtt hittancsoportban, és ott Olyan jól sikerültek a hozzászólásaim, hogy következő évben már én kaptam feladatot, és ha nem ért rá a felnőtt hittant vezető testvérünk, akkor néha fölkértek, hogy tartsam meg a következőt. Úgyhogy egy kicsit lépéssel, de mindig így a csoport előtt jártam, sőt utána 3 évig volt felnőtt hittant csoportom. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egyúttal rászorítottam arra, hogy továbbra is foglalkozzak teológiai kérdésekkel.
1: Szent Ignáci lelki gyakorlatról ismerjük egymást. Hogyan találtál rá erre a lelkiségre?
0: Részben olvastam könyvet, a James Martinnak a könyvét. Másrészt lelki gyakorlaton voltam a Leányfalusi lelki gyakorlatos házban. Ez egy interaktív, részben prédikált, részben az imamódokat gyakoroltató lelki gyakorlat volt, és ott a lelki gyakorlat vezető atya, egy jezsuita atya, aki korábban káplán volt a mi városunkban, és még abból az időből emlékeztem az ő nevére. Ő jezsuitaként tartotta ezt a lelki gyakorlatot nekünk, és ő ajánlotta, hogy menjek el Mustó Péter atyához szemlélődő meditációs lelki gyakorlatra, mert hogy az imában már alig pár lépésre állok ettől. Természetesen naponta imádkoztam, jártam zarándoklatokra, ott nagyon jó szobatársakra találtam többször. Valami oknál fogva Makrovilág zarándokiroda, mint egyéni jelentkezőt sokszor osztott be a székesfehérvári egyházmegyés csoportba, és itt Takács Nándor püspök atyát is megemlíteném, aki kiváló lelkivezetőnk volt ezeken a zarándoklatokon, és néhai Rudolfina nővér, Rezsiska Arankára is nagyon nagy szeretettel és hálával emlékezem. Ő Szatmári irgalmas nővér volt, vele is tartottam éveken keresztül kapcsolatot, tehát többször meglátogattam. Vele zsolozsmáztunk ezeken a zarándoklatokon. Együtt végeztük a reggeli meg az esti zsolozsmát. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Sok szép élményt adott.
1: A szemlélődő lelki gyakorlatok hogyan vittek közelebb Istenhez?
0: Rájöttem arra, hogy kevés szóval is Isten jelenlétébe lehet helyezkedni. Egyébként is nekem volt a kérőimával korábban gondom. Sokszor szégyeltem kérni, és úgy gondoltam, hogy Isten úgyis jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem. Itt pedig a szemlélődő imában a csend, az, hogy inkább Istenre figyelünk, mint magunk körül forognánk, vagy a kéréseink, vagy az érzéseink körül. Persze reflektálunk azért a végén az érzéseinkre. Ez jobban Isten központúságot jelent számomra. Az fogott meg benne. Ezt gyakorlom, élem azóta is.
1: Szentek közül kivel ápolsz bensőséges kapcsolatot?
0: A Birma szentem Margit volt, Árpádházi Szent Margit. Ő nagyon közel állt hozzám, talán azért is, mert a Margit szigeten sokszor jártunk pici koromban, nagymamámmal, amikor már elköltözött a járságból a fiáékkal Szentendrére, akkor onnan sokat mentünk nyáron kirándulni, és többek között így a Margit szigetre is. És emlékszem rá, hogy édesanyámnak volt egy gyerekkori régi-régi könyve, Árpádházi Szent Margit életéről, egy gyerekeknek szóló, és ezt én pici koromban nagymamánál elolvastam. Tehát attól kezdve beloptam magát a szívembe. Azután Gárdonyi Isten rabjai regénye, ez még csak adott pluszt. Még ha ez regény, akkor is egy csodálatos áldozathozatal, amit Margit megtestesített. Természetesen, mivel Klára a keresztnevem, Assisi Szent Klára, és ennél fogva Szent Ferenc is közel áll hozzám. És még egy dolog, hogy én március 9-én római Szent Franciska névnapján születtem, tehát ez a 3 női szent az, akikhez én mélyen kötődök, de természetesen Máriához is, hiszen ő Jézus Krisztus édesanyja.
1: Életed alakulásában hogyan fedezett fel a gondviselés működését?
0: Isten szabaddá tett a hivatásom gyakorlására, az orvoslásra. nekem nem adta meg azt, bár mennyire szerettem volna, hogy társam legyen. Tehát a családalapítás nem sikerült, sőt a párválasztás sem. Egyedülálló maradtam. Egy darabig berzenkedtem ez ellen, és volt, amikor pereltem Istennel, aztán úgy nagyjából 40 éves korom táján volt egy Isten álmom, amiben Isten szólt hozzám álmomban, és azt mondta, hogy de ez az ő ajándéka nekem. És ettől kezdve ezt nem hiányként éltem meg, hanem ajándékként. Hát a pszichológia azt mondaná, hogy átkereteztem, de ez tényleg ajándék. Az is, hogy ebbe bele tudtam nyugodni, el tudtam fogadni, és az életemet úgy éltem, élem, hogy Istennek tetsző legyen, mert tudom, hogy ezt is tőle kaptam.
1: Fel tudsz idézni olyan nehézségeket, aminek átvészelésében segített a hited?
0: Ha bármi nehézségem volt a munkám során, azért egy rövid fohászra még a legnehezebb helyzetekben is van idő. Az átvillan az ember agyán. Segít a hitem ott is, hogy nálunk a klinikán minden műtőben van kereszt. Ha csak arra fölnéz az ember, bele tud kapaszkodni az erejébe, akkor már nincs egyedül, tudatosul benne, ha nem is érezte volna. És az erőt ad ahhoz, hogy a nehézségen átlendüljünk.
1: Életedre tekintve miért tudsz hálát adni?
0: Én úgy gondolom, hogy az, hogy életem mégis egy teljes élet. A hivatásomban eljutottam arra, hogy egy egyetemi klinikán dolgozhassam, megbecsült emberként, hogy nap mint nap gyakorolhatom az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, mert orvosként gyakorolhatja az ember. Ez mindenképpen hálára ösztönöz Isten iránt, és tudom, hogy bármi, amin keresztül mentem az életemben, az mind Isten akarata volt, és jó ez így, ahogy van. Ennek így kellett lennie. Nem kételkedem abban, hogy Isten terve volt, meg hogy Varga betűkkel is egyenes úton vezetett. Amiért nagyon hálás vagyok, hogy annak idején, amikor hittancsoportot vezethettem Szolnokon a belvárosi plébánián, meg a képviselőtestületnek is tagja voltam két cikluson keresztül, akkor részt vehettem ott Szolnok megyében, a Váci Egyház megye kezdeményezésére, a kórház lelkészi munka segítésében jó kapcsolatokat ápolhattunk a lelki gondozónőkkel, a beteglátogatókkal. Azért mind hálás vagyok, mert ez kiegészítette a betegek testi gyógyulását egy lelki megerősödéssel, és nem utolsó sorban nekünk dolgozóknak is nagy segítséget és támaszt jelentettek. És ezt Bell Miklós püspök atyának nagyon-nagyon köszönöm, hogy odafigyelt a szavunkra, és erre a hiányra azonnal két héten belül elindította a kórház lelkészi szolgálatot annak idején. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az életem során azt, hogy Isten igenis ott van, és igenis szól hozzánk, és megmutatkozik az ő akarata az életünkben. Még a nehéz helyzetekben is. Tavaly veszítettük el édesapámat egy nagyon szép teljes élet után, 95 éves korában, és ott lehettem a halála pillanatában is. Nagyon várt haza akkor, talán még jobban, mint bármikor máskor, de ezt így utólag éljük meg így édesanyámmal. Kicsit gyengének érezte magát, szédelgett. Oda segítettem az ágyhoz a karosszékből, és akkor annyit mondott még, hogy Istenem, de elfáradtam, olyan jó lenne megpihenni. És ahogy lefektettem, elhanyatlott a feje, szívinfarktust kapott minden bizonnyal, beteg meg gyenge volt már a szíve korábbról is, megadatott az, hogy ő az utolsó szavaival is Istent hívta segítségül, hogy megpihenhessen. ez nekünk is megnyugvást ad.
1: Hogyan látod, miért érdemes Isten útján járni?
0: Hát lehet, hogy ez a keskenyebbik út, a nehezebbik, a göröngyösebb, de Isten erre hívott meg bennünket, minden embert, kivétel nélkül, azt is, aki nem tud róla. És hogyha az ember fölismeri azt, hogy ő hozzá Isten előbb szólt, Isten előbb szeretett bennünket, akkor megnyílik a hálára a szíve, és én úgy érzem, hogy ezzel a hálás szívvel indultam el ezen az úton. Én csak jót kaptam Istentől, és én ezt kívánom másoknak is, hogy ezt tapasztalják meg.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak. Azt kívánom mindenkinek, hogy járja az Isten által megszabott útját, és ezen ne csak szavakkal hirdesse Isten meg az embertársak iránti szeretetét, hanem a tette és ezt sugalhassák.
2: Dr. Agócs Klára orvossal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett. Mária Rádió.

0: rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, oltyánemese vagyok. Mai adásunkban két rövidebb történetet hallhatnak Emmanuel nővér a rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvéből. Xavier tanúságtétele Medjugorjéban. Nemrég megadatott, hogy valóban megértsem a kiengesztelődés szentségét. Elsősorban nem arról van szó, hogy bevalljuk bűneinket, hanem hogy megvalljuk és befogadjuk Isten irgalmasságát. Úgy történt, hogy elmentem a szokásos találkozóra lelki vezetőmmel, és ezt mondtam neki. Szívesen gyónnék, de a múlt hétvégi lelki gyakorlaton már megtettem. Nem tudom, milyen bűnt mondhatnék, és úgy érzem, ha most megint gyónnék, az lelki torkosság lenne. Lelki atyám, aki megérezte, hogy rosszul fogom fel a szentség jelentőségét, olyat válaszolt, amit soha nem felejtek el. Nem fontos az, hogy mondjunk valamit. A gyónás ugyanis elsősorban azt jelenti, hogy Jézus keresztjének lábához borulok, hogy befogadom a szívéből áradó irgalmasságot. Így már bátran kértem, hogy gyóntasson meg, bár nem volt mit mondanom. Miért ne, ha szükségét érzed, válaszolta. Örültem, hogy anélkül gyónhatok, hogy előtte összeírtam volna bűneimet. Letérdeltem, és tudtam, hogy valami nagyon jóban lesz részem, ezt mondtam. Uram, a te kereszted lábához jövök. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet. Szeretném befogadni irgalmasságodat. Akkor lelkem legmélyén megragadott Isten szeretete, és olyan dolgot mondtam ki, amire addig nem is gondoltam. Bocsáss meg nekem azért, mert nem bíztam benned eléggé. Ahogy ezt kimondtam, azonnal megértettem, mi az, ami a leginkább megsebzi Isten szívét. A szokásom az volt, hogy gondosan, egyesével kilistáztam bűneimet, de most, hogy szabadot nem mondanom semmit, azonnal megéreztem, mi az, ami Isten szívét sebzi. És ez pedig az, hogy nem bíztam benne igazán. A többivel ő mit sem törődött. Azon a napon megtapasztaltam, mit nevezünk tökéletes bűnbánatnak, vagyis amikor azért szenvedünk, mert megbántottuk Istent. Felfedeztem legmélyebb bűnömet. Minden kétséget kizáróan ez volt életem legjobb szentgyónása. Jézus, hogy megmutassa nekem bűnömet, a keresztjéhez hívott. Oda, ahol bűnöm átszúrta őt, oda, ahol irgalmát árasztja. Második történetünk címe: Irány a világító torony. Boldog Charles de Foucault arra törekedett, hogy élete mindennapját úgy élje, mintha az Úr aznap este eljönne érte. Ez a magatartás leírhatatlan termékenységet jelent a léleknek. Akárcsak a tengerész, aki a világító torony felé irányítja hajóját, amely a kikötő felé vezető utat mutatja neki, miközben ellenszéllel és más nehézségekkel kell megküzdenie, olyanná válik a lélek is, ha Krisztus világossága felé tart. Mindenféle megalkuvás nélkül halad, és az utolsó útszakaszát egyenessé teszi, hogy eljusson igazilag helyének kikötőjébe, a mennybe. A szenteket ez a hozzáállás tette szenté, és minket is a szentség útjára vezethet. Nagyon könnyen leellenőrizhetjük, hogy megvan-e bennünk ez a hozzáállás, ha például megvizsgáljuk életünk során hozott döntéseinket. Fiatal vagyok, előttem áll az élet, és el kell döntenem, milyen utat válasszak. Elhatároztam, hogy orvosi egyetemre megyek. Egyetemi életem első estéjén Eljön értem az Úr. Belépek a Szentlélek röntgen készülékébe, és egész életem, mint egy film, lejátszódik előttem, Isten világosságánál. Vajon büszkévé és boldoggá tesz majd az a döntésem, hogy orvosi egyetemre mentem? Vagy pedig szégyelni fogom az okot, amiért ezt az utat választottam? Úgy döntöttem, hogy elmegyek nyaralni egy bizonyos helyre, egy bizonyos személlyel. De életem utolsó estéjén, a Szentlélek fényében büszke leszek majd erre a döntésemre? Vagy szégyelni fogom? Természetesen ahhoz, hogy tekintetünket mindig utolsó óránkon és valódi otthonunkon tartsuk, az Úr nem kéri tőlünk azt, hogy egy koporsót állítsunk a szobába, ahogy azt egyes sivatagi atyák tették. A mi korunkban az ilyesmi nagy kavarodást okozna, a pszichiáterek pedig meggazdagodnának. Az Úrnak ma más módszerei vannak. Először is nekünk adja anyját, aki Medjugorjéba nem győz figyelmeztetni minket. Drága gyermekek, ne feledjétek, hogy valódi lakhelyetek a mennyben van. Máshol pedig. Gyermekeim, ne feledjétek, földi életetek mulandó, mint a tavaszi virág, amely ma csodálatra méltó, de holnap már senki nem fog emlékezni rá. Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak. Vigyázzatok a mennyország, vágyakozzatok a mennyország után. Az ima csoportok, akár Medjugorjéba, akár máshol, az Úr válaszai nemzedékünknek. A kegyelemnek ezen a csodálatos edényeiben a Szentlélek szüntelenül arra emlékeztet minket egymás által, hogy életünk hatalmas és gyönyörű ajándék, az örök élet pedig ragyogó valóság. Szent Faustina naplójában ír valamit, ami nagyon hasonlít Zsák atya történetéhez. Miért is ne válhatna a mi történetünké? A halálról való elmélkedés alatt kértem az Urat, hadd járja át szívemet az az érzés, amit halálomkor fogok érezni. Lelkemben Isten kegyelme azt súgta, hogy megtettem mindent, ami tőlem telt, ezért nyugalmat érezhetek. Erre olyan hála ébredt szívemben Isten iránt, hogy elkezdtem sírni, mint a kisgyermek. Készültem a másnap reggeli szentáldozásra, mint az utolsó szentségre. Elmondtam magamért a haldoklók imáját. Ekkor e szavakat hallottam. Ahogy életedben egy vagy velem, úgy leszel halálodban is. Erre lelkemben olyan bizalom támadt Isten irgalmassága iránt, hogy semmit sem kételkedtem jóságában. Még akkor sem kételkednék benne, ha az egész világ s a kárhozott lelkek összes vétsége is az én lelkemet terhelné. Gondolkodás nélkül vetném akkor is magam Isten irgalmának mélységébe, amely mindig tárva áll előttünk. Megtört szívvel vetném magam lábaihoz, és rábíznám magam szent akaratára, ami tiszta irgalom. Napló 1551-1552. Műsorunk végén elköszönök Önöktől. Jövő héten, ugyanebben az időpontban újabb rész következik. Addig is minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: stay.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkében.

mezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeress.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és föl.